0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Vezetés közben.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere,

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb sláger.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A pápával találkozott a magyar miniszterelnök. Rózsaszínbe borulhat Budapest a hétvégén. Internetes agresszió miatt emeltek vádat egy férfi ellen. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát Magyar Péter. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyházfő magánaudiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és mások mellett a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A miniszterelnök azt is közölte, hogy a kormány átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei program sorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
3: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a mellrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
2: Kivégzéssel fenyegetett egy nőt az interneten, vádat emeltek ellene. Egy debreceni férfi az egyik közösségi oldalon egy közéleti vitához hozzászólva fenyegette meg a pécsi nőt. A pécsi járási ügyészség internetes agresszió miatt emelt vádat a férfi ellen. Világbajnok lett Szalai Fanni, a 18 éves magyar triatlonos aranyérmet nyert a juniorok versenyében a spanyolországi Pontevedrában. Szalai az előző két világbajnokságon ezüstérmes volt, ezúttal azonban végigvezetve maga biztosan győzött 59 perc 21 másodperces idővel. A magyarok közül Kropkó Jászmin is remekelt, ötödikként ért célba, Szász Csenge a 12., Miszlai Mira pedig a 21. helyen zárt. Észak-nyugat felül csökken a felhőzet, de főként keleten hajnalban maradhatnak még felhős körzetek. Keleten néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat majd. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a már kevésbé felhős északi völgyekben ennél hidegebb lesz. Holnap a közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Átvizsgálja és folytatja a kormány a Hungary Helps programot, újabb kártevő kabóca jelent meg. Napról napra melegszik az idő. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Magyarországra hívta 14. Leó pápát Magyar Péter a miniszterelnököt vatikáni látogatásán. Magánaudiencián fogadta az egyházfő. A kormányfő beszámolója szerint szóba kerültek a magyarországi változások, a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a magyar katolikus egyház helyzete is. A miniszterelnök azt is bejelentette, a kormány átvizsgálja és folytatja az üldözött kereszténységet segítő Hungary Helps programot. Ismét elindult az Okostányér országos diáktudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
3: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
2: Újabb kártevő jelent meg Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát az EU-ban először nálunk azonosították. A Nébih közlése szerint főképp a szőlőkben és gyümölcsösökben pusztít a rovar, de mintegy 100 növényfajon képes táplálkozni. Az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát lakossági jelzés alapján azonosították Bács-Kiskunban. A hatóság megkezdte a szükséges intézkedéseket. Csaknem 200 program és 400 dedikálás várja a látogatókat az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A rendezvényt október 1-e és 4-e között tartják, ezúttal új helyszínen, a Hung Expo-n. A 31. könyvfesztiválon idén 3 ország, Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Napos felhős időnk lesz ma is, hazánk keleti felén kisebb eső is lehet. Az élénk szél mellett 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadék nem várható. A hűvös reggel után már 20 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, tovább melegszik a levegő. A legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Biatorbágynál, a 17-es kilométernél a külső sávot lezárták. Közben az M3-os autópályán a 60-nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot. Az 53-os és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Csomóponti ágzárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60-nyugat csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetősége a lehajtásra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után
4: élőben Győrből a Városház térről.
1: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.

0: 6 óra 8 perc. Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek, villog minden, füstöl minden, ég, meg tűzi játékozik, meg nem tudom. Na, a lényeg az, hogy így köszönünk mi be. Jó reggelt, Évi, sziasztok!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt,
0: szavaztok! És szia, Anett Budapesten, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Itt vagyunk Győrben, a Városház téren, ennél szebb, hát félve mondom azt, hogy kulissza, mert nem kulissza, hát ez egy gyönyörű épülete, a Városháza épület, de hogy ennél gyönyörűbb kulisszában nem is tudunk lenni.
2: Hát ez tényleg, ez figyelj, ez Győr szíve. Tegnap pont ezt beszéltünk, mikor jöttünk ide, és Évi kérdezte, hogy most így hol helyezkedünk el, hogyan, és hogy tényleg ennél jobban a belvárosban nem tudunk lenni. Csodálatos.
0: Igen, szóval én direkt kiálltam tegnap este oda, és lefotóztam, hogy a Városházával együtt a kis stúdiókat.
2: Hát igen, ez egy festőina. Nagyjából ezt lehet
0: mondani. Így van. Na, jó reggelt mindenkinek. Elég hűvös van, nem? Most látom, hogy fel vagytok öltözve. Amikor kezdtük Miskolcon hétfőn, akkor mi mindenki bátrabb volt, láttunk még sortos embereket is. Ezek már a téli pufi jackik, amit, de egyébként mi is próbálunk öltözni.
2: Hát, hogyne, nagyjából most jött ránk az őszet. Vasárnap, mikor elindultunk, emlékeztek, még én is rövid gatyában pattantam be a mikrobuszba. Igen. És ahhoz képest most már mindent magamra veszek, amit hoztam.
1: Igen, a stábtagok meg már sapkában vannak.
0: Igen, téli sapkában. Kötött, bocskoros téli sapkában, ami majd november lesz az ez ajándékkészletünk.
2: Október 15-től egyébként, ugye már lehet kell készülni.
0: Október 15-től.
2: Így van.
0: Oké, na, hát gyerekek, annyi minden fog történni. Nézzük az SMS-eket, tudjátok, ez egy ilyen bemelegítés. Például a Joszi SK-ból, az a Szlovákiából üzeni, hogy 4-0-80 és irány Győr. Tehát ő elindult felé.
2: De jó fej.
0: Megérkeztél, Joszi, itt vagy valahol? Hello! Na, végre, ez annyira jó ilyenkor. Ott van az SMS, és látom hozzá az arcot.
2: Igen.
0: Jó, basszus, már kedvenc zenekarom, a hétről is a mai sem lesz gyenge, mi? Már, ja, hogy már van kedvenc zenekarom, Laca Piáról, oké. Okay. És szép jó reggelt, Győr, ott a Városház téren, Anita Calgaryból. Jó, de vártam ezt a napot. Rock Milady, sok sikert, rengetegen kíváncsiak vagyunk rátok, mindent bele, vidám hétvégét mindenkinek. Na, tegnap láttuk a próbát.
2: Igen, kiálltunk ide szépen, és meglestük őket így a produkció előtt, hogyha lehet így mondani. És de hogy voltatok vele? Meséljetek.
0: Én nagyon bírtam, nagyon... hát a dalt ismerjük, tehát a igen. Dalt szeretjük, a dalt ismerjük, de olyan aranyosak voltak, nem tudok most jobb szót, aztán lehet, hogy most majd ide jönnek rock and roll szerelésben, de ott voltak is szemüvegében, ilyen teljesen civilként ugye a doktornő, igen. Az Ibanez gitárral a nyakában.
1: Igen, mert rendelésről jött, tehát nagyon fontos, igen. Hogy a társaság meg a zenekar itt volt már, de ő még rendelési idő után azonnal rohant ide, és akkor úgy léptek fel, de nagyon jó.
0: És a húga a basszusgitáros, meg úgy beleáll a basszus ritmusba a testé, mint milyen Trujillo, hogy hívják a Metallica basszerot?
2: Fogalmam sincs.
0: Az áll ilyen támadó állásban a bassgitárral.
2: Ránézek is rockstar. Tehát
0: abszolút rockstar. Így van. Na jó, szóval nagyon jók. Akkor szép reggel, csodás nap volt veletek. Örülök, hogy ott lehettem Miskolcon és Székesfehérváron. Együtt lehettem a barátaimmal, és még a meseszép McLarenes pólót is láthattam. Remélem a banán is elfogyott. Üdvözlet a győrieknek, a Zöldséges Zsolt. Zsolt, egyébként köszönjük a banánt, mert tényleg ez minőségi volt.
2: Így van, az egész stáb nevében mindenkinek jól jött tényleg.
0: Jó reggelt, drágáim! Most is, mint 2022-ben 500 kilométert utaztunk azért, hogy élőben hallgathassunk, lássunk benneteket, izgalommal várjuk a kezdés, imádás, puszi, Adrien, Ausztriából. Adrien?
2: Hello!
0: Édesem, szia! De csini vagy, azért látszik Ausztriana. Azért látszik a nyugat.
1: Kicsit más gasztronómia.
2: Hoztál egy kis Ausztriát ide nekem.
0: Köszönöm azt az osztrák szagot, amit itt hoztál magaddal. Barátaim, hallgatótársaim, jó reggelt. Tegnap Fehérvárról hazafelé menet, elérzékenyülve azon gondolkodtam, hogy Bocskort Vogával látni egyszerre egy kapszula stúdióban felbecsülhetetlen, múltat idéző élmény, minek minden perce egy időutazás volt számomra. Köszönöm szépen, a McLarenes. Tibi, drága McLarenes, és annyira megható, hogy egyből azt hiszem a reptérről jött oda.
2: De jó fej.
0: Görögországból jött haza, bocskorpóló rajta, olyan, ami csak neki van, és azt ő gyártotta magának. És hát igen, szóval neki, aki régi bumeráng rajongó, látni a Vogát meg engem együtt, az nekem is olyan egyébként, csak én a Vogával többször érintkezem.
2: Igen, de az mindig egy különleges pillanat, amikor a János személyesen itt van, akkor egész más a vibe is. Tehát, hogy ő hozza magával azt a
1: mindent. Hát mert előjön az a régi, amit régen csináltatok, és szerintem nagyon sok embernek ez jön elő.
0: Abszolút így van. De egyébként neked, mert ugye volt benned egy ilyen tartás, hogy na vajon szimpi lesz-e vagy sem? Végül is, egyébként nagyon zárult a személyes találkozó?
1: Nagyon szimpatikus, nagyon, tényleg nagyon cuki, nagyon aranyos, ami a szívén, az a száján, és nyilván nem lehet, nem szabad megsértődni, hogyha bármi olyat mond,
0: ja, nem,
1: de tényleg olyan vendégszerető volt, tehát hogy a kifogyott a pohara, már hozta az üveget, és már töltött, tehát nagyon cuki, tényleg.
0: Jó, Morgan Gabi bátyám, köszönet a tegnapi szuper napért, a fiúknak a CD-ért, mind az 5 zenekar szuper, ebből nehéz lesz választani, már nagyon várom a Milédit, sok sikert, csajok, üzeni a buszos Gyuri. Valamint jó reggelt, kedves mindenki, megérkeztünk Zalaegerszegről, hogy csodálhassunk benneteket, szevasztok! Évi és Zoli. Évi és Zoli Zalaegerszegről. Gyerekek, nagyon nagyok vagytok, és ezt köszönjük, tényleg ezt a hűséget nagyon. Ezt akármennyire cinikusak vagyunk, meg néha egy-egy SMS-ezőt leoltunk, de ezt a szeretetet látni, ez azért nagyon jó érzés.
1: Igen, egyébként én is most döbbenek rá, hogy mennyi embernek okozunk reggelente boldogságot, és hogy mennyi ember ragaszkodik hozzánk, és annyira jó, hogy látunk is titeket, mert mindig csak őket látom, tudjátok, reggel, és az egy picit uncsi egy idő.
0: Ugye, ahogy mondtam, hogy azért is jó a turné, sok szempontból, mert elmeséled, miért jó a buszban velünk lenni, de azért is jó a turné, mert hogy látunk arcokat, látunk azonnali reakciókat, szóval ez tényleg egy élmény, nekünk is élmény. Na, mit csináljunk? Anett, jól vagy? Minden oké?
3: Okay? Jól vagyok, köszönöm szépen, igen. Izgatottan várom a mai napot én is, és már a hétfőt is, mert elkezdtetek hiányozni.
0: Mik ma?
2: Még csak ma.
0: Igen, mi annyit beszélünk rólad. Sokszor megy a vita, hogy Anett szép, jaj, nem szép, de szép.
1: Ma tegnap fodrásznál volt, és nagyon szép lett a hajad.
2: Igen, igen. Tényleg bomba vagy, Anett, bomba.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Voltál tegnap.
0: Igen.
3: Ma is bomba a hajam. Még szerintem ez tart holnapig. Még látható, Gyuri.
0: Az illata mindenképp.
3: Ja, persze.
0: Nem, a fodrász illat olyan jó.
2: Bomba illatú, erre gondolj.
0: Nem, a fodrász olyan jó samponnal most, az olyan jó, amikor...
2: Az
0: igen. Ja, Anett időjárás jelentése. Ma is változékony időnk lesz. A napos délelőtt után, délután beborulhat az ég, és bárhol lehetnek futózáporok. 20 foknál ma sem lesz több, de a hétvégén 25 fok sem kizárt, még a hétfővel sem lesz gond.
2: De jó, ez nagyon jól hangzik.
0: Igen. Eufrozina? És igen. Eufrozina, van ilyen?
3: Van.
1: Ezek szerint?
3: Van, uh-huh. Bizony.
0: És az EU-nak van köze ehhez?
1: Hát ő vezette be.
2: Előtte csak Frozina volt.
1: Igen. De amióta EU-s a történet, azóta.
0: Jó, 100 éve Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt.
1: Ezt a nem normálisat. Miért nem tudta 4 naposra tenni és 8 órásra? Vagy 4 napos és 6 órás?
0: Mert így jöttek le a Fordok a futószalagról, valószínűleg ő ezt... Én pont ezt dicsérni akarom, mert ő nem csak egy autót talált fel, nem csak egy céget alapított, hanem az, hogy hatékony legyen a munka. Ugye ez volt az első sorozatban gyártott autó, a Ford T-modell, ha jól tudom.
3: Igen. Így van.
0: És akkor ennek a munka megszervezését is kitalálta. Szerintem zseni a csávó.
2: De picit gondolkodott volna, rájött volna, hogy ez a 4 nap, mondjuk azt mondjam, 10 óra, tehát még az is sokkal jobban járt volna a világ. Egyébként meg lehet, hogy ő is, csak nem gondolkodott.
1: Meg ne haragudj, azért olvasunk, mert 100 éve így működünk, tehát ne legyen már az, hogy 100 éve úgy dolgozunk, mint 100 évvel ezelőtt, tehát 5 nap, 8 óra.
0: Azért, bocsánat, Henry Fordot azért annyira nem, mert ez bármikor meg lehet változtatni.
1: Tehát én nagyon várom.
0: 100 éve miért nem változtatja meg senki? Mert jó.
2: Jogos. Mennyi minden változott 100 év alatt, és jó lett, ahogy változott. Most akkor ezen is kéne alakítani.
1: Hajrá!
2: Igen.
0: Jó, akkor ma 49 éves Kabát Peti! Peti!
2: Nagyon boldog szülinapot, Petikém!
0: Pont tegnap, hát ugye itt az Eto szállodában voltunk, az Eto parkban, és mindannyiunk ablaka ránézett arra a futballpályára, az Eto stadionra, ahol Kabát Peti fejezte be a pályafutását.
2: Bizony.
0: Zöld-fehérben.
2: Este bementem a szobába, és ki is néztem, és valahogy a Peti jutott eszembe. Hogy
0: nekem is. Én akkor lefeküdtem, akkor is.
2: Akkor is. Én igen. Akkor még igyekeztem nem gondolni.
0: 82 éves ma Michael Douglas, feleségének Catherine Zeta-Jonesnak is ma van a szülinapja, tényleg egy napon születtek, és ő 57. Hm. Igen. Will Smith 58, 65 éve ezen a napon született Heather Locklear, a Melrose Place sorozat Amanda Woodwardja.
3: Milyen gyönyörű volt. Tudja.
0: Gyönyörű volt, és jött az alkohol is szétverte. Tehát, hogy gyakorlatilag teljesen lerongyosította a kislány.
2: Szegény, igen.
0: Igen, de Richie Sambora felesége is volt, sőt, közös gyerekük van, tudjátok, a Bon Jovi ex-gitárosának.
2: Tényleg, aha.
0: Bizony. Jó, akkor 77 éve a mai napon Pedro Almodovar, spanyol filmrendező, ja, hogy született, azt hittem, hogy valamit rendezett. Jó, oké. 57 éve John Lennon szupersztárok közreműködésével rögzítette a Cold Turkey című lemezét. Eric Clapton, Klaus Forman Ringo Starr, Yoko Ono voltak a társai. Yoko Ono, mint szupersztár, ez az erős, Anett.
3: Hát azért...
0: Yoko Ono egy megélhetési izé.
3: Na, ne, azért ne bántsuk.
0: Mi? Mondd már, miben jó Yoko Ono?
3: Hát jó feleség volt.
0: Nem volt jó feleség. Miatta oszlott fel a Beatles.
2: Mindenki tudja. Maga menedzselésében
0: ma is együtt lenne. Semmi, egy fotós volt. De hát érted, a Blicknek is vannak fotósai, ez nem egy izé.
1: És mekkora sztárok lesznek?
0: Nem lesznek sztárok. John Lennon tönkretette. Most mindenki hallgat.
3: Hát persze, igen, hogy hallgatunk.
2: Szégyeljük magunkat a nevében. Igen. Igaz, ezt tudjuk tenni most.
1: Ne írd bele többet, Anett. És nem lesz ideges.
2: Nekünk kell bocsánatot kérni a Yoko miatt, minden évben hagyjuk.
0: Majdnem. Jó, időjárás a Gyuritól Tapolcával. Nyitunk, 11 fok van Tapolcán.
2: 11
0: és 19 lesz, és napsütés. Tihany 9 fokos, 19 lesz, ott is napsütéssel. Calgary 6 fokos, 21 lesz, de felhős idővel. Eger 8 fokos, 17 lesz felhősen, és Budapest 10 fokos, 19 lesz, és nálatok is, Anett, felhős idő. Jó. Na, akkor nézzük, hogy mit csinálunk majd Győrben. Nyilván egyébként tudjátok, hát az egész héten a menet az nagyjából hasonló. Hát először is nagyon érdekes volt, ugye utazunk a buszban, vannak hosszabb, vannak rövidebb távok, van amikor 4 órát utaztunk, van amikor csak 2,5, és nehéz ott az alvás, nehéz az együttlét, nehéz az évi kedvényben járni.
2: Az úristen, de megmelóztatott minket ezzel.
1: Ez az, igen, ő történetük, jó? Ez azért női szemmel teljesen más.
0: Mesélj női szemmel.
1: Nehéz veletek együtt tölteni, 3,5 órát bezárva egy kocsival.
0: Ugye ti ezt nem tudjátok elképzelni, azért régi ismerősök vagyunk, nem tudjátok elképzelni, hogy velünk nehéz egy kocsiban.
2: Mi annyira kedvében akartunk járni, és annyira szerettük volna jobban megismerni, hogy még azt is faggattuk, hogy mi a kedvenc dalod, elénekeljük, és akkor így próbáltunk neki énekelni dolgokat.
1: Tényleg énekeltek. Az tetszett.
2: Egyre jobban zárkózott be. Nagyon fura volt.
0: Nagyon furcsa. Na mindegy is. A lényeg az, hogy ugye az alvás még nehezebb, de hát ugye én, mint nem tudom, csapatvezető, magamnak azt a jogot fenntartottam, hogy a hosszú, hogy hívják, 3 üléses rész, az ott nekem néha ilyen vízszintes fekvőhely.
2: Most nincs is ezzel semmi baj. Mi elüldögélünk, dumcsizunk közben az évivel, hát igyekszünk dolgozni is, ugye, a másnapon.
0: A másnapon így van, és ettől csak felébresztettek. A Gyuri ébreszt, hogy te bocsi, az évinek van egy témajavaslata, amit nem tudok pontosan, hogy témajavaslata, vagy a saját önfelismerése.
2: Figyelj, bocsi, segíts, mert most terápia kezdődik.
0: Vagy terápia, vagy másnap erről beszélünk adásban.
2: Vagy mindkettő.
1: És ők a másodikat választották.
2: Mert
1: meg akarja a nép elosztani, hogy mire gondolok.
0: Így van. Na, itt arról szól a dolog, hogy sokféle elemzés van, ugye párkapcsolatokkal kapcsolatban, de a hosszú távú szingliségnek a hátulütői. Tehát, hogyha nagyon hosszú évekig vagy szingli, ugye évi, akkor annak mik a hátulütői? És egyszer csak egy pszichológus bedobta, és ez lesz egy érdekes kérdés, egyszer csak egy pszichológus bedobta, hogyha tudnád 100%-os biztosan, hogy 5 év múlva rátalálsz az igazira, életed nagy szerelmére, életed párjára, akkor azt az 5 évet, az hogyan töltenéd? Hiszen ugye felesleges párt keresni.
2: Bizony. Igen. Vagy, hát ugye attól is függ, hogy töltenéd, hogy miben vagy éppen.
1: Igen.
2: De abban attól is, hogy férfi vagy-e vagy nő. Tehát, hogy ez egy nagyon sok szempontú kérdés.
0: Így van. És nem is tudtunk kapásból erre válaszolni, hogy sorolgattuk a buszban, hogy mit tennénk, de annyiféle szempontban van. Tehát, hogy például folytatnád-e a párkeresést, mert úgyse hiszel benne, vagy, de képzeld el, hogy aztán valakivel vagy, és egyszer csak tényleg megjön 5 év múlva az igazi, igen, és ez mindent borít.
2: Folytatnád-e a párkapcsolatodat, ha éppen párkapcsolatban vagy, mikor ezt megtudod?
1: Mert tudod, hogy már csak 5 év van hátra.
0: Vagy szóra hoznál, mintha nem volna holnap.
2: Bizony. Hát mi némiképp leegyszerűsítettük a bocsival ezt a dolgot.
1: Hát ti nagyon leegyszerűsítettétek.
0: Én már nem is emlékszem.
1: Hát majd mi elmondjuk.
0: Majd mi elmondjuk, hogy én mit mondtam.
1: Igen.
0: Na jó, szóval ez egy érdekes téma, és szerintem egyébként mindenkinek, még Anettet is beszeretném majd ebbe vonni, hogy mi van, Anett, ne válaszolj, csak szeretném tudni
3: csak
0: a reakciódat. Nem. Tehát, hogyha te ugye együtt vagy Csabival, és mi lenne, hogyha a Jós, vagy a, tehát 100%-ra azt mondja, az életed igazi párja bizony 5 év múlva jön. Tehát, hogy az nem Csabi, de vele vagy.
3: Úristen. Hát ez nem
1: és
3: egyszerű.
1: És megkéri 3...
0: Mondanád?
3: Hát ez egyáltalán nem egyszerű. Mert én most jelen pillanatban... Nem most válaszoljak?
0: Nem. Válaszolj óvatosan. Ízelítőt adjál. Jelen pillanatban azt hiszed, hogy...
3: Hogy életem szerelmével vagyok, és úgy is érzem magam, és egyáltalán nem tudom, tehát, hogy mit csinálnék. Ez nagy dilemma.
0: Összezavarna, ugye?
3: Hát szerintem ez mindenkit. Ne, hát figyelj, mert honnan tudom azt, hogy biztos, hogy az életem szerelme 5 év múlva érkezik. Tehát, hogy most is azt érzem, hogy ő az életem
0: szerelme. Ez a jós, ez már mindenkinek igazat mondott. Tehát innen higgyük el, hogy tényleg az.
1: Igen, meg honnan tudod, hogy Csabi az életed szerelme?
0: Na, ez meg a másik.
3: Igen.
2: Hát ez az ember érzi, nem? Ezt
3: pontosan.
0: Érzi. Hagyjál már, te olyan hülye vagy.
1: Tényleg. Annyira.
2: Ezt szokták mondani a romantikus
1: filmekben. Meg a buszon is ezt
2: az ember érzi.
0: Az ember érzi. Na jó. Anett, erre nagyon-nagyon komolyan rá fogunk kérdezni. Ez lesz. Aztán ne felejtsük el, hogy itt van megint a Stílnek a gyönyörű bemutató kocsija, és itt van, én imádom, a színeket is imádom. Ez a narancssárga szint, ez bátor, a kertben mindig megtalálod. Tehát, hogy nem? Ez szempont?
1: Abszolút.
0: Szempont. Mi más van még narancsága a te kertedben? Csak a mi Stíl, nem?
1: Hát
0: vagy egy hollandi válogatott játékos.
1: Igen, ő nyíri a füvet.
2: Azt egyébként rendszeresen visz haza az évi
1: húzban. Nem, csak Stíl a narancsárga.
0: De függetlenül ettől tudjátok, hogy ugye itt is játszunk ma még utoljára egy Stíl foci mérkőzést, ehhez kellenek majd, és lányok majd kimennek hozzátok, 2x2 fős csapat, és hát nagyjából ismeritek a lomfúvóval, 2 darab lomfúvóval, összesen 4-jel, ugye a 2 csapatnak 2-2, kell megvívni a meccset 2x4 percben.
2: Így van, lesz között egy kis félidő, egy kis térfélcsere, ilyesmi, és ugye Bocsi lesz az egyik csapatkapitány, Évi a másik, én pedig hát könyörtelenül hozom a Kassai Viktor emléksípomat, és befújok minden szabálytalanságot.
0: És a mai nyeremény egyébként egy picit dupla, ha úgy vesszük, mert a nyertes csapat kap egy Stíl akkumulátoros ágvágó szettet és egy Stíl akkumulátoros kompresszor szettet.
2: Hű, nagyon komoly.
1: Úgyhogy nem kell szétosztani, hanem ugye egymás között kell, mindenki visz valamit haza.
0: Csak nekem Évi mondta, mert én azt mondtam, hogy én el szeretnék kezdeni szapozni, mert a lányom azt mondta, hogy az nagyon ősi megtanít, de mondtam, hogy nekem olyan száp kell, hogy száphoz, ez felfújható. Igen. Nekem olyan kell, olyan pumpa kell. Csak akkor veszek, hogyha van egy olyan pumpa hozzá, amit hogyha leállok a tengerparton az autóval, felfújom. Oké, okay, szápozok, béna vagyok, ügyes vagyok, tök mindegy, és ha visszamegyek, le is szívja.
1: Na most ebben nem tudtam neked ma segíteni, hogy ez a kompresszor, ez leszívja-e, tud-e szívni.
0: De felfújja.
1: De felfújni biztos, mert ugye van hozzá egy akkumulátor, ami, mert ugye most...
0: Én még nyomozok. Jó, de köszönöm, köszönjük.
1: Hát majd átmegyek a standra és megkérdezem.
0: Köszönjük, nem az ötletet, köszönöm.
1: Igen.
0: Jó, tehát ez lesz ugye stíljátékok. És ne felejtsük el, hogy ma van itt, és akkor szeretném az összes zenekart újra és újra és újra bemutatni, mint például most is, ugye Miskolcon, amikor jártunk hétfőn, akkor fellépett velünk a Zenemény.
1: Aztán jártunk Szegeden, és ott volt velünk a Hűvös együttes.

0: Igen, és akkor jött Pécs. Pécs mindent megváltoztatott, mert ugye az ember hallja ezeket kis dallamfoszlányokat, és akkor van ilyen favoritja, olyan favoritja, szerintem bennünk is fordult minden.
1: Hát figyelj, azzal együtt, hogy találtuk, ki lépett egy olyan karakter az együttesből, aki tényleg hát egy igazi showman volt, tehát ezzel együtt sok minden.
0: Igen, hát és ez a karakter nem más, mint egyébként a G-Master dobosa volt, Olivér, aki gyerekkora óta oda van Anettért. És ha Anett egyszer meglátogatná, akkor ugye ezt ígérte neki.
2: Sütök pitét.
0: Tessék. Jó, amúgy egyébként a G-Master és a You Can Fly. Ugye rájuk mondta Voga azt, hogy ők például abszolút működnének Angliában, mert ott ez a klub élet folyik, oda való a zene.
1: Igen, a Voga például bevallotta, hogy nekik ő a befutó.
3: Igen, és aztán csütörtökön Székesfehérváron jártunk, és ott volt az End of Paradise.

0: egy nagyon-nagyon érdekes volt, zenekar volt az End of Paradise. Tehát tényleg több generáció volt ott már, amennyiben ezt lehet mondani, fenn a színpadon, és olyan felállásban voltak, amilyet azért ritkán látni. Ugye két énekes, eleve két férfi énekes, két brutál hanggal, de nagyon más hangkarakterisztikával, és nagyon jól egészítették ki egymást.
1: És közben pedig a zenéjük mellett iszonyat jó fejek voltak, nagyon mosolygósak, nagyon lazák, nagyon jókedvűek, tehát nagyon bírtuk őket.
0: Abszolút. És akkor ugye ma van az utolsó nap, és tudom, hogy nagyon sokan őket várjátok. Azt nem tudom, hogy azért, mert csajok, egyébként nem csak csajok, mert férfiak is játszanak a zenekarban, vagy azért, mert a dal annyira tetszik, de azt tudom, hogy Évi minden reggel ezt hallgatja.
2: Igen, egyébként én ma reggel is meghallgattam.
0: Ma reggel is meghallgattad. Szóval, igen, a versenyben itt van nekünk a Neked adtam mindent, és ma élőben, itt Győrben, a Városház téren fellép velünk a Rock Milady.
3: Eddig én

0: Bennetek nem mozgat meg semmit?
1: De hogy nem, én imádom ezt a dalt.
2: Nagyon fülbemászó.
1: Én nagyon szeretem ezt a dalt. Ez ilyen abszolút ilyen rádióban hallgatható. Egy jó a szöveg. A másik dalnak is nagyon jó a szöveg. Innen zenekar két dalt adott elő, de egy dal lesz majd versenyben. Tehát a másik daluk is a... Ez a belészeretem részegen.
2: Ez a címe igen. Is egyébként.
1: A belészeretem részegen. Na, akkor jó.
0: Na, ezt viszont a Gyuriról írták.
1: Szóval, nem, jók a szövegek, jók a csajok, jó a zene, tehát, hogy én nagyon-nagyon bírom. Nekem is nehéz lenne választani, ha én döntenék.
0: Ja, hát én nem játszok ebben a játékban. Én sem merném vállalni a felelősséget.
1: Így van. Na jó, ez lesz, tehát várjuk majd a zenekart. Van egy SMS még, sziasztok, jó reggelt, itt Győrben Faltusz Viki üdvözletét küldi Londonból. Az ölelést én szívesen átadom személyesen Andi Viki anyu. Hol van Viki anyukája?
0: Ott
1: de drága vagy. Vikit puszíjuk, mondd meg neki, akár lesz ölelés, akár nem, de puszíjuk Vikit, aranyos, imádjuk, szeretjük.
2: Igen, és rég hallottunk róla.
1: Rég hallottunk róla, így van. Na jó, Vokcival is beszélünk ma, ugye tegnap is volt, de ma is lesz. Az AI, azaz a mesterséges intelligencia, ugye egy olyan dolog, amit sokszor beszéltünk róla, és szerintem fogunk még, hogy bizony szabályozni kell. És Kína a szabályozás miatt egy új jelenségre kellett, hogy ráébredjen, az AI gyászra. Tehát a mesterséges intelligencia gyászra. Most ez így senkinek nem mond semmi, de a Gyuri tudja.
2: Igen, ez az a helyzet, amikor valaki éveken keresztül úgy alakítgatja a mesterséges intelligenciát magának, hogy ő lesz a legjobb barátja, vagy esetleg egy picit tovább megyek, elvesztett hozzátartozója, karakterét táplálja bele, és úgy kommunikál vele, mintha az elvesztett hozzátartozója még jelen lenne az életében, és egyszer csak a szabályozásoknak köszönhetően ezt mind elveszik.
1: Így van. Ez egy baromi érdekes dolog, és erről is tudunk majd vitázni a Vokcival persze 9 óra után, hogy ha elvesztetted egy hozzátartozódat, jó dolog-e a mesterséges intelligenciával tulajdonképpen úgy tenni, mint hogyha mégis újra kommunikálnék vele, vagy nem, ezt el kell engedni.
0: Nehéz. Egyébként nehéz, mert amikor egyedül vagy, és vagy hiányod van,
1: az már nem ő. Az gép, te is tudod, hogy gép.
2: De ebbe felmerül a kérdés itt megint a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy egy segítség, mondjuk egy terápia, vagy egy lelki támogatás, vagy igazából hosszú távon csak tönkreteszi az embert mentálisan.
1: Szerintem tönkreteszi, szerintem prolongálod, azaz kitolod azt a gyászt, amit egyébként meg kell, hogy élj, fel kell, hogy dolgozz, így kevésbé engeded, mert azt a benyomást kelti a lelkedben, mintha még létezne.
0: Ez is igen, egy, de ez kevésbé is fáj így a gyász.
1: Gyerekek, lehet ezen vitatkozni. Azért mondom, hogy ez egy érdekes téma lesz. Jöhetnek a tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
0: Igen, tegnap arról beszéltünk, hogy strandra járni nem szeret mindenki, vagy azért, mert jól néz ki és mindenki nézi, vagy azért, mert kicsit a teste fura, és azért bámulják meg. Viszont találtunk egy strandot Triesten, ahol a nőket és a férfiakat 3 méteres kerítés választja el. Volt miről beszélnünk.
3: Az előző rész tartalmából.
1: Triestben a strandról akarok beszélni veletek. Képzeljétek el, ott van egy különleges strand, és ott egy 3 méteres fal választja el a nőket a férfiaktól a napozó részen, a strand részen.
0: Óriási.
1: Igen, azt mondják, hogy ez azért van, és egyébként a triestiek ragaszkodnak ehhez, nem akarnak ezen változtatni. Ez Nyugat-Európa utolsó nemileg szétválasztott strandszakasza. Azért ragaszkodnak a triestiek ehhez, mert nagyon sok, főleg hölgy egyébként feszélyezve érzi magát, amikor kimegy, napozik, lefekszik, becsukja a szemét, elnyújtózik, stb. És hogy a pasik bámuló tekintete, az a nyálcsorgatós izé, és ezt nem szívesen. És itt bevallom, egy picit együtt tudok érezni veletek, de kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg létezik, ez az érzés?
0: Ez tényleg így van, ez az érzés. Tehát ti férfiak fekszetek a strandon, és folyamatosan a nőket nézitek. Teljesen mindegy, hogy melletted a feleséged, a párod, a kutyád van, de mindig megnézed a jó nőket, vagy egyébként a csúnyát is megnézed, és utána elgondolkozod, hogy hú, és még beszéltek is róla utána.
1: De kit sajnálsz most, a feleségemet, aki mellettem fekszik, és én kvázi a szememmel megcsalom őt, vagy azt a nőt, aki egyébként végig sétál, és el akar, mit tudom én, akar venni egy fagyit magának valahol, és ő meg érzi azt az égető tekintetet, vagy nem egyet, hanem sokat, ami végig kíséri őt. Melyiket sajnálom?
0: Én mindegyiket sajnálom, és mind a kettőt, mert az egyik ugye érintett, mert hogy a párja más néz, a másik pedig azért, mert hogy végig vizslatod, és az egy olyan kellemetlen érzés.
1: Bennünket vizslatnak a nők?
2: Hát most őszintén, ha belegondolsz, szerintem hát 10-ből 8 pasi biztos, hogy a lemegy a strandra, akkor behúzza bejáratnál a hasát, és amíg haza nem megy, addig behúzva tartja. Nem? Dehogy? Most őszintén
4: nem, soha nem tapasztaltam. Tehát én olyan komfortosan mozogtok.
2: Nem lett-e behúzott hasakat?
0: Nem. Nem is tudjátok behúzni.
2: Hihetetlen, mekkora strand szakértő.
1: Meg nem mindegy, hogy milyen, most elkezdtem gondolkodni, hogy milyen strandon, tehát nem mindegy, hogy...
0: Hogy nézel ki?
1: Mit? Tessék?
0: Hát az sem mindegy, hogy nézel ki, miből
1: húzol. Hát nem mindegy,
0: be?
1: Hogy a, mit tudom, a Strabag Malter osztályának a szotüdülője, érted, és a cementes csávók, érted, a nagy sörhasukkal, akik szarnak mindenre, érted, ők már nem akarnak lenni semmilyenek.
2: Ezen a strandon nagyon könnyű lesz strand királynak lennünk, igen, ez jogos.
1: És akkor lemegyünk a Gyuri meg én a nem tökéletes testünkkel, és aratunk.
0: Hát az biztos.
1: Gyuri, szerinted mit néznek rajtunk? Lenn a speedót, vagy fenn a gorilla mellizmokat?
2: Hát én azt gondolnám, hogy a gorilla mellizmokat, ezért gyúr mindenki, igen, ezért, de ezért gyúr. Ezt mondjátok meg ti.
4: Anett? Kezdjem én? Én azt gondolom, hogy szerintem nem feltétlenül a mellizmokat nézi meg egy nő először.
1: Hanem lenn a speedót mindenki?
4: Nem mindenki, csak szerintem a legtöbb nő, igen. Oda.
1: Na, azt nem tudtam, mert akkor viszont jó vagyok.
2: Akkor be is fejezem a gyúrást. Hát
1: akkor Gyuri, menjünk a strandra.
2: Nem kell kondiba mennünk, végeztünk.
1: Igen, boxer vagy speedo amúgy?
0: Hát speedo inkább.
1: Inkább speedo?
0: Hát jobban látjuk.
1: És, de hogy az a jobb, hogy is mondjam, a szemnek?
0: Hát igen.
1: Ezt nem tudtam, én például már régóta ilyen ebben a boxeresben.
2: És pontosan azért van mindenki a strandon is ilyenben, mert nem akarjuk magunkat kitenni ennek, amit az Évi mond, és ezek szerint ugyanúgy stírölik a pasikat, mint mi a csajokat.
1: De ott fekszetek mondjuk Évi és Anett egy ilyen törülközőn, süt a nap, be van csukva a szemetek, és egyszer csak árnyék vetül az arcotokra, és ott áll felettetek valaki, kinyitjátok a szemeteket, és ezt halljátok.
5: Képestét, drága hölgyem! És megjött nektek James a cowboy.
0: Tényleg csak ez az egy süttyó tudott arra jönni?
2: Ez az ikonikus ismerkedő
4: duma. Én imádnám, mert tudnám, hogy Gyuri érkezett, úgyhogy veled...
1: Nem, most komolyan. De és az olaszok milyenek? Ilyen izé? Giovanni vagyok, mi
0: nem,
1: az a
0: gyönyörű? Az olaszok, elmondom nektek, ők kultúrlények, és tehát, hogy ott nincs ilyen. Ők nem ők tisztában vannak saját magukkal, ők tisztában vannak az olasz nőkkel, és ők elfogadják azt, hogy a test milyen.
2: Minden olasz film erről szól, hogy mennek az utcán a nők, és igen.
0: De mindenki nagyon szép.
2: Giovanni kiabálja, hogy Mamma Ristova, meg mit tudom én ezt.
1: Mamma Ristova. Mi az a két gyönyörű nagy buffala mozzarella? Mamma Ristova.
0: Nem, én az olaszoknál nem tapasztalom ezt egyébként, hogy ők így nagyon vizslatnának, mert nem tudom, ők nekik nem, a strandolásnak nem.
1: Én pedig az olaszokról hittem.
2: Teljesen. Hát mindenki azt mondja, hogy ők aztán alá verek és nem. Az udvarló.
0: Nem.
1: Mit aláverek?
2: Majd egy ezres fizetben én kezdem azt a kasszát.
0: Igen, egy ezres már.
2: Ők aláverek.
0: Igen.
1: Megint azt értettem. Még egy ezres.
2: Még egy ezres.
4: Az nem is baj, ha gyűlik, mert ki van fogyva a kassza.
1: Gyerekek, van-e pozitív oldala ennek? Évi, az csak pozitív oldalt lát? Van-e pozitív oldala?
0: Még van pozitív oldala. Szerintem, hogyha mondjuk már ilyen nagyon régóta vagytok kapcsolatban, és nem szeretsz a pároddal strandolni, mert te viszed a cuccot, oda kell adnod a törölközőt, szólsz neki, hogy kenje be magát naptejjel. Tudjátok, ez a szokásos, amit általában nők csinálnak. Igen. És ti férfiak úgy jöttök velünk a strandra, hogy úgy vagytok. De nem tesztek
2: hozzá
0: sokat.
2: Eleve úgy gondolsz a párodra, a fiktív párodra, mint egy teherre. Tehát, hogy egy
1: teher ellenség, egy legyőzendő, valami, egy eltaposandó csíra.
0: Nem akarlak megbántani titeket, de itt a nők bólogattak. Kint, itt velünk szemben. Tehát ezért
1: igen, ez a nagy baj. Ez a nagy baj, hogy hadsz rájuk.
4: Ez nem baj.
2: Hova megy így ez az ország? Hova halad így
0: de
2: ez az ország?
0: De Anett, nincs igazam? Hát erről szól, igaz. Őket is visszük a strandra. Nyilván, ha a friss kapcsolat, ez teljesen más, akkor nem strandra megyünk. De mikor már nagyon régóta együtt vagyunk, akkor az egész nyűg rajtunk van.
2: De Lévi,
4: és ki kell szolgálnunk benneteket.
2: Hogy nem lehet ismerkedni. Hát most még egy tök jó platformot el akarsz vetetni a világtól.
4: De Gyuri, ez nem jó, ez nem jó platform. Tehát ez jó 14-15 évesen, de 30 pluszosan már nem tudom, nekem az olyan fura érzés lenne, hogy strandon ismerkedni.
1: Évi, nyilván többször hívtunk ugye medencézni hozzánk. Uh-huh. Voga, Gyuri és én. És biztos, hogy voltál olyan helyzetben is, hogy már felkaptad a fürdőrúcit ott túróspatakon, már be voltál öltözve arénába, és aztán egyszer csak sírva fakadtál, és a sluszkucsot visszatetted az asztalra, és nem jöttél. Így mondtad le?
0: Miért fakadtam volna sírva?
1: Hát mert, hogy feszélyezve érezted magad, hogy három férfi vizslató tekintete, esetleg alkohol által átitatott megjegyzései fognak téged majd itt egy délutánon keresztül szórakoztatni, ezért.
0: Egyébként van benne valami.
1: Tudtam. Igen, bocsánat.
0: És láttátok, hogy örül, ha véletlen valamit eltalál az életben. Igen, egyébként van bennünk nőkbe, de Anett nem, tehát hogy azért nyilván nem megyek olyan helyre, ahol három férfi elkezd majd rólam beszélni, hogy hogyan nézek ki. Érted?
2: Ez egy baráti társaság, nekik komplexus.
0: De ti nem vagytok a barátaim, tehát itt nagyon nagy téveszmébe vagyunk.
2: Jó, oké.
4: De mindig mindig nehezebb. Mindig nehezebb egy nőnek, amikor mondjuk három vagy négy pasival van, igen, és akkor ő van egyedül ott fürdőruhában.
2: De te eljöttél,
0: de én annyira szeretném ezt megfordítani.
2: Na.
0: Megfordítanám, tehát akkor tegyük azt, hogy, hogy Jakabos Zsuzsi, Hosszú Katinka, én, és akkor, de mindenki csúcsformában legyen, én is.
1: Ja, jó,
0: érted a sztorit? Tehát úgy nézünk ki, ahogy ki kell nézni. Jó, ahol mindenki az olimpia előtt vagyunk egy hónapban, és meghívunk titeket, földi halandókat, ilyen testtel, hozzánk fürdeli.
2: Ez már annyira fiktív történet, hogy el sem tudom képzelni.
0: Na, ez ugyanolyan. Eljönnétek, de tudjátok, hogy mi úgy szocializálódtunk, hogy Kásás, Szécsi, Kisfecskében, és nekünk ez a férfi.
2: Melyik kötök hív meg? Ha Jakabos Zsuzsi hív meg, akkor elmennénk.
0: De mondom, hogy mind a hárman ott vagyunk.
1: Jó. De ő azt mondja, hogy mi ezzel a jelenlegi testünkkel ott...
0: Kellene.
2: Persze, kellene, hogy elmennénk.
1: Igen, szerintem is, és hát innék gyorsan sokat, és akkor nem lennék gátlások. Meg nekem megvannak azok a helyzetek, hogy ne lásd nagyon azt, hogy nagyon gáz vagyok. Tehát
0: hogy?
1: El tudok nyúlni például így, vagy...
2: Meg tudsz inni egy meg több fröccsöt is így kinyújtva.
1: Vagy ha 5-re hívsz, akkor 5 óra 2-kor már a vízben vagyok, nem jövök ki, és oda kérem az italt. Tehát, hogy ilyeneket tudok kérni. Vagy csinálni.
2: Igen, van az elfekvő póz, az szintén, hogyha hosszú a kanapé, akkor azon el lehet dőlni.
0: Uh-huh. Jó, de valamikor belemész a vízbe, és látjuk ezt a testet.
1: Nem, Éri, mi is érezzük magunkat, olykor feszélyezünk.
0: Jó, értem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Automatikusan érkezik a dízel támogatás, Baranyában is megjelent az afrikai sertéspest is. Főleg keleten lehetnek ma záporok. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Hétfőn dönthetnek több képviselő mentelmi jogáról is a parlamentben. Rendkívüli ülést kezdeményezett Bújdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője jövő hétfőre. A legfőbb ügyészség kedden jelentette be, hogy kikéri Hankó Balázs, Sezták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát is. Hétfőn szavaznak majd a Hunatyák Szatmári Zoltánról is. Őt Baka András köztársasági elnök jelölte legfőbb ügyésznek. A Tisza frakció már jelezte, nem támogatják a jelölését. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 ezer forintot utal nekik, évvégéig a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették. Akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
3: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum az az október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
2: Baranyában is megjelent az afrikai sertéspest is, a vaddisznókban igazolták a fertőzést. Az országos főállatorvos emiatt Baranyában, Tolnában és Bács-Kiskunban is bővítette a fertőzött, illetve magas kockázatú területeket. A vírus emberre nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős kárt okozhat. Az ország minden pontjáról érkeznek a holnapi rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a merrák színében. Rózsaszínben vonul majd keresztül a városon. Napos felhős időnk lesz ma is, hazán keleti felén kisebb eső is lehet. Az élénk szél mellett 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadék nem várható. A hűvös reggel után már 20 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, tovább melegszik a levegő. A legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és a 78-as kilométer között. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. Közben az M6-os autópályán Ivándárda felé Szekszárd térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között. A forgalmat a párhuzamosan futó pályára terelik. Végül az 1-es főúton Törökbálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Tájékoztat az útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után
4: élőben Győrből a Városház térről
1: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor Gáborral és Risto Bévivel.

0: Ez a Bocskor Rock City turné.
1: Élőben Győrből a Városház térről.
0: Bocskor Gáborral és Risto Mimivel. Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban.
1: Ez a Bocskor!
2: 7 óra lesz 10 perc múlva, és itt folytatjuk Győrben a Városház térről. SMS nagyon jó, így művelődünk hallgatónak köszönhetően. Második Géza magyar király felesége, Ufrozina, kijevi nagyfejedelem lánya. Csak hogy a név miatt.
3: Köszönjük szépen.
2: Sziasztok, az én nővérem Niki is már tegnap ide utazott Győrbe, Balaton fűzfőről, hogy itt lehessen veletek, bocsi, a nagy kedvence, olvasátok beléci. Hol van Niki? Édes Niki, Balaton fűzfőről. Három Balaton fűzfőről?
4: Egy? Harmadszor? Egy?
2: Háromra értél ide? Hármas mutatott, most ki kell találnom, igen, mi az. Három...
3: Annyira jöttem, hogy háromszor kijöttem Balaton fűzfőről.
4: Harmadszor,
2: oké. Szia Gábor, 80 éves apukám is örök rajongód. Tegnap 4-kor elindult Diósdról, és ott volt veletek Székesfehérváron végig.
3: Azt a mindenit.
2: De helyes. Hát, hogyha találkozunk Diósdon, akkor szólítson már meg, és akkor nem tudom...
4: Mi történik?
2: Viszek neki valami ait, valami szuvenírt tőlünk.
4: Akkor de viszont sétálj mindig úgy, hogyha a hátat találkozol vele.
2: Nem, majd akkor elkérem a címét, és oda viszem.
4: Jó, ügyes vagy.
2: Halleluja főni, Istenem, hogy tényleg a szervezési dolgom, tényleg ott fent tud akadni.
3: Nagyon kemény.
2: Hát, ha valami hirtelen szervezés szaga van, érted, akkor Risto Vévi megjelenik, haló, hozzám szóltatok?
3: Én vagyok az
4: de
3: igazgató.
4: De milyen jó, hogy egyébként van a Risto Vévi, mert így van vacsorátok is, és ki is van fizetve.
2: Igen, van vacsorán.
4: És van róla számla, tehát hogy milyen jó, hogy azért tényleg, hasznosan...
3: Figyelgetek egész héten, hogy a múltat te hogy másítod a magad javára mindig.
5: Most komolyan az Évinek kellett a vacsorát fizetni?
4: Nem, én
2: intézem. Annett, megérkeztél te is.
4: Nem, segítem őket, intézem, tudod, úgy, mint egy nő szokta.
2: Igen, mi meg botladozunk, azt sem tudjuk, hol vagyunk.
3: Igen.
2: Mint hülye nyáladzó gyerekek.
3: Kiabálunk az étteremben, Évi, vigyél ki minket.
4: Hol az ajtó?
2: Évi, fektes le.
3: Pisilni kell, Évi.
2: Ne hagyj urinak nekem.

0: Hát ezzel is visszaélnétek.
1: Halleluja, főni. Természetesen van olyan pumpa, én is évek óta azt használom szapozni, szív is, fúj is, néz körül. Köszönöm szépen Pisti Szangálemből. Aztán amikor Évi azt mondta, hogy ti nem vagytok a barátaim, egy pillanatra megfagyott a levegő, mondjuk meg is lepődtem, Béci.
2: Mi is meglepődtünk,
1: mi azt hittük, hogy a barátai vagyunk.
2: Nagyon fájt.
0: Poén.
1: Nagyon cuki tőletek, hogy vittétek magatokkal a turnéra, bocsi. A bocsi neon, Fati. Fati, ez természetes, hát ez éke a mi stúdiónknak. Na jó, Évi, mesélj, te mit találtál?
0: Igen, először is szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy az október a mellerák elleni küzdelem hónapja. És figyeljünk oda, mert hogy akár mennyiszer mondjuk, és már mindenki úgy érzi, hogy ezt csak így halljuk, de nem tesznek ellene az emberek. Tehát el kell menni szűrővizsgálatokra, és szeretném itt felhívni a hölgyek figyelmét, hogy igenis vigyázzunk magunkra, mert nagyon-nagyon nagy bajok lehetnek
1: ebből. Korai felismerés esetén nagyon-nagyon szépen gyógyítható.
0: Így van, és képzeljétek el, hogy most én annyira nem vagyok motoros, de még motoros felvonulás is lesz, és képzeljétek el, rózsaszín motorok fognak felvonulni, csak azért, hogy a férfiak is, vagyis hát gondolom nők is motoroznak, felhívják a figyelmet erre. Tehát, hogy én nagyon örülök ennek az összefogásnak.
1: Október ennek a hónapja. Köszönjük, Évi.
0: Így van. Na, hoztam egy másik témát. Képzeljétek el, hogy nem tudtam, hogy a Vokci AI-t hoz, de ez rövid lesz, és nem olyan. Ugye már hallottunk arról, hogy lehet, hogy a nagy cégek igazgató tanácsaiban lesz egy olyan tag, aki AI lesz. Tehát nem ember lesz, hanem AI.
1: Tehát gyakorlatilag egy cégnél a főnök AI.
0: Igen, tehát ilyen Amazon...
1: Tehát vannak alkalmazottak, meg igazgató helyettes, de a főnök AI.
2: Igen, vagy akár az, aki felvesz egy állásra, mondjuk a HR vezető egy AI, ki aha, tudja.
0: Így van, de most én ezt úgy akartam kezdeni, hogy igazgató tanács, de most eljutottunk oda, hogy képzeljétek el, hogy cégeknél lehet, hogy főnök. Tehát a főnök, aki a beosztást intézi, aki a fizetésedet intézi, aki számunkért, aki olyan, mint én.
1: Jaj, ne.
0: De azt képzétek el, lehet mostantól, tehát hogy elkövetkezendő pár éven belül kicserélik az embert AI-ra.
2: Akkor most már félsz te is, Éva? Most eljött?
0: Éva. Nem, csak én nem félek. Tehát én nem félek. Nálam nem hiszem, hogy jobb az AI.
2: De hol?
1: Várjuk, gyerekek, egy picit vizsgáljuk már meg, hogy milyen és mi az a főnök.
0: Igen.
1: A főnök Magyarországon egyébként egy általában utált, lenézett, kerülendő személy. Sok külföldi cégnél már ez megváltozott, hál' Istennek, de a főnök az mi? A főnök az irányít, a főnök az dönt, a főnök az adminisztrál, vezeti a cég menetelét, vagy hogy mondjam, de ugye van a szubjektív faktor, és ez az, ami lehet, hogy nem baj, ha kikerül.
0: Így van, ezt akarják kivenni az egész rendszerből, helyes. Mert az AI az ugye nem fog tudni, szubjektíven nem lehet olyat, tehát nem tudod megvenni, nem tudod lekenyerezni, mert az egy rendszer lesz. És ezt akarják kikerülni, de vagy bevezetni, és olyan szinten, hogy képzeljétek el, hogy az AI fog behívni egy elbeszélgetésre. Uh-huh. És leteszi eléd racionálisan ezeket az anyagokat.
2: Hát, hogyha én mondjuk egy cég tulajdonos lennék, és nekem szükségem van egy ügyvezetőre, akkor valószínűleg ez egy szimpatikusabb irány lenne. Valahogy olyan megbízhatóbbnak érezném az egész történetet, hogy azt mondom, hogy egy AI-ra, aki baromira vág minden, de amit nem, azt is három pillanat után
1: minden szempontból. Tehát ugye hányszor adatok az, hogy főnök pikkel valakire, csupán azért, mert nem szimpatikus neki, bizony. Vagy már nem feküdt le vele. Ez a kettő.
2: Igen.
1: És ez biztos nem fordul, neked is volt ilyen.
0: Igen, persze. Az uszodában minden, csak úgy veszek fel embereket, először lefekszünk, utána kezdi a munkát.
2: Hogy várják, hogy az AI oda lépjen végre? Szóval ez, hogy te minden nap csinálod velük.
0: Igen. Így kapnak fizetésemelést is, tehát alap dolog. Főleg, hogyha szingli vagyok, akkor így használom őket.
1: De ugye a szimpátia kérdés, ugye, ami egy nagyon szubjektív dolog, és valakinek ez, valakinek az szimpatikus, vagy kevésbé az, ez nagyon befolyásolja azt, hogy téged a munkahelyeden egy főnök miként kezel.
0: Oké, de azért abban is legyünk, hogy szerintem nem minden nap tudsz maximális teljesítményt leadni, és az AI nem tudja azokat a dolgokat, amit mi tudunk főnökökként az emberekről, hogy rossz napja van, hogy elvált, hogy gyereke születik, hogy az édesanyjával történt valami.
1: És ezzel bocsánat, de hát AI, tehát, hogy intelligencia is van ebben a gépben, ezt nem lehet betáplálni. Sőt, tehát, hogy mit tudom én, azt mondom az AI-nak, hogy, és ő azért tudja az intelligenciával ezt kezelni, hogy mit tudom én, tegnap, nem tudom, meg beteg lett a gyerekem, egész éjjel fenn voltam, stb. Akkor ezt okay, ő nem tudja tolerálni?
2: Szerintem sokkal jobban fogja tolerálni, sőt, az adott helyzetben sokkal jobban fog hozzád nyúlni, sokkal jobban fog veled kommunikálni, mint egy ember, egy olyan vezető, bocsánat, egy olyan főnök, mert a kettőt azért meg kell különböztetni, akinek semmi képzettsége nincs hozzá, csak odarakták.
0: Oké, de gondolj bele abba, hogy van az érzésfaktor, amit az AI sose tud. Tehát én annyiszor beszélgettem már vele, hogy érzele valamit, vagy mi a szerelem, vagy segíts valamiben, ilyen érzéskérdés.
2: Tehát csak azok a kérdések, amikben elakadtál egy
1: erről beszélünk mindjárt, majd 7 óra után, igen.
0: Köszi. Hogy, de te jobban tudod átérezni, mint az, hogyha valakinek a gyereke megbetegszik, és azt mondja az éjjel, jó, 3 nap, és akkor 3 napig nem foglalkozom vele, de 4. napon ő már, mert neki a termelés kell, ő csak Exceleket, vagy rendszereket, algoritmus lát, ő érzelmeket nem lát, és szerintem egy főnöknek érzelmesnek is kell lennie, attól függetlenül, hogy kell a bevétel.
1: Igen, ez a félelem alapú uralom, ez viszont megszűnik. Én nem tudom, hogy lesz-e olyan, hogyha ez elindul ez a program, lesz-e olyan, hogy nekem, mint alkalmazottnak be kell mennem a főnök, azaz az AI irodájába, és ott egy mikrofon, meg egy hangszóró.
0: Ez lesz.
1: És ő azt mondja, hogy na, hogy vagy, bocsikám. Nem tudom, hogy lesz-e ki ilyen, nem tudom, akcentusa.
2: Hogy képest egy drága hölgyem. Engedj nektek James a cowboy.
0: Tehát, hogy beülsz, és beállíthatod bármilyen
2: hangon. Mondja neked az ilyen, mi van veled, bocsikám, nem megy ma a meló, vagy hogy van ez?
1: Igen, és akkor megpróbálom elhitetni vele, de lehet, hogy mit tudom, másnapos vagyok, és ezért dorbézoltam a haverokkal, de elmondom, hogy a kameleonom hullabeteg, és reggel el kellett vinni a doktorhoz, és a infúzióra kötötték, ott fogtam a kezét a kameleonnak, hogy ne izguljon, és ezért késtem 4 órát. Igen.
2: Hát, hogy a ChatGPT-t ismerjük, ilyenkor azonnal azt fogja mondani, hogy ó, szeretnéd, de hogy javaslatokat adjak a kameleonod meggyógyítására, és onnantól már
1: nem, mert állatorvosnál van, vagy de meg vagyunk, jó, akkor igen. Szeretném, oké. Okay.
2: Igen, és akkor már onnantól arról beszélgettek.
1: És akkor lehet, hogy ez 2 hétig tolom a kameleon sztorit, pedig az egész brigád tudja, ahol dolgozom, hogy nincs kameleonom, hogy én beztam előző este, és mindezt lesz éját, át is lehet verni.
0: Nem ilyet. Tudod átverni, szóval ennél okosabb ő. Utána fog menni, hogy van-e, meg szerintem őt nem érdekli a kameleonod, tehát őt nem fogja érdekelni, hogy mi van veled, őt az érdekli, hogy termeljél és dolgozzál.
2: Az a baj, hogy magadból indulsz ki, és egy ilyen terminátort képzelsz el, pedig nem, az ilyen nagyon jól lehet megbeszélni ilyen finom dolgokat, és nagyon megértő tud lenni, nagyon toleráns tud lenni, hát ezért függ rá a világ, ezért látja benne csomó mindenki a legjobb barátját például.
1: Az AI az emberiség összes karakterét szintetizálja önmagában, és érti. Te nem, érted? Te csak az... éj vagy, de nem vagy áj. Évi, látom, fennakadt a kifli
0: a torkodon. Nem akadt fent a kifli, csak muszáj ezt a hár...
2: Éva, fennakadt a kifli.
0: Na. Nem csak ugye az NMH hallgat, és hogy csúnya szó jött volna ki.
1: MDM is.
2: Őt a BRFK is.
0: Nem mondjátok tovább.
1: Na jó, köszi Évi, igen, jó téma volt, köszönjük szépen. Jövünk vissza nem sokára, és ez is Évi témája, baromi érdekes, mert ő talált egy a hosszú távú szingliségnek okait fejtegető kis cikket. És ugye miután a párválasztás az egy nehéz dolog, a randizás is egy fárasztó dolog, és nagyon sokszor abban találjuk magunkat, hogy évekig nem találtuk meg az igazit, hiába tettünk mindenféle erőfeszítést. És van egy érdekes kérdése egy pszichológusnak, majd meglátjuk, hogy ezzel mire jutunk, méghozzá az, hogyha konkrétan tudnád egy jóslatból, hogy 5 év múlva az igazit meg fogod találni, erre ez garancia, ez garantált, akkor azzal az 5 évvel addig mit kezdenél?
2: Hú, és ez nagyon nehéz dilemma lett tegnap, ahogy ültünk a kis buszban, mert hát nagyon nem mindegy, hogy az ember férfi vagy nő.
1: Pontosan.
2: Nagyon nem mindegy, milyen élethelyzetben van most. Mik a vágyai? Tehát, hogy hú, ez egyre csak nehezebb lett.
1: Így van. Egy fél óra múlva fellép itt nálunk a Rock Milady, és ezzel a témával jövünk vissza a hírek után.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rock City! Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
4: Ma reggel Győrben a Városház téren.
3: A Rock Milédivel zárjuk a hetet. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
4: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
5: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
6: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
4: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
7: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
4: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
8: Rock City!
9: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel.
10: Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Rock City!
11: Itt a Retro Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
13: Evelyn, ez biztos?
12: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
13: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
12: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.

0: megérkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
2: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Ki bírnál egy ültőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
12: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
13: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
14: Önnek a Protexin kell.
15: Gyógyszernek minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Hogyan tudnék élni nélküled? Összekült az
17: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogatók: MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
18: Zenéjét szerezte Guido és Mauricio De Angelis. A legendás szerzőpáros élő koncertje november 6-án
19: a Ríz Levente sportcsarnokban.
18: A Sandokan és a Bud Spencer, Terence Hill filmek legnagyobb slágerei egyetlen felejthetetlen estén. Jegyek a broadway.hu-n és az ismert jegyirodákban kaphatók.
11: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a Jépi Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
7: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
8: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
6: A pápával találkozott a magyar miniszterelnök, ismét tesztelhetik táplálkozási tudásukat a diákok. Futózáporok még ma is lehetnek. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Magyarországra hívta 14. Leó pápát Magyar Péter a miniszterelnököt vatikáni látogatásán. Magánaudiencián fogadta az egyházfő. A kormányfő beszámolója szerint szóba kerültek a magyarországi változások, a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a magyar katolikus egyház helyzete is. A miniszterelnök azt is bejelentette, a kormány átvizsgálja és folytatja az üldözött kereszténységet segítő Hungary Helps programot. Újabb kártevő jelent meg Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát az EU-ban először nálunk azonosították. A Nébih közlése szerint főképp a szőlőkben és gyümölcsösökben pusztít a rovar, de mintegy 100 növényfajon képes táplálkozni. Az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát lakossági jelzés alapján azonosították Bács-Kiskunban. A hatóság megkezdte a szükséges intézkedéseket. Ismét elindult az Okostányér országos diáktudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
20: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Hatékony megelőzéshez bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
6: Csaknem 200 program és 400 dedikálás várja a látogatókat az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A rendezvényt október 1-e és 4-e között tartják, ezúttal új helyszínen, a Hung Expo-n. A 31. könyvfesztiválon idén 3 ország, Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Napos felhős időnk lesz ma is, hazán keleti felén kisebb eső is lehet. Az élénk szél mellett 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadék nem várható. A hűvös reggel után már 20 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, tovább melegszik a levegő. A legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Már erős a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól telítettek a sávok. Szintén sokan haladnak a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól befelé, a 31-es főúton Maglód és Mende közelében, az M0-as autóút felé vezető oldalon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, az M0-as autóúti csomópont előtt. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Olvasható az útinform.hu-n.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most a hírek után
24: élőben Győrből a Városház térről
23: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.

0: 7 óra 14 perc a pontos idő, süt a nap, de fázunk. Fázunk itt Győrben a Városház téren. Jó reggelt mindenkinek, jó reggelt Győr, és jó reggelt Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Sziasztok! Na, pár SMS is, akkor nagyon izgatott vagyok itt a témával kapcsolatban, és ne felejtsétek el, hogy hát körülbelül...
2: negyed óra, 20 perc.
0: 20 perc is fellép a Rock Me Lady. Igen, neked adtam mindent. És mindezt már élőben. Na jó, nem mutatom tovább. Itt van az SMS, jó reggelt, Rock City polgárai, 7-13 körül dudálok nektek, 3-at a 13-as buszból, buszos Árpi Győrből. Köszönjük szépen, Árpi, majd, vagy lehet, hogy már megtetted.
2: Mert hallottuk, mert 15 van, igen, már hallottuk.
0: Sziasztok, sajnos nem tudtam ott lenni ma veletek, nem kaptam Szabit, sofőr vagyok a főútról, azért dudáltam egyet csinosan, vagytok meg minden, a legnagyobbak vagytok, Nagy Ölelés, Gyuri.
2: Köszönjük szépen, Lacika mondja rendszeresen, hogy neki dudálnak az autósok, mert ő azt hiszi, hogy neki dudálnak, és akkor integet mindenkinek, szóval ti is Lacikának integesetek.
0: Lacika egy picit, hogy is mondjam, mindegy, nem bonyolult, és azt hiszi, ez az ő turnéja. De nem mondjátok meg neki, hogy nem.
2: Ne. Sőt, tegnap már gyártott magának ilyen Lacika Rock City turné
0: Lacika Rock City plakátot, és azt arra akarta kicserélni, akkor a digitális emberek ráütöttek a kezére, mert amúgy az lett volna most kint. De nem mondjátok, hogy nem az ő turnéja.
1: És dedikálja a kártyádat.
0: Ja igen, és dedikálja a kártyámat. Itt van Erdős, igen. Lacika.
2: Szóval, nyugodtan, csak hogy ti is benne legyetek a dologban. Köszönjetek, úgyhogy jó reggelt, művész úr, mondjátok neki.
0: Jó, van még egy SMS. Sziasztok, csak hogy mennyire vagytok fontosak, van egy sérült kislányom. Minden reggel kb. Egy órát utazunk. Közben titeket hallgatunk. Ma reggel várakozás közben kikapcsolt a rádió az autóban. És Lilkó kiakadt. Hirtelen nem tudtam, mi a baj, ő nem beszél. De könnyedén benyomta a bekapcsoló gombot, és megtapsolta magát. Neki fontos volt hallani ma reggel is a hangotok. Szép napot, Viki.
2: Egyen meg.
0: De cuki, Istenem. Na, köszönjük, hogy leírtad, ez annyira jól esik nekünk. Na, tegnap mi is utaztunk, nem csak Lilkó és Viki, hanem Gyurkó, Évike és Gabcsika, és Gabcsika elaludt. És egyszer csak a Gyuri kopogtat a homlokomon, bocsi, ébredj, itt valami történt.
2: Helyzet van,
0: igen. A Évi hozott egy témát, ezt hallanod kell, és eddig érdekes volt, mert a téma a következőképpen szólt. Elég volt a csalódásból, emberek, akik feladták a társkeresést. És kérdeztem Gyuritól, hogy na, látod, már magadra is mutogasz, de kérdeztem Gyuritól, hogy ez most téma, amit az Évi hozott, vagy egyszerűen most kinyílt neked?
2: És ezt mondtam, nem tudom, de jó, hogyha itt ketten vagyunk, mert ez most egy kemény szituáció lesz.
0: Igen, ezzel nem bírok egyedül, mondta Gyuri, és akkor néztük Évit, hogy ez most mi. De azt mondtad, hogy ez téma, ugye?
1: Igen, ez téma, mert olvastam egy ilyen pszichológiai cikket, és nagyon hosszasan fejtegette, hogy a társkeresésben milyen problémák vannak.
0: Igen, de most ugye itt pszichológusok foglalkoztak a hosszú távú szingliségről. Itt van közöttetek olyan, aki hosszú távon volt vagy van szingli? Itt van a piros hajú hölgy az elején, vagy voltál? Van, most is, hosszú távú szingli. Biztos, hogy sokan vagytok ezzel, mert ugye minél többet próbálkozunk, annál nehezebb, és annál mondjuk azt, hogy válogatósabbak is vagyunk.
2: Igen, ezt mondják azok, akik ezt tapasztalják, sőt a pszichológusok is, hogy mindig egy-egy félre sikerült randival letörik egy darab az emberből, és egyre kevesebb a kedve ahhoz, hogy újra nekifusson ennek a dolognak.
0: És a Vokcival mi nagyon egyetértünk, hogy mi például az Oviban estünk nagyon-nagyon gyorsan szerelembe, akárkivel. Tehát mellettem feküdt például a Jutka, és mondtam a Jutkának ugye délutáni alváskor, hogy mutasd meg a tiédet, én is megmutatom az enyémet. Azonnal? No. Hát nem volt kérdés, tehát nem volt hosszú távú párkeresés.
2: Nem, én még az egyetemen is ezt a taktikát alkalmaztam. Én vittem Ovitól az egyetemi.
1: És ha,
0: akkor te ügyesebb vagy. De aztán ugye jönnek a különböző kis tapasztalások, meg minden, és akkor már hirtelen az ember finnyássá válik.
1: Igen, és hogyha például elmegyünk egy randira, és nem sikerül, vagy szóval ez a párválasztás nem sikerül, akkor elkezdünk csalódottak lenni, és ilyen keresjük, hogy mit rontottunk el az elején, és a következőnél már elkezdünk félni.
2: Meg egyszerűen őszintén ilyen szerencsétlennek érzed magad, hogy tényleg másoknak sikerül, csak neked nem, hogy te ülsz már megint egy olyan helyzetben, hogy azt nézed, hogy hogyan tudnál elpucolni innen gyorsan, hogy a kanapén ülnie, valami barátok között nézni is jobb lenne, mint itt most ezzel a személlyel. Szörnyű.
0: Igen. És most van egy baromi érdekes kérdés, ez tulajdonképpen egy teszt. Nem lesz eredménye, de egyszerűen nagyon kíváncsiak vagyunk, mert egy amerikai terapeuta egy nagyon érdekes gondolatot vetett fel. Azt mondta, képzeld el, hogy egy varázsgömbbe nézel, a gömb azt mutatja, 5 év múlva rátalálsz a nagy őre. De semmiképpen sem előbb. Tehát pont 5 év múlva találsz rá a nagy őre. Mit tennél a következő években, tehát ebben az öt évben, ha tudnád, hogy nem kell kutatnod a szerelmet, az jön magától, de öt év múlva.
2: Ez egy nagyon jó pszichológiai dilemma, és ezzel kifejezetten igyekezett ez a pszichológus azoknak segíteni, akik már így ebbe a hosszú távú szingliségbe, meg ebbe az elkeseredett keresgélésbe teljesen belefáradtak.
0: Igen. Na jó, gyerekek, ez egy nagyon nem könnyű kérdés. Mit csinálnál azzal az öt évvel, ha tudnád, hogy öt év múlva jön a nagy ő?
1: Ez nagyon nagy kérdés. Azért is kérdés, mert van a párkapcsolatban lévő ember, van a szingliségben lévő ember. Tudjátok, hogy jön a nagy ő, és már utána vége van mindennek, vagy hát nem mindennek, kezdődik egy más élethelyzet. Tehát bárhonnan nézzük, ez egy nagyon nehéz kérdés.
0: Igen, kérdés, hogy ez egy megnyugtató megállapítás a varázsgömb részéről, hogy de jó, hát akkor én hátradőlhetek. Vagy van öt évem, ahol cselekednem kell. Nem tudom mit.
2: De... Igen, lehet, hogy ez az öt év arra kell, hogy önfejlesztést végezzek, hogy amikor majd megjön a nagy ő, már én is készen álljak rá.
1: Dehogy kell.
2: Férfi hát vagyok, Gyuri. Vagy nő igazából. Attól is függ, hogy mi erre a válaszom, hogy mi a stratégiám erre az öt évre.
0: Így van. Vagy hogyha már 40 éves vagyok, és életemben eddig csak két partnerem volt, akkor lehet, hogy be kéne pótolni dolgokat, Évi.
1: Igen, miért rám mutat? Nem tudtam, hát nyilván nem, persze.
0: Szóval, hogy például elkezdenél egy picit ilyen álmokfutást?
1: Hát, hogy ne.
0: De nem, ugye, mert az élvezetek oldalán éled most az életed. Moé Chandon, ugye...
1: Steak.
0: Így van, papfolytó tészta, steak, stb. Tehát, hogy azt gondolom, hogy itt az élvezetek...
1: Máshonnan szedem most az élvezeteket.
0: No, de sok érzékszerved van, és azért hadd mutassak neked. Adjatok már ilyen lézer...
1: Utat.
3: Mutasd meg, hogy hol...
1: Dob meg labdával.
3: Mutasd meg, hogy hol megy a papfolytó, és hol
1: megy már. Melyik még az érzékszervem? Próbáld meg!
0: Nem, és ide ülnem terpesz be. Azzal a kis narancsága kosárlabdával, amit a kollégától kaptam, dobjam meg az érzékszervét. Évi, pontosan tudod, miről beszélek. Szóval elindulnál ebben az álmokfutásban?
1: Hát azért biztos, hogy kipróbálnám, hogy tudom, hogy majd ennek azért vége lesz.
0: Így van. Tehát ez egy tök jó. Gyuri, ha szingli férfi vagy, akkor elindulnál-e ugyanúgy egy nagy álmokfutásba, hiszen öt év múlva jön a nagy ő, addig viszont ki kell, hogy tombold magad.
2: Persze, hát akkor azt már onnantól nem akarom elrontani. Tehát az biztos, hogy ezt az öt évet ki kell használni. Szerintem ez az egyetlen logikus út ilyenkor. Az Évi is ezt mondta, tehát ebben egyetértünk.
4: Ez okay, az egyetlen... Ez az egyetlen logikus út. Én például hátradőlnék, és másra koncentrálnék.
0: Úgy is lehet csinálni egyedül. Hátradőlve. De rakjál a csípőd alá egy párnát.
3: Kell meg kellemezzenni egy újcsát, gyertyát. Így is el lehet öt évet lébecolni.
0: Igen, és készülj egy magyarázattal, ha Csabi rád nyit.
3: De várom az igazi Csabi öt év.
0: Jézus Mária. De Anett, ha már itt vagy. Például te mit csinál, ez is ugye egy élethelyzet, hogy van egy párom, együtt vagyok vele, olyan, amilyen a kapcsolat, ezt ugye mindenki magának ítéli meg, és egyszer csak a varázsgömb neked azt mondja, hogy öt év múlva jön az igazi. És ugye te ott vagy Csabival. Tehát ez azt jelenti, hogy vélhetően, és a varázsgömb igazat mond, nem a Csabi az igazi, de van még öt éved. Mit csinálsz?
4: Húha, ez baromira nem lenne egyszerű, mert nyilván, hogyha a varázsgömb tényleg igazat mond, és nekem öt év múlva jön valaki, akkor lehet, hogy én már nem is tudnék ugyanúgy ebben a kapcsolatban létezni, mint eddig. Ugye én reggel még az...
0: Hiszen még el se indult az öt év, vagy most indul.
4: Igen, de...
0: Hát nem tudod, ki az.
4: De látod...
0: Nem tudod, ki fogja keresztezni az utadat. Mondjad, bocs.
4: Igen, csak az a probléma, hogy már akkor benne lenne az agyamban, és reggel még ugye állítottam, hogy nem, nekem Csabi az igazi, és hogy biztos, hogy nem tudná
0: ezt... Egy óra alatt ez változott.
4: Hát egy óra, igen. Hát egy óra alatt változott, igen, hogy... Hogyha mégis egy igazi jönne öt év múlva...
0: Mégis egy igazi jönne, nem a Csabi. Igen.
4: Hát akkor azt nem szabad veszni hagyni.
3: Hát én látom is. Nem kell beérnem vele tovább, Csabi. Indulok, jön az igazi.
0: Igen, de a kérdés az, hogy még élveznéd ezt még majdnem öt évig, mondjuk négy és fél évig ezt a létet, és aztán van fél éved ebből kicsekkolni, hiszen tudod, hogy, hogy öt év múlva jön. Vagy most mondanád azt, hogy oké, akkor ezt engedjük el, öt évig senkihez nem érsz, nem nyúlsz, stb., és akkor megvárod. Tehát, hogy
4: nem lennék tisztességtelen, úgyhogy szerintem én most mondanám neki, tehát nem használnám ki, hogy négy és fél fél évig ne unatkozzak meg bármi, tehát nem használnám
2: te tényleg,
4: ki.
2: Te tényleg egy jó ember vagy, mert van, én is erre ember, gondoltam, igen. hogy ha most szakítasz, azzal nem rabolod tovább a Csabi idejét, úgyhogy hogy évekig ő még azt gondolná, hogy ti együtt maradtok, te meg már tudod, hogy nem.
4: Igen.
2: Igaz.
0: Igen, mert az ember ugye azt hiszi, hát Anett is azt hiszi, hogy ő most szerelmes.
4: De hányszor
0: hittük azt, na jó, persze, oké,
2: nem mondjátok el neki, nem mondjátok el.
0: Igen, de mi is voltunk ezzel így sokszor, nem? Hogy azt hittük, szerelmesek vagyunk, és aztán kiderült, hogy mégsem vagyunk, mert annál jött egy sokkal nagyobb szerelem.
2: Pontosan.
0: Így van. Na jó, szóval, hogy nem tudom, hogy te évite voltál mondjuk az elmúlt 7 évben úgy, hogy azt hitted, na most tényleg szerelmes vagy, és aztán kiderült, hogy mégsem.
1: Hát voltam. Azért vagyok egyedül.
0: Mert kiderült?
1: Hát kiderült, hogy semmi.
0: Rólad derült ki? Tehát
1: nem, róla. Róla mi derült volna ki?
0: Hogy nem vagy szerelmes?
1: Nem, hát én tudtam, hogy nem vagyok. Tehát
0: ja, akkor most voltál, vagy nem voltál?
1: Voltam szerelmes, azt hittem. Ugye van ez a 3 hónap, amikor ez a vörös, vagy rózsaszín körül.
3: Vörös posztó, igen.
0: Vörös posztó megjön.
1: És akkor van az, és utána meg rádöbbensz, hogy semmi közünk egymáshoz.
3: Három hónap után semmi közünk
1: azonnal. Hát nem olyan vagyok, mint az Anett. Én nem, tehát nem táplálok valakibe olyat, ami nincs.
0: Ezt azért ne előlegezzük meg Anettnek, mert
3: nem elég, hogy te szingli vagy, Anettet is szinglivé akarod tenni, ugye?
4: Igen, hálás köszönet, Évi, hogy...
1: Hát én Anettejében nem ezt csinálnám, amit ő csinál. Na, a Csabival. Én tudod, mit csinálnék, ha nekem lenni?
3: Ezt meg adáson kívül meséket beszélteni.
0: Pali, engem ez érdekel.
4: De nekem meg kezd velegem lenni, tudod?
1: Vedd közle, úgy sincs kamera nálad. Na mindegy, szóval nekem lenne egy párkapcsolat, én biztos, hogy kihasználnám addig, amíg van, élnék vele együtt, és nyilván programoznék. Azért Anettek szép helyen voltak nyáron, jó meccsekre viszi a Csapi, azért elmennék egy El Clasicót is, megnéznék még egy VB döntőt. Tehát is utána olyan 5 év előtt egy hónappal mondanám, hogy figyelj, Csabi, egyszerűen ez nem megy. És ott hagynám.
3: Csodálkozol, hogy 3 hónap után hullott le a vörös posztó, ugye? Ugye? Ezek után csodálkozol, igaz?
0: De mennyire őszinte az Évi.
1: Nagyon jó. De most miért? Különben meg hazudtok.
4: Dehogy hazudunk. Tényleg.
3: Az a jó, hogy így nem hazudunk. Igazad van.
0: Na jó, gyerekek, itt van még egy-két szempont, nem is tudom, hogy melyiket vegyem elő, mert kevés időnk van. Itt van például egy olyan, hogy azt mondja a Torontói Egyetem pszichológusa Jeff McDonald, azt mondja, hogy azt tapasztalja, hogy az emberekben mély fájdalom él az elszalasztott lehetőségek miatt. Jobban szenvednek, ha ezekre gondolnak, mint ha azokra az alkalmakra, amikor visszautasították a közeledésüket. Tehát, akit elszalasztottunk életünkben, hogy azt fájdalomként éljük meg, és mindig is újra és újra felmerül annak a személynek a neve vagy arca.
2: Ez egy nagy felismerés. Igen, ilyenkor elkezdi magát marcangolni az ember, hogy lehet, hogy én nem voltam még készen arra a helyzetre, hogyha én máshogy viselkedtem volna, lehet, hogy máshogy alakul. Meg ilyen. Tehát, hogy az ember hajlamos ilyen spirálba beletekerni.
0: Mert azt hiszi, hogy akár ő lehetett volna az igazi, igen. És ezt egy életre elszalasztotta. Mit igen. Csinálsz ezzel a helyzettel? Neked volt ilyen?
1: Nem, nekem
3: gondolhatsz
1: mindegy.
3: Gondolhatsz egy éjszakás kalandra is, amit elszalasztottál, hogyha az kísért.
1: Nekem minden bejött. Nincs ilyen. Nekem sikerült, amit akartam.
3: Mit akartál?
1: Hát ez az. Na jó, de ti nálad, bennetek férfiakban ez jobban
0: nagyon
1: van.
0: Nagyon sok, persze. Nagyon. Nem azt mondja, nagyon sok, de azért van egy pár, igen, akire úgy gondolok, hogy basszus, akár jó is lehetett volna, igen.
1: Igen, tehát hogy azért így, és el tudjátok mondani, hogy ki az, és miért nem sikerült, vagy mit rontottatok
2: ilyen
1: el, vagy
2: imitálások is vannak, amikkel akkor nem értünk valamiért, mert azt mondtuk, hogy nem, párkapcsolatban élünk, vagy nem vagyok olyan helyzetben, én most stabilitásra vágyom, nem egy ilyen kis laza.
0: Nekem még olyan is volt, hogy volt valakije az illetőnek, és én nem akartam abba belerondítani.
2: Tessék, az erkölcsöt viszed, mint keresztet a hátadon azóta is.
0: És tényleg úgy érzem magam egy picit, mint Jesus Christ.
1: És mi ugyanezt érezzük rólad.
0: Mondják egyébként, ezt igen, szöpször adottam már. De igen, és ezzel mit kell kezdeni? Tehát, hogy kell kutatni az illetőt, legalább megnézni a Facebookon, hogy rusnya-e már, vagy...
3: Az megnyugtat
4: legalább. Szerintem igen, az egy jó út lehet. Nézd meg a Facebookon, és akkor megnyugszol, ahogy a Gyuri mondja.
0: De lehet, hogy nem nyugszom meg, mert látom, hogy szingli, és baromi jól néz
1: akkor
0: ki.
1: Akkor meg miért nem keresed meg?
0: Mert párkapcsolatban élek.
1: Ez nehéz.
0: Köszi, Évi.
3: Azt hittem, lesz még érved utána.
0: Nem, ez így van rendben. De gyerekek, Csak mondom nektek, hogy a következő dal is párkapcsolati dal.
2: Hű, hát ez évi hitvallása igazából, ami ez a dalszöveg.
0: Igen, mert hogy a rock színpad folytatódik, és ez az ötödik állomás, ötödik rock színpada, illetve hát a rock színpad az is egy külön műsor volt, akkor nézzük, tehát a Rock City turnének a színpada, akkor inkább így mondom, mert szerintem az a zenekar jön, amelyet rengetegen vártatok. Tehát itt az SMS-ek alapján tudom, hogy most mindenki föl fogja hangosítani a rádiót, nem most, egy 5 perc múlva körülbelül.
2: Iszonyat fülbe mászok a dallamok, és mi már tegnap este láttuk őket, sőt láttuk a második számot is, amit előadtak, hát egy nagyon szép megkoronázása lesz ennek a Rock City turnének.
0: Pontosan. Tehát a hírek után jön a Milédi, és a Neked adtam mindent.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
6: Kitartás a vízen, eltökéltség a sportban, és igényesség a konyhában. Hogyan főz Risztovévi kolléganőnk, akit olimpiai aranyérmesként ismert meg az ország? Ezen a hétvégén a rádiókonyhában az is kiderül, mi az erőssége a konyhában. A hosszan, kitartó munkával sülő fövő ételek, vagy a gyorsan készülő finomságok. Gasztrokalandozzanak velem ezen a héten szombaton a rádiókonyhában.
5: Rádiókonyha. Vágó piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
7: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
9: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
10: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
11: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
12: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
13: Evelyn, ez biztos?
12: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
13: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
12: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
14: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország Állásbörze és Felnőtt Képzési Expo a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
16: Asztal, ez mi volt?
17: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
16: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
18: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.

0: érkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a kortidolgél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A kortidolgél pont jó a fájdalomra.
2: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Rendkívüli döntések jönnek hétfőn az országgyűlésben. Jön a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Hétvégén 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Hétfőn dönthetnek több képviselő mentelmi jogáról is a parlamentben. Rendkívüli ülést kezdeményezett Bújdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője jövő hétfőre. A legfőbb ügyészség kedden jelentette be, hogy kikéri Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát is. Hétfőn szavaznak majd a honatyák Szatmári Zoltánról is. Őt Baka András köztársasági elnök jelölte legfőbb ügyésznek. A Tisza frakció már jelezte, nem támogatják a jelölését. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 000 forintot utal nekik. Évvégéig a Magyar Állam Kincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették. Akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
6: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ezzel egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum az az október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
5: Csak nem 200 program és 400 dedikálás várja a látogatókat az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A rendezvényt október 1-e és 4-e között tartják, ezúttal új helyszínen, a Hung Expo-n. A 31. könyvfesztiválon idén 3 ország, Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Ismét elindult az Okostányér országos diáktudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. Napos felhős időnk lesz ma is, hazán keleti felén kisebb eső is lehet. Az élénk szél mellett 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadék nem várható. A hűvös reggel után már 20 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, tovább melegszik a levegő. A legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Már erős a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán. Az M0-as autóúti csomóponttól telítettek a sávok. Szintén sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, a 31-es főúton Maglód és Mende közelében, az M0-as autóút felé vezető oldalon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-as autóúti csomópont előtt. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Olvasható az útinform.hu-n.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után
3: élőben Győrből a Városház térről
4: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor, Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.
7: 8 elmúlt 9 perccel, hölgyeim és uraim, még egyszer mondom, fagyban, de napsütésben. Itt vagyunk a Városház téren, Győrben, és mindenki izgatottan van, nem, senki nem néz minket. Tehát, hogy nem?
8: Hát most rajtunk már nincs mit
7: rajtunk
8: nézni.
7: Rajtunk már nincs mit nézni, hanem mindenki odafordult a Rock City színpadhoz, mert ott állnak a lányok, ott állnak a fiúk. Látom, az egyik fiú megvette, szerintem Sidi tankcsapdás gitárját, vagy nem tudom, hogy vagy loptad, az is jó. De azért lényeg, hogy szól. És azt gondolom, hogy az egész országban talán a legtöbben ezt a dalt várják. Nem azt mondom, hogy ez fog nyerni, de az SMS-ekből ugye azt lehet látni, hogy erre nagyon-nagyon kíváncsiak. Egyrészt jó a dal, másrészt nyilván az is barom érdekes, hogy két hölgy is játszik egy rockzenekarban, tehát ez egy plusz.
9: Az már önmagában kuriózum, hogy egy basszusgitáros hölgy megindult, tehát ezt tegnap is néztük.
7: Mondom.
9: Nem semmi.
7: Pontosan. Ő egyelőtt csak vonja a vállát erre a megjegyzésedre, de hát úgyis ide jönnek majd a stúdióba, és beszélgetünk. Évi, neked ugye ez gyakorlatilag a reggeli betevőd.
8: A reggeli betevőm, és utána adás utáni betevőm, és nyilván erre a dalra várom, hogy egyszer majd megtalál valaki.
7: Szóval én remélem... Igen, remélem, hogy most mindenki őrjöngésbe kezd, akár itt van a helyszínen, akár valahol az országban, mert a színpadon a Rock Milady, és a Neked adtam mindent.

0: gyerekek! Ahogy kell, ahogy kell, a Rock Me Lady.
1: Elképesztő
0: és
1: volt.
0: És a kedvenc dalod, Évi.
1: Igen, igen, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy élőben hallhattam.
0: Igen. Hú, Évi, mondják, nagyon jól nyomod ezt a prosztó szerepet, jók vagyunk, ezért, de ne már.
1: Ezért vagyunk.
0: Főni, itt minden állomáson szenzációs zenekarok voltak, de a Rock Me Lady top, szeretem a többi induló, de a győztes nem kérdés, hatalmasok vagytok. Várjuk ide egyébként a két hölgyet a zenekarból.
2: Tényleg minden állomáson, minden helyszínen elmondhatjuk, hogy nagyon profik voltak, és nagyon felkészültek az együttesek, de nagyon fülbe mászva ez a dal.
0: És még valami nagyon szerethető volt mindenki. Tehát igen, annyira helyes volt mindenki, tehát hogy ha az érzelem kéne, hogy döntsön, akkor én biztos, hogy nem. Tehát, hogy egyszer mindenki nagyon szerethető volt. Nyilván majd a dal fog dönteni, és ezért jó, hogy lesz egy hétvége, egy picit le tud tisztulni az emberekben is.
2: Így van, mert hogy hétfő reggel már döntenünk kell. Meg fogjuk mutatni ugye újra a koncertfelvételeket erről a hétről. Ez nagyjából hétfő reggel ilyen 7 óra körül lesz, és aztán könyörtelenül megindul a szavazás, és ki fog derülni, hogy kinek a számát játssza a Retro Rádió egy hónapig.
0: Így van. Várjuk ide hozzánk a stúdióba, már csak azért is, mert meleg van, és ezt biztos fogják szeretni, bár kínáltam őket teával. Dr. Tompa Noémit, ő ugye a frontember, tehát az énekes gitáros, és az ő húga, Nagy Stella, ő pedig a basszusgitáros. Gyertek, lányok! Szia! Gyere, Noémi, ide, ide meg Stella az Évihez. Jól mondom egyébként? Bocs, vegyétek fel, felhallgatót, persze mindent. Na, gratulálunk, gyerekek! Baromi nehéz hidegben játszani, nem? Tehát, hogy egyrészt megfagynak az ujjak, és gondolom, hogy a hang sem ugyanaz, mint egy fűtött próbateremben vagy színpadon.
3: Hát, a közönség láthatta, hogy én, amíg nem kezdtük el a koncertet, így a kabátom zsebébe tartottam az ujjaimat, hogy amennyire tudjam, melegen tartsam őket. Úgyhogy nyilván ez egy plusz kihívás, de ettől függetlenül szerintem az egész banda nagyon élvezte a fellépést.
0: És jó volt, tehát nem bicsaklott meg sem a hang, se semmi, tehát itt ez baromi jó volt.
3: Ja, a másik kérdés, hogy nyilván, hogy a közönség is élvezte, mert ez egy dolog, hogy mi nagyon élveztük.
0: De figyelj, tudod, mi történt? Én tapsoltam az elején, nem azért, mert a közönség nem akart, hanem mindenki fölemelte a telefonját. Tehát ez nem volt tapsolni való keze senkinek, mert mindenki rögzíteni akart, amit csináltok. Elképesztő. Na, Stellának mondom, és nem Stellának, ugye?
3: Én igen.
0: Te, jó, lenne, akkor mindenki mondja. Viszont a te beceneved az a B-Sister Stella.
3: Igen.
0: Mert az a nemzetközi neved.
3: Igen, így vagyok.

0: hogy ilyen, tehát nem hegedű, fuvola, oboa vagy bármi, hanem hogy ilyen rock hangszereket választottatok. Nem tudom mikor, hány éves korotokban, de ez hogy jött, melyik ötök kezdte?
1: A Noémi kezdte, azt hiszem ilyen 14 évesen kezdett el gitározni, és aztán amikor már így egy-két éve gitározott, akkor én is azért így mondtam otthon, hogy azért én is valamilyen hangszeren játszanék, és én egyébként 8 évig doboltam, és utána másodhangszerként választottam aztán a basszusgitárt, és aztán a dobot így végül félre raktam, bár egy nagyon jó alapot így biztosít, meg utána is néha még így leéltem dobolni, de aztán most már ez az örök szerelem a basszusgitár, úgyhogy én ennél maradtam.
0: És az, hogy ez zenekarrá váljon, valamikor zenekarrá formálódjatok, ez hogy jött? Mert ugye nyilván fiúkkal vetétek körül magatokat, de hát fiúkat baromi nehéz meggyőzni arról, hogy tudok gitározni.
2: Egyébként ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, mire ez a formáció kialakult. Én sokáig egyébként egyedül léptem fel egy zenei alappal.
0: Aha.
2: És aztán aztán tesóval csináltunk egy közös covert. Egyébként ez fent van az interneten is, ez a...
0: Cover, tehát feldolgozás?
2: Egy feldolgozást. Aha. A Joan Jettnek az I Was Made for Loving You.
0: Nem, I Love Rock and Roll.
2: Nem. I Hate Myself. Bocs, I Hate Myself.
0: Oké, okay, volt egy kis dal, volt egy izé, tehát I Hate Myself, igen.
2: Bocs, szóval a kis dalt szoktuk játszani koncerten.
0: Ja, oké. Okay.
2: Szóval az I Hate Myself for Loving You-t közösen megcsináltuk, és aztán annyira jól éreztük magunkat így ebbe a közös munka folyamatba, hogy elkezdtünk együtt zenélni. És aztán jött a zenekari formáció, hogy akkor viszont már tök jó lenne egy bandával fellépni. Nyilván a színpadkép is, a csapatszellem, az egész ugye a zenei összhatás, úgyhogy...
0: Ez az, amit így át kell, hogy vegyél majd, hogy legalább érezd, hogy fiúkkal jó együtt lenni, nem rossz.
3: Hú, jó, csak gondolom azért, ott látod, két lány, két fiú van. Itt azért egy lány és két fiú van.
0: Szűj egyet.
3: Jó, mindjárt 10-re megvan.
0: Na, visszatérve, igen, a zenekar, ugye Bence a gitárosotok.
2: Gergő. És,
0: mi?
2: Gergő.
0: Akkor miért van írva Bence? Na mindegy, ezt a Gyuri írta. Akkor Gergő a gitárosodat. Elnézést, azt hittem, hogy most nagyon okos leszek, de nem az a lényeg, hanem a tankcsapda gitár. Tehát ezt Sidi sírva elhagyta, amikor a tankcsapdából kilépett, és nem kellett neki, és ő megszerezte. Ez valahogy oda kötődik, vagy egyszerűen tetszett neki a minta a hangszerboltban?
2: Nagyon tetszett neki ez a gitár. Ha jól tudom, egyébként... Ha jól tudom, Gergőtől nem sok ilyen gitár van egyébként, nem sok ilyen gitár lett forgalmazva az országban, és neki annyira tetszett, hogy erre mindenképp leszeretett volna csapni, úgyhogy...
0: Nem, hát abszolút limited, ahogy szokták mondani. Kell, hogy beszéljünk, és tudom, hogy itt márkákat nem kéne említenünk, ugyanakkor azért említjük, mert ugye beszéltünk arról, hogy te az Ibaneznek vagy, az egy gitár márka, csak mondom, a képviselője. De gondolom, hogy ez azért annak is köszönhető, hogy ti sok ilyen, hogy is mondjam, feldolgozást csináltok, ami viszont baromi népszerű külföldi megtekintők számára, ugye?
2: Igen, igen. Hát igazából az első ilyen nagyobb, én ezt nem is covernek nevezem, inkább egy gitárinspirációs feldolgozásnak szoktam hivatkozni rá, ugyanis én feldolgoztam a Leonard Cohen Halleluja című dalát. Talán mindenki ismeri.
0: Alacsonyan lógó gyümölcs.
3: Elérhető.
0: Halleluja. Igen.
2: És a lényeg, hogy én ebből nem egy énekes verziót készítettem. Abból úgy éreztem, hogy nem tudok semmi olyan pluszt hozzátenni egy énekes verzióhoz, amit előttem ne tettek volna meg nagyon sokan.
0: Tehát én is, ha én híres akarok lenni, akkor én is azt sem, hogy mit tudom, kongán eljátszom a Halleluját. Kirakom a YouTube-ra, rákeresnek ugyanis 5 perc, vagy fél percenként a világon valahol, és egyszer csak ott vagyok, bocsánat.
2: Semmi. És aztán végül egy ilyen gitárinspirációs feldolgozást csináltam belőle, ami azt jelenti, hogy igazából nincs benne az ének rész, hanem gitárral játszom le az egész dalt. Őszinte leszek, hogy egyébként, amikor elkészítettem, ilyen vegyes érzelmek voltak bennem, mert kicsit izgultam azon, hogy egy ilyen dalnak elveszem a szövegét, hogy mit fog hozzá a közönség szólni, hogy egy ilyen erős mondani valójú szöveget igazából én gitárra kicserélek. És szerencsére nagyon-nagyon pozitív volt a fogadtatása. Hát most már olyan körülbelül 18 millióan.
0: 18 millió, ezt képzeljétek el. Elképesztő. Elképesztő a csajsz. Te meg ott, hogy mi az, 5 húros basszusgitár?
1: Igen.
0: Csak azoknak mondom, akik nem tudják, de Paul McCartney óta 4 húros a basszusgitár, és ő meg 5 húrral, ennek nyilván megvan a maga funkció, viszont az előbb mondtam is, hogy vonogattad a válladat, hogy te úgy beleállsz abba, mint egy

0: támadó pózba, a basszusgitározásba, de megmutatom neked, kire gondoltam, Robert Trujillóra. Ő a Metallica basszus...
1: Igen.
0: Ez vagy te.
1: Igen. Felismerem magamat.
0: Ez vagy te. És te a basszusgitárral szintén szólisztikus is vagy?
1: Hát így
0: vagy inkább kísérő.
1: YouTube-ra szoktunk felrakni ilyen kis klippeket, hogy valamit így improvizálok, így basszusgitárral, akár így stúdióban, de most főleg így a Noémi-nek a bandájában vagyok.
0: Oké. Okay. Ami ugye a Rock Milady. Arról is beszéljünk. Tehát ugye Évi, neked tudom, hogy mi párkapcsolat hiányában téged ez a dal megütött.
2: Nem, ver. Napinta ver, amióta hallgatom.
0: Igen. De tényleg el tud találni egy ilyen szöveg?
2: Hát persze, hogy el tud találni. Tehát, hogy neked adtam mindent, és utána meg elhagysz, meg hazudjál, meg maradjál. Tehát, hogy minden olyan, ami
0: mocskos, egyéb... rohadt férfiak, ugye?
2: Nézd, de ezt nagyon szépen megírták.
0: Igen, te csak így tudod kifejezni, hogy mocskos, rohadt férfi, aki letöröm a öcsötök, vagy nem tudom. De ők meg szépen tudják, ugye? Ezt
2: ez
0: akarod mondani.
2: Ez a különbség így elkettőnk, vagyis hát így a zenekar is köztem. Csak ennyi.
0: Ez a finomság. A nagy különbség.
2: Igen, de örülök, hogy te vagy az én hangom, és te mondod ki.
0: De beszéltünk telefonon érintőlegesen, hogy akkor ti sors közösségben vagytok?
2: Tehát, itt mindenki szingli most.
1: Nagyon úgy tűnik.
0: Nagyon úgy tűnik. Mi a baj velünk? Tehát ezt nem tudnám meg énekelni?
2: Hát Noémi, most mondd meg az igazit.
0: De nézd meg, ott van egy ilyen csábász. Nem, ő is most már párkapcsolatban
3: van.
0: De hogy a rossz fiúk jó fiúk amúgy.
1: Hát figyelj, ha tudnám a receptet, valószínűleg nem lennék most szingli, de...
0: Évi, te tudod?
1: Nem biztos, hogy én vagyok a jó tanácsadó.
2: Nézd, én egy hete vagyok velük.
0: Szingli. Egy hete vagy velünk.
3: Nem, Évi, fél éve velünk.
0: Fél éve vagy velünk, csak egy hete turnézol velünk.
2: Úgy be vagyok velük zárva, hogy 24 órában, és most még elkeseredettebb vagyok.
3: Mi mondtuk, hogy menj el aludni a 8 órát tőlünk függetlenül. Mi mondtuk, de...
2: Nem, tehát, hogy megfejthetetlenek, tehát komolyan mondom.
0: Jó, a következő dalotok, Szerelembe estem, részegem?
1: Beléd szerettem.
0: Bocsánat, beléd szerettem, részegem.
1: Részegem.
0: Ez ismerős. Gyuri, nem.
1: Ezzel már akkor te is tudsz azonosulni.
0: Abszolút tudok azonosulni. Abszolút tudok azonosulni.
3: Az első az Évi dala volt, a második a miénk lesz, igen.
2: Igen, azt rólatok írták.
0: De ez tud lenni? Tehát az alkohol ki tud váltani érzelmeket?
1: Hát persze, az alkohol az mindig... Az alkoholt, boldog leszel, szomorú leszel.
0: Igen, de te például rájöttél-e már arra, hogy az alkohol igazából az igazi éned? Mert én igen. Tehát, hogy én az vagyok, ha iszom. Én nem ez vagyok most. Tehát, hogy akkor érzek igazán. És akkor én elmondom. Tehát, hogy ebben ezért kérdezem, hogy ez a dal ez arról szól, hogy tévedtem, mert alkoholizáltam, vagy arról szól, hogy hát az alkohol miatt ugye most már tudok érezni. Mi van, Émi?
2: Én nagyon rögök. Tényleg.
0: Noémi.
2: Te se tudod. Mondd ki nyugodtan, persze.
1: Inkább ez egy ilyen... Ez egy olyan érzést fogalmaz meg, amikor valaki így random megtetszik, akiről amit nem is gondolnád, hogy ő tetszhet, és...
3: Igen, van ilyen.
2: Igen.
0: És akiről nem is gondolnád, hogy tetszhet.
3: Könnyen lehet ilyen.
0: De utána jön a kiózanodás? Nem hallgattam
1: végig a dolgot. Jön a kiózanozás, és egyébként rájössz, hogy egyébként józanul is tetszik.
3: Ez a kevesebb. Igen, de igen.
0: Nem, ez egy jó dal. Ez már mint egy jó gondolat.
2: Tehát akkor ígyunk szinglik, hogy másnap reggel akkor valószínűleg...
0: Nem valószínűleg, de van esély.
2: Jó.
0: De van esély. Én erre ezt mondom. Jó, hogy megy a praxis, a fogorvosi?
1: Megy, hát én még megyek délután dolgozni.
0: Délután mész dolgozni. És te hogy állsz a tanulmányaiddal?
1: Hát én is már elvégeztem. Úgyhogy
0: ja, elvégezted, bocsánat.
1: Is orvos vagyok.
0: Fogorvos. Ja, orvos vagy. És az ő rendelőjébe, vagy sajátot nyitsz?
1: Nem, én is egyébként ugyanott dolgozom most.
0: Noémivel együtt.
1: Igen. Úgyhogy igazából együtt
0: vagyunk. Te is doktornő vagy.
1: Délután. Igen.
0: Dr. Stella.
1: Igen.
0: Dr. B. Sister Stella.
1: Igen.
0: Wow. Gyerekek, óriásiakat csajok. Sok sikert nektek, egy bőfél óra múlva találkozunk újra, jó?
1: Jó van.
0: Köszönjük szépen Noémi Stella Rock Milady-ből. És jövünk vissza, és folytatjuk a Stílfocival.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Műsorajánló.
5: Rock City!
4: Mondd el mindenkinek!
5: Felépült a Rock City.
6: Ma reggel Győrben a Városház téren.
4: A Rock Milady-vel zárjuk a hetet. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
6: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
7: Jön a Bocskor!
4: és a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
7: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
4: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
6: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
6: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
5: Rock City!
4: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
10: Kedves Ginny, akkor a 3 kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
11: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Cortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cortidol gél pont jó a fájdalomra.
13: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A Teis szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a Teis szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaradba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
15: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
16: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
17: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
18: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
19: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
20: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: A reklám után...
4: Hírek a Retro Rádióban.
21: Sokan továbbra sem kötik be magukat utazáskor. Rózsaszínbe borulhat Budapest a hétvégén. Helyenként felhős, szeles időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ezrek továbbra sem kötik be a biztonsági övet idehaza, több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek emiatt a rendőrök országszerte, szeptember 16 és 22-ek között. Az ORFK közölte, hogy az európai Roadpol ellenőrzés keretében összesen több mint 43000 sofőrt állítottak meg. Nem csak a biztonsági öv használatát figyelték, ellenőrizték a gyermekülés használatát is. Itt több mint 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motoros pedig nem viselt bukósisakot. Két katona is meghalt szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, egy 20 éves honvéd szolgálati ideje alatt önkezével vetett véget az életének. Egy 41 éves katona kiképzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de másnap meghalt. A tárca vezető szerint korábban egyiküknél sem merült fel egészségügyi vagy pszichológiai probléma. Mindkét haláleset körülményeit vizsgálják. Az ország minden pontjáról érkeznek a holnapi rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei program sorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a merrák színében. Rózsaszínben vonul majd keresztül a városon. Mondta rádiónak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
2: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
21: Baranyában is megjelent az afrikai sertéspest is, a vaddisznókban igazolták a fertőzést. Az országos főállatorvos emiatt Baranyában, Tolnában és Bács-Kiskunban is bővítette a fertőzött, illetve magas kockázatú területeket. A vírus emberre nem veszélyes. Napos felhős időnk lesz ma is, hazán keleti felén kisebb eső is lehet. Az élénk szél mellett 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadék nem várható. A hűvös reggel után már 20 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, tovább melegszik a levegő. A legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az Útinformtól tudjuk, hogy arra szólnak a járművek az M1-es autópályán Budapest felé a 60-as és a 39-es kilométer között. Hosszabb menetidővel kell készülni. Már erős a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán is. Az M0-as autóúti csomóponttól telítettek a sávok. Szintén sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, a 31-es főúton Maglód és Mendek között, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Az 52-es főúton végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most a hírek után
24: élőben Győrből a Városház térről
23: Bocskor Rock City turné.
25: Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.

0: Kiskor Rock City turné a Retro Rádióban. A kuk feltöltve. Újak a ravaszon. Tolóerő készenlétben. Jön a Stíl Foci.
1: És 8 óra elmúlt 11 perccel itt vagyunk Győrben, a Városház téren, mert felállítottuk a focipályát. Kint van Gyuri, hello, illetve Évi, szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Gyuri csak integetni tud, mert van nála egy aranysíp, és amúgy a stúdióban otthon Anett. Hello Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia Anett, te látsz amúgy bennünket?
3: Igen, de kicsit csúszva, mert ugye Horika...
1: Igen.
3: Tehát, hogy én azt látom azt a közvetítést, amit ugye a Facebookra...
1: Ami tegnap volt.
3: Igen, dehogy is, az azért annál frissebb.
1: Annál frissebb, jó.
3: Igen.
2: Okay. Ő azt akarja visszanézni.
1: Igen. Láttad a kedvenc zenekarodat?
3: Nagyon imádtam. De az a baj...
1: Érzelmileg tudom, hogy téged igen. Megfacsart, igen.
3: Igen, igen. De meg fantasztikusan jók voltak a csajok. A Horika itt jó. Elismerően bólogat.
1: Hát azért... Na jó van. Figyú, az a helyzet, ezt most már mindenkinek mondom, hogy annyi SMS érkezett, mint még soha, és most egy párat kell, hogy idézek belőlük. Kicsit néztek, csak hülyének a refrénre ugrálok a tojótyúk telepen. Valaki éppen így hallgatta őket. Aztán itt vagyunk a büfénkben, és táncolunk az asszonnyal, kiváló jó reggel Győr a faldoktor. Aztán ezt most kakaón szólt a kocsiban Lacabiáról. Gyerekek, ez aztán a zene, Noémi gitárszólója pedig elképesztő, nem kérdés, hogy rájuk fogok szavazni. További sok sikert a zenekarnak Botond Bajáról. Zseniális, zseniális, zseniális. Iszonyú, finom, gyönyörű, a szexi hangú énekes nő, a műsorfüggő Szabó. Aztán úristen, neki kell nyerni, ez valami fantasztikus, csodaszép hangja van ennek a lánynak, hajrá, Rockmilédi. Bocsi, királyok vagytok, beleszeretem ebbe a dalba. Krisz, megyünk tovább. Drágáim, ez a Rockmilédi egy másik dimenzió. Hol volt ez eddig? Köszönet, hogy megismertettétek az országgal. Egy nyugdíjas óvónéni, szuperek vagytok. Sziasztok, brutális, tiszta libabőr Lajos Ciprusról. Nagyon vagány a basszusgitáros tesó. Number van, üzeni valaki, Jézusom, libabőr a harmadik akkordtól. Meg vagyunk, köszi, nyertek. Sziasztok, sírtam, míg a zene ment. Ilyeneket vált ki, azt a mindent. Ú, de jó, Rockmilédi, hajrá. Ez most csak egy töredéke annak, ami érkezett azóta. Jó, egy másik dallal jönnek még, körülbelül egy fél óra múlva. Na, közben felállt ugye a két csapat, Évi, kiket hoztál ide?
2: Na, bemutatom a csapatot, ugye van a fehér csapat és a fekete csapat, akkor kezdjük erről az oldalról. Szia Gábor, jó reggel!
4: Sziasztok, jó reggel!
2: Honnan jöttetek?
4: Mersevát.
2: Ez itt van a környéken?
4: 80 kilométer, Teldömölk mellett.
2: Oké, okay. Ti egy pár vagytok?
4: Igen.
2: Szuper, szia Vercsi, jó reggel!
5: Szia, jó reggelt!
2: Ki hordja otthon a nadrágot?
5: Mi muszáj válaszolni?
2: Nézd, hát ez egy rádióműsor, és ha kérdezünk, általában igen, közösen, oké. Okay. Itt milyen taktikával jöttetek?
5: Fogalmunk sincs. Úgy jöttünk, hogy bekerülünk, és gyerünk. Ennyi.
2: Szuper. Jó.
1: Na, de várjál, itt van egy hát tradicionálisan nyertes csapat, mert Zsüli, aki itt áll velem, egy gyönyörű szőke lány, majd megbeszéljük a Zalánnal milyen kapcsolatban van, de hogy Zsülinek az édesanyja egy régi, ha jól tudom, bumerángos kitelepülésen, amikor egy óriási jégtömbből kellett valamit kivésni, akkor te anyukád nyert, ugye?
5: Igen.
1: És ez most benned van, genetikailag. Rádióműsor, nyerni kell, nyerni fogok.
5: Igen, nyerni fogunk.
1: Ennyi. Ki az Alán?
5: Ő a barátom.
1: Ilyen szerelmes barát?
5: Igen.
1: Ó, oh, hello Zalán! Oh!
6: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hello. Mi a jó a Zsüliben?
6: Minden.
1: De egy igazi csapat vagytok? Mióta vagytok együtt?
6: Fél éve lassan.
1: Hát az már valami, akkor ti egy team vagytok.
6: Igen.
1: Oké. Okay. Mindenben egyet értetek egyelőre?
5: Nem.
1: Együtt éltek?
5: Nem, anyáéknál.
1: Te anyádnál?
5: Igen.
1: Írod anyát?
6: Bírom, hogyne, abszolút.
1: Oké, okay. Na jó, nem akarok itt nagyon indiszkrét lenni, nagyon drukkolok, akkor én őket választom, hiszen...
2: Nem.
1: Azért, hát van rokoni szál.
2: Nincsen rokoni szál, kérdezd már meg a Zsülit, hogy kivel szeretne lenni.
1: Zsüli, kivel szeretnél lenni?
5: Hát az Évit választottam, mert az ő csapata mindig nyer.
2: Egy nagy tapsot Évinek.
1: Az ő csapata mindig nyer. Gyuri, hallottad ezt?
7: Ez manipuláció egyébként. Ez majd nagyon odafigyelek, hogy mi történik.
1: Évinek erre egy angol szava van, disqualification.
2: Igen, ezt nem szerettem, mikor a neve mellé volt írva.
1: Igen, igen.
2: Na, így lehet? Ez jó, egy
1: szerepléges? Hát nyilván ők választanak, hogy ne, abszolút lehet.
2: Akkor Zsüli,
1: Akkor Bercsi,
2: Gyertek
1: a versi ide. Az miből? Vera?
5: Veronika,
1: oké. Okay. Na, ne haragudjatok, azért választottam őket, egyébként semmi közöm hozzájuk, hát sőt.
2: Most már végképp.
1: Mert a Zsülinek ismertem az anyját, ő még jó fej volt.
2: Én pedig felnevelem őket.
1: Jó.
5: Össze.
1: Szóval, én azt tudom mondani taktikaként nektek, Gábor, Vercsi, hogy ne nagyon fogadjatok meg tanácsot, érezni fogjátok. Komolyan, mert én próbáltam tanácsolni aztán a második ilyen meccsen, vagy mérkőzésen, és ugye ott az volt a tanácsom, hogy lehet, hogy jobb szétszéledni egy picit, és, mert ahogy mindenki egymás után fut, majd ti is fogjátok látni, hogy ezt fogjátok csinálni, de aztán beszorul a labda. Szóval, az is eredményezett egy kicsi labda felszabadulást, hogy ti is, vagy a játékosok is szétszélettek, ugyanakkor meg az okozott már gólt is, tehát az én tanácsom az ellengólhoz is vezetett.
2: Így van, és én meg nekem az a tanácsom számotokra, hogy a lábra vigyázzatok, tehát hogy ahogy jön a labda, inkább lépjetek ki a pályáról, nyilván majd megkérjük a közönséget, hogy álljon egy kicsit hátrébb, és tehát a lényeg, hogy lábhoz nem, mert az egy könnyű gólszerzés, a másik pedig csapategységbe kell dolgozni, tehát Zalán még fiatal vagy friss kapcsolat, de a lényeg, menj a nő után. Ez egy örök igazság.
1: Na jó, szóval akkor nagyjából ez a feladat. Arra kérek benneteket, hogy a 2x4 perc lesz. Vegyétek kezetekbe a lomfúvókat. Mindenki próbálja, hogy tényleg működik-e. Ne a labdára, mert akkor elmegy.
2: És valahova. Ne rám.
1: mind a négy fúvó akkor működésben, ugye? Gyuri, te vagy ott a bíró az aranysípoddal. Mondd el, hogy mi a kezdésnek a lényege.
7: Mindenki álljon vissza az alapvonalra. Hamarosan megfújom a sípot, és akkor kezdődik a küzdelem. Nincs könyök, nincs mélyütés, tiszta küzdelmet szeretnék.
1: Mondja azt, hogy nézzetek a szemembe.
7: Nézzetek a szemembe. Mindenkit is nézzetek a szemembe. Miért kellett ezt mondanom neki?
1: Nem tudom, mert csak hatásvadászat, de nagyon jól csinálod.
2: Semmi köze nincs ehhez a játékhoz.
1: Jaj, te ezt úszóversenyen is mondtad?
2: Hát ott is mondtam.
1: Amikor ott hadonáztak a pisztolyukkal, akkor mondtam, hogy semmi köze ez a izéhez?
2: Igen, amikor ott állt a szélén.
7: Ha az úszómester abba adja az atrocitálást, akkor elkezdjük, jó?
2: Az úszómester!
1: Gábor és Vercsi, Zsüli és Zalán ellen 2x4 perc.
2: Fújjad!
1: És elindultak, így van.
2: És itt... a végével se lehet hozzáérni, tehát a lomfúvó végével se.
1: Így van, én ilyenkor már... vigyáznék nagyon, egyébként ezt Zsüli helyében mondom, ő most a kapuban áll, egyébként nagyon szépen védi ki a támadásokat, és Zalán segít neki, megkerülte, ugye...
2: Dobjuk be!
1: Nem látjuk az időt, egyébként nincs kiírva sem az idő, ezt szeretnénk látni a monitoron. Most már látjuk Zsüli és Zalán, Vercsi és Gábor, és 3,5 perc van még hátra, 0-0 az állás. Egyelőre vigyázz a lábadra, egyébként nyugodtan kilépjél ki, ez az. Ügyes vagy, Zsüli.
2: Úgy, és egy akció támadás.
1: És nagyon jól rántottad el a lábadat, Gábor.
2: Igen. Szép volt.
7: Abszolút. Nagyon, nagyon taktikusak egyébként, nagyon vigyáznak a lábra.
2: Igen.
1: Igen. Tanultak az előző mérkőzésekből.
2: Nagyon szépen
1: átengedted Vercsi a lábad között, így nem kaptatok büntetőt, szépen védekeztek ketten a kapuban, és nagyon jól vitted előre, Gábor, óriási vagy. Még
2: én
1: nem történt semmi, ugyan, de óriási
2: lábad.
1: Gábor. Sőt.
2: Úgy hozd ki.
1: Igen.
2: Vigyázz.
1: Hú, gyerekek, akkora pálya, vagy térfélváltás volt itt ebben a pillanatban Gábornak, vagy Zalánnak úgy kellett hátra galoppoznia. Vagy...
2: Vigyázz, láb.
1: Ez az! 1-0 Vercsi és Gábor csapatának. Akcióból volt?
2: Roli,
1: gyere rak vissza középen.
2: Még 2:30 van hátra.
1: 2:30 van hátra az első fél időből.
2: Így van.
1: Most támadásban lendültek Zalánik, de megint az ő térfelükön van a labda. Valahogy, mint hogyha Vercsi fúvókája erősebb lenne mindenkiénél, de lehet, hogy ez csak egy ilyen optikai csalódás.
2: Egyformák ezek, nincsen különbség egyik között se. Inkább ott látszik, hogy egy házaspárról van szó, ugye tegnap is egy házaspár nyert.
1: Na de Zalán és Zsüli is majdnem házaspár.
2: Hát majdnem, nagyon távol vannak még ettől a gondolattól valószínűleg. De a csapategység látszik.
1: Igen. Egy hihetetlen tempó van. Nagyon-nagyon gyorsan.
2: Láb
1: Zalánnak ráfújódott. Szegény nem tehetett róla, tényleg próbált a labda elől elmenekülni, de ráfújódott a labda a lábára. Ez büntető. A büntető az azt jelenti, hogy akkor menjetek félre, ez üres kapura fogja egy fúvással.
2: És nem fújhattok bele.
1: Középkezdés, újra menjetek az alaponalra. 1 perc, 17 másodperc van hátra.
2: Gyerünk, fiatalok, kezdjük el! Bennetek még ott a szufla, fiatalok vagytok, hamar regenerálódtok.
1: Ez az motiválj, neked vannak ilyen motivációs tréningeid, higgyél magadban.
2: Igen, higgyetek magatokba, és mondjuk fújjatok is.
1: Csak a szíveddel játsz jól, mondjál ilyeneket.
2: Ezt is mondhatnám, de ez itt nem jó. Lábra nagyon figyeljetek, és próbáljatok meg összejátszani, fiatalok.
1: Azt hiszem, hogy pihenni szeretne Gábor és Vercsi csapata, mert Gábor folyamatosan kifújja a labdát a pálya szélére.
2: Igen. És láb.
1: És láb, igen, 45 másodperc van még hátra, egy újabb büntető.
2: Ugorj el, ahogy akarsz, ugorj el. Ugorj ki a közönségbe.
1: Eddig egy akciógól volt. Volt egy büntetők, az nem ment be, és egy újabb büntető, és megint nagyon erős érzésem az, hogy mellé megy. És mellé ment.
2: Semmi baj.
1: Nem baj, fél perc van hátra, ezt bírjátok még valahogy ki, Roli.
2: Próbáljunk meg egy akciógólt bemutatni itt a közönségnek. Fújd és ne beszélgess közbe.
1: Jaj, de nevelőasszony.
2: Hát de azért, mert amikor megfújták a sípot, ők nem figyeltek oda, hogy...
1: És ez egy újabb akció, 2-0. Vercsi és Gábor javára 10 másodperc.
2: 10 másodperc. Úgy, menjünk. Szuper.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, Évikém, hogy milyen konzekvenciákat vonsz le ebből. És vége az első félidőnek. Na, oda megyek a mikrofonommal a csapatodhoz és hozzád. Adjál már egy pár tanácsot.
2: Adok pár tanácsot. Hát nézzétek, a friss kapcsolatok általában így indulnak. Még nem bízunk annyira a másikba, ez látszik így rajtatok. Na az a lényeg, figyeljetek, fújjatok folyamatosan, és szaladjatok, mert ti még tudtok szaladni, nyilván hamarabb regenerálottok, és a másik része, de nem most fújjál már meg. Ja, te fújtál meg? Alulról megfújtak.
1: Sajnálom, Évi. De azért jó érzés, nem?
2: Igen.
1: Mint ha hozzád értek volna, de mégsem.
2: Igen, amit te nem mertél labdával, azt valaki levegővel.
1: Így van. Na, egyébként Zsüli úgy fogja ezt a stíl lomfúvót, tényleg, mint Rambo annak idején. De tényleg így fogta, hogy fölferi a csövet.
2: Egyébként milyen a játék?
5: Jó, de amúgy erre lejjt. Szóval most mi fogjuk fújni a gólokat.
1: Egyébként a lejtés nagyon nem számít. Tehát ez minden pályán lejtett egyébként, ahol voltunk ezen a héten. Úgy különösebben nem befolyásolja a dolgokat. Az ember azt hiszi, de nem.
2: Igen. Zalán, mi a baj a Zsülivel?
6: Igazából, hogy mögöttem áll végig.
2: Mondom, itt érzitek, ugye? Tehát ez a fél éves kapcsolat alapja, míg nem találjuk az egymással azt a közös hangot.
1: Szerintem ez csak beledumálod. Szerintem ők jól vannak egymással. Most próbálod itt szétizélni őket, mert a pár kapcsolatokban nem hiszel. Ja, de ti együtt vagytok. Mi ti harmóniában?
4: Igyekszünk.
1: Egy baromi jól csináltátok az első fél időt. 2-0, és mind a kettő akciógól volt. Van egyébként valami, amit nem kell elárulnotok, hogy mi az, de van taktikátok?
4: Nincs.
5: Ösztönösen megyünk, nem tudom.
4: Ez az.
1: Jó, okay.
2: Ezért választottak téged ösztönösen. Na, megyünk visszajátszani?
1: Évi, Istenem.
2: Jó választás volt.
1: Jó választás volt az Évi. Jó, újabb félidő, ez a második, ugye térfélcsere történt, tehát most másik irányba lehet, ahogy kívánta magának, ugye Zalán ezt. 2-0 az állás, Vercsi és Gábor csapata javára.
2: Elindult a mérkőzés. Gáborék állandóan letámadnak, de nem értem, hogy miért. Tehát szerintem lehet, hogy utána át kéne néznünk ezeket a lomfúvókat, mert mindegyik letámadást ők tudják megnyerni.
1: Tehát úgy érzed, mintha a készülékük erősebb lenne?
2: Igen, de egyébként azt is látom,
1: ugye
2: hogy
1: Vercsi... a lábra lépje ki, inkább Zsüli, lépje ki. Így van, csonan jobban tudod irányítani. Tök jó, mert legalább a lábad védve van. Ó! Oh! Várjál! Fanni, gyere ide! És mondd el bűnbánóan a közönségnek, hogy mit követtél el.
8: Miféle hibát követtem el szerintetek? Valaki látta?
2: Igen, én láttam.
1: Na?
2: Nem láttam.
8: Szerintetek hiba volt?
2: Igen.
8: Akkor mehet tovább.
1: De most komolyan kérdezem, őszintén akarnék egy objektív véleményt, hogy ez most Fanni bedobása miatt alakult így, vagy...
7: Én nem tudom, mi ez az egész. Tehát, hogy mi...
2: Most... Ne legyél már, tényleg. Ne legyél már.
1: Gábor azt mondja a fair módon, hogy maradhat kettő. Igen, Fanni úgy dobta be, hogy egyből be tudták lőni.
9: Gólpassz.
8: Így van.
2: Szeretnék egy szurkolót szeretnék megszólítani.
9: Igen. Szerintem egyszerű gólpassz volt.
1: De a Fanni nem... Csapat, tag. Haló. Nem adja meg a aranysíp.
7: Aranyfütyülő úgy döntött, ezt nem adja meg.
2: Fúj már bele, hogy menjen. Ez a Zsüli, picit állj hátrébb, mert azt látom, hogy Vercséknek ez működik, hogy Vercsi távolról fúj nagyon.
1: Igen, egyébként Zalán baromi jól ugrik el a labda elől, de itt folyamatos védekezésben vannak, tényleg olyan, mint hogyha egyszer erősebb volna a fúvókája Gábornak.
2: Nem, itt az jön ki.
1: Most elindult a labda!
2: Ez az!
1: Fúj a lábára! Ja nem, a másik csapattal vagyok, bocs.
2: Mindegy.
1: Most már mindegy. Szóval támadásban van most jelenleg Zalán és Zsüli, és ott vannak ugye Vercsi és Gábor kapujának a sarkában. Itt ilyenkor mindig kiszokott menni, olyan légáramlatok vannak, de mi mindig visszavarázsoljuk a pályára a labdát, és már is itt vagyunk a másik térfélen. Zsüli védekezik a kapuban, és most nagyon-nagyon neki. Hoppá, láb és gól! Gól, ez gól, ez 2-1. Ez 2-1 és egy újabb középkezdés, egyébként
2: még
1: egy perc,
2: percünk van,
1: és 40
2: bíró,
1: másodperc van hátra.
2: Gyerünk, fújjad!
1: Jó, nagyon jól ugrottál el.
2: Ez az.
1: Kiment a labda, ügyesen védekeztél Zalán, nagyon jó volt.
2: Egy gyors akció volt még, és akkor döntetlen. 1 perc, 25 másodperc, onnan hozzuk ki.
1: Ó, és becsurrant a labda. Vercsi és Gábor 3-1-re vezetnek.
2: Igen. 3-1-re
1: valamivel
2: vezetnek.
1: Több mint egy perc van hátra. Mondja Dévi nyugodtan, bocs.
2: Hát nem tudok mit mondani, mert 3-1-re vezettek.
1: És ilyen... na ilyenkor kell sírni. Jó, de jó, akkor legyen. Büntető. Akkor büntető, igazad van. Jól csináltad, Zsüli. Nem tudtál volna odébb lépni, de ez még mindig egy jobb esély arra, hogy mellé megy a labda. Így van. Egy büntető. Mi van, Lacika, te operatőr vagy, te csodálkozol a zseniális dumámon? Vagy...
7: Nem, hanem jó, jó, hogy erre pénteken jöttek rá, hogy lábbal ki lehet védeni.
1: Hoppá, elment.
10: Hoppá, hát ez gatya.
1: Látod, Zsüri?
2: Szakszerű hozzászólás Zsüritól, ez most gatya.
1: Elnézést kérünk, nem vagyunk profi sportkommentátorok, se nem egy profi.
2: Így van, de ezt Hajdú P. Pisti viszi, ezt a szöveget visszük. Jó. 30 másodpercen belül vagyunk. Utolsó akció, góra van lehetőség.
1: Így van, és most Vercs és Gábor kapuja mellett a sarokból kiment a labda a tér félről, de már is visszakerült játékba, és jó védekezés, és nagyon jó támadás Zsüli részéről. Zsüli nagyon jól belejött a játékba. 3-1-et nehéz lesz 5 másodperc alatt kiküszöbölni, de nagyon-nagyon küzdenek a játékosok. És vége!
2: Szép! Gratulálunk!
1: Ó, gyerekek! Tényleg... Komolyan mondom, hogy elfogyott az aksi?
7: Végére elfogyott.
1: Komolyan?
2: Gratulálunk.
1: Ne, hát,
2: büszke vagyok rá.
1: Nem tudom, hogy... Igen? Mindegyikben van még, legalábbis a LED lámpák szerint. Na, összegez.
2: Hát összegzem. Nyilván nehéz volt ez a felkészülés, és úgy érzem, hogy kellett volna egész évben sok mindent csinálnunk ahhoz, hogy az eredmények összejöjjenek.
1: Várjál, én Zsüli arcán azt látom, hogy csalódott. De hát most nem vagy komolyan csalódott.
2: Ne, igen.
1: Tényleg?
2: Aha.
1: Tényleg annyira akartál nyerni?
2: Igen.
1: Sajnálom, de lesz egy bocsizacsit benne bögrével, meg ilyesmi. Hm?
2: Jó, köszönöm.
1: Az is valami, nem?
2: Igen.
1: Anyut üdvözlöm.
2: Oké, átadom. Nem baj, ezen semmi nem múlott.
1: Jó, de hát csak egy nyertes lehet, méghozzá Vercsi és Gábor csapata. Hallgassátok meg, hogy mi a mai nyereményetek.
11: Egy Stihl akkumulátoros ágvágószett és egy Stihl akkumulátoros kompresszorszett.
1: Gratulálunk, ezt szerintem azonnal meg fogjátok kapni. Köszönjük szépen, és higgyétek el, itt varázslat fog történni. 3 perc alatt összeszedik a focipályát a kollégák, és akkor ide jöhettek újra a színpad elé, mert a hírek után jön a Rock Me Lady és a Beléd szerettem részegen.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
12: Rock City!
0: Mondd el mindenkinek! Felépült a Rock City!
12: Ma reggel Győrben a Városház téren.
0: A Rock Me Ladyvel zárjuk a hetet. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
12: Ezen a héten elvisszük városokba az ország ébresztő sóját.
13: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
14: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
0: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
12: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért.
11: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves Stihl biztosítja.
13: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
11: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
15: Rock City!
13: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel.
15: Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Rock
0: City! Itt a Retro Rádióban.
11: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
16: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
17: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótáv. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
0: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu, étrend kiegészítő férfiaknak.
18: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
19: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
20: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad rabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
23: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
24: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
23: Vashiányban is hatásos?
24: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
23: Fel kell iratnom?
24: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
25: Séta? Gondoltam.
26: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
25: Indulhatunk.
11: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: Magyarországra hívta a pápát a kormányfő, újabb kártevő kabóca jelent meg. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Magyarországra hívta 14. Leó pápát Magyar Péter a miniszterelnököt vatikáni látogatásán. Magánaudiencián fogadta az egyházfő. A kormányfő beszámolója szerint szóba kerültek a magyarországi változások, a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a magyar katolikus egyház helyzete is. A miniszterelnök azt is bejelentette, a kormány átvizsgálja és folytatja az üldözött kereszténységet segítő Hungary Helps programot. Ismét elindult az Okostányér országos diáktudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
4: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Hatékony megelőzéshez bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
3: Újabb kártevő jelent meg Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát az EU-ban először nálunk azonosították. A Nébih közlése szerint főképp a szőlőkben és gyümölcsösökben pusztít a rovar, de mintegy 100 növényfajon képes táplálkozni. Az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát lakossági jelzés alapján azonosították Bács-Kiskunban. A hatóság megkezdte a szükséges intézkedéseket. Csaknem 200 program és 400 dedikálás várja a látogatókat az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A rendezvényt október 1-e és 4-e között tartják, ezúttal új helyszínen, a Hung Expo-n. A 31. könyvfesztiválon idén 3 ország, Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Napos felhős időnk lesz ma is, hazánk keleti felén kisebb eső is lehet. Az élénk szél mellett 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadék nem várható. A hűvös reggel után már 20 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, tovább melegszik a levegő. A legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Két autó koccant az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-as autóút csomópontja után. A 16-os kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek. Ezért a kialakult torlódás már kihat az M0-as autóútra is. Olvasható az utinform.hu-n. Arra szólnak a járművek az M1-es autópályán Budapest felé a 60-as és a 39-es kilométer között. Hosszabb menetidőre kell készülni ott is. Már erős a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán is, az M0-as autóúti csomóponttól telítettek a sávok. Szintén sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-as autóúti csomópont előtt is.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most a hírek után
8: élőben Győrből a Városháztérről.
7: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.
1: 3:09 lesz 6 perc múlva. Képzeljétek el, itt van egy SMS. Szia Gábor, 6:10 óta itt vagyok egy szál pólóban. Örülök, hogy itt vagyok. Úristen, itt vagy még, vagy megfagytál? Ott te vagy ott, azt a mindenit. Jézusom, gratulálunk amúgy.
9: Hát ez tényleg lenyűgöző.
1: Igen. Aztán itt van velünk még egyszer, na mindegy, közben olvasom a többit, ez is nagyon érdekes. Épp az El Caminón gyalogolok, alig 40 kilométerre, figyeljetek fiúk, meg lányok, alig 40 kilométerre Santiagótól. És benneteket hallgatunk. Külön öröm számomra, hogy az előbb unoka öcsémet hallottuk, ugyanis ő dobolt a Rock Me Lady-vel. Ancsa. Oh. Ancsa az El Caminón. Ott van Ancsa a színpadon, az unoka öcséd, és mindjárt belecsapnak a cintányérokba, a többiek a húrokba. Van még egy, sziasztok, nagyon köszönöm az egész hetet, csoda volt tényleg. Minden zenekarra büszke vagyok, nagyon oda tették magukat, de most nagyon büszke vagyok Győrre, Noémire és a Rock Me Lady-re. A könnyeim kijöttek a büszkeségtől, annyira jó volt a dal, és hogy az abban a városban van, ahol születtem, ahol élek. Köszönöm, üdv Gyuri! Gyuri, hát nagyon szépen köszönjük, és hát most, na most mit fogtok csinálni, hogyha azt mondom, hogy itt a Rock Me Lady, és nagyon kéne őket egy picit buzdítani, akkor mindenki előveszi a telefonját, vagy tapsoltok egy óriásit? Tapsoltok egy óriásit. Jó, a dal címe, beléd szerettem részegen a színpadon, a Rock Me Lady.

0: Hát itt most mindenki azt mondja, hogy hát ez is jó. Hát most mi van itt?
1: Nagyon jó. Tényleg, ez az egyik jobb, mint a másik. Tehát nagyon, így van. Nagyon.
0: Így van, és most már megvan egyébként nem a Metallica, hanem a Victoria De Angelis. Olyan a Stella a basszus gitáron.
1: Jó, még ezzel még tudtál menteni. Ezzel még tudtál.
0: Gyerekek, a Rock Milady óriási.
2: Egy nagy tapsot neki.
3: Halljátok, hogy én is tapsolok?
0: Ezt elhiszük, hogy te is tapsolsz.
1: Reméltük, hogy ez taps.
0: Egyébként életveszélyben voltatok. Lacika, ugye, aki minden hasznos képet próbál rögzíteni, egy kamerát majdnem felrugott ott a színpad előtt. A szegély fotósunkat, Johannát, amúgy is eltaposta, és amíg ő egy ilyen mini gyufa kamerával a színpad előtt próbált gitár akkordokat elkapni, fennhagyta a drónt, és elengedte itt a távirányítót, letette. Tehát, hogyha kifogyott volna az aksi, rátok esik. De így most nem.
1: Igen, Lacika teljes média portfólióval zsonglott.
2: De ezt most megúszta Győr.
0: Így van. Egy nagy tapsot Lacikának, ez az ő turnéja.
1: Lacika Rock City turné.
0: Lacika Rock City.
2: Reggel én megigazítottam a sapkáját, de megint úgy áll.
1: Ne sírj, Johanna, nem fog fájni a jövő héten már.
0: Igen. Lacikát sose kell többet látnod. Soha az életben. Jó, gyerekek, ott valami készülőben van, Évi. Tudsz róluk valamit? Ők a kötélugró társulat.
2: Kötélugró társulat, igen, akik hamarosan bemutatót fognak nekünk itt tartani, az Voga rovata előtt majd kimegyek hozzájuk, és akkor ott megmutatják, nekünk készültek egy kis
0: nagyon produkció. Cukik, nagyon-nagyon várjuk. Facebookon jelentkeztek nálad, Gyuri?
1: Így van, Facebookon jelentkeztek nálunk, itt a műsornál, és akkor a kolléganők elkezdtek velük egyeztetni, és akkor mindjárt megismerkedünk velük, mert Évi tök jó fej, kimegy hozzájuk, azt mondta, és akkor egy picit megint
2: elmondja. Mert ez is egy sport egyébként.
0: Hát nyilván sport is, nagyon-nagyon kemény sport. Én bevallom, én próbáltam ugrókötelezni, mert talán Kokó mondta nekem egyszer, hogy az jó lesz majd a boxhoz, és te semmi. Tehát ez az első csapásnál elakadt a bokámba, kész. Egyszer, még egy csapás, elakadt a bokámba, kész. Most gyakorolnak már a lányok. Hát igen, hideg van, és nyilván ők is bemelegítenek egy picit, de akkor 9 óra után, ugye?
2: Így van, bemutatnak itt.
0: Oké, nekünk van még egy kis időnk, és játszunk egy hangcsapdát, ahhoz pedig bárhol vagytok az országban, is van egy telefon a kezetekben, és ha felismeritek, akkor jelentkezzetek. Itt van a hang.
4: Az nagy baj, amikor más szinkronizált, mindig van szinkronizált, nem is, hogy ez álltam egy Instagram, nagyon kalap filmnek, sulcakban állt azt én, a jér argyákat bírként, amit az idiót entinám, szétékkorsodik részt a film.
0: Igen.
2: Ez szerintem
3: ez könnyű.
1: Nagyon könnyű.
2: Köszi,
0: Anett. Hát kérlek. Írjál. Hát hívjál, nem írjál. Írj egy SMS 06, írt, hogy Anett, a keresztnevedet. Jó?

0: Ez a Bocskor Rock City turné.
1: Élőben Győrből a Városháztérről.
0: Bocskor Gáborral és Risto Vévivel. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
2: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
3: És 9 óra lesz, 8 perc múlva. Na, gyerekek, az a helyzet, hogy itt az SMS-ekből úgy tűnik, hogy elfelejtették a többi zenekart, tehát itt csak nagyon jók vagytok. Sziget, nagy színpad, üzeni Tomi. Ez már a második dalra jött, aztán most mégis itt vagy ma, holnapra talán felnősz, de mi beléd szeretünk józanul is. Ezt is szerintem neki üzenték. Aztán öcsém, ezek a csajok szétszedik a színpadot. Buszos Gyuru, sziasztok, melyik fogászatban dolgoznak a lányok? Oda akarok járni, segítsetek, Pityu.
4: Igen, ezen már mi is gondolkodtunk.
3: Igen. Ezek a lányok elképesztő érzelemhullámok bennem. Elsőre szerelem, mindkét szám. És csak ilyenek jönnek. Na most akkor gyerekek, szerintem nézzük azért, mert ez nem lehet meg. Amúgy is hétvégén még ezt lehet emészteni, de hát a többi zenekar itt van még. Hát ez egy turné volt, 5 állomással, ugye mai az 5., de hát kezdtük hétfőn Miskolcon, és hát a zenem itt, ne felejtsük el, a zenem itt fantasztikus volt.
5: Tűzijáték, tényleg?
3: Hú, ez igazi tűzijáték volt, és nézzétek meg, nem tudom, YouTube-on vagy Facebook oldalon, hogy valami, nézzétek meg őket, hogy milyenek voltak itt a színpadon.
5: Igen, bármelyiken meg tudjátok, vissza tudjátok nézni, így van.
4: Aztán voltunk Szegeden, és ott volt velünk a Hűvös együttes.

0: igazi belazuló zene.
1: Nagyon jó. Jók voltak, nagyon-nagyon jók voltak. Nem tudom Pécset nem kiemelni. Azzal hát, hogy megszerettük a srácokat, nem?
0: Hát igen, Olivér a dobos, ugye, aki Anett rajongó. Hát...
2: Sütök pitét.
1: Így van, és nem csak pitét, hanem a G-Master az egész sztoriával, ahogy ez a zenekar létrejött, elképesztő és nagyon-nagyon szívhez szóló, és nagyon fiatalok, ne felejtsük el, és a You Can Fly című daluk.

0: Például ők úgy tudom, hogy Voga kedvencei.
1: A Voga azt mondta, igen, amikor találkoztunk, hogy szerinte ők Angliában fognak valamilyen kis pubokban játszani, mert hogy annyira az a stílus.
0: Vagy klubokban inkább, igen. Így mondjuk, igen.
2: Csütörtökön pedig Székesfehérváron voltunk, ott Anett kedvencei voltak, az End of Paradise.

0: elképesztő energia ott is a színpadon tegnap Fehérváron.
1: Két énekes, és iszonyat jó fejek voltak, tényleg mindnyájan.
0: Jó, hát most még egy zenekart mutatunk meg.
2: Mutass be!
0: Mutassuk be, Pécs és a Rock Milady. Igen.

0: Na.
1: Jó, hát ezt még egy párszor megmutogatjuk, meg is kell, ugye, hogy az elmúlt egy hétben mi történt, persze. De hétfőn lesz az a pillanat, reggel 7 óra környékén, amikor újra végig gondoljuk, kicsit leülepedett mindenkiben a hétvége, és akkor el fogjuk dönteni a hallgatókkal együtt, hogy mi legyen
2: aztán. Igen, és nagyon fontos, hogy nem az a lényeg, hogy Miskolc a Miskolcira szavazzon, hanem az egész ország szavazzon, aki neki a legszimpatikusabb volt.
3: Az a dal, ami a legjobban tetszik, kész. Igen. Amit egy hónapon keresztül akar hallani nálunk a retróban.
1: Ennyi. Nagy a tétje.
3: Ilyen egyszerű, így van. És ne felejtsük el, hogy ott van még Fejes Tomi és a tankcsapda felajánlása. Jó, játszunk, ugye ez hangcsapda jelenleg, és itt van velünk a Dia. Hello Dia, jó reggelt!
4: Sziasztok!
3: Szia Dia, hát honnan hívsz?
4: Isaszegről.
3: Ah, és miért olyan szomorú az élet ott Isaszegen?
4: Nem szomorú, minden vidám.
3: Ja, minden vidám? Oké, hol vagy, kint a kertben?
4: Nem, a bőszetetnél csinálom a művészeteteket.
3: Mit csinálsz a művészetünkkel? Bocs.
4: Bőszecsetnél vagyok, és csinálom a művész ecseteket.
3: Művész ecseteket. Azt hittem, hogy a művészeteket.
1: Vagy a művészeteket. Csodálom a művészeteteket.
3: Művész ecseteket csinálsz, de ilyen igazi szőrből?
4: Igen, mókusból, nagyjából.
3: Honnan? Hogy szereztek mókust?
2: Könnyen.
4: Kínából.
3: Kínából? Kínai mókus? De halottan jönnek már. Mi? Fagyasztva.
4: Igen.
1: Hát művészet lenne életben tartani Kínától idáig, az biztos.
2: Igen.
3: Jó, de hát figyelj, gyerekek, aki fest, azért legyen képben azzal, hogy ez a kínai mókusokból
1: legyen, vannak. Legyen igényes, igazad.
3: Így van. Jó, Dia, elkezdjük a játékot, mutatom neked a hangot. Jó. Figyelj.
4: Köszönöm.
5: Az nagy baj, amikor másinkra zárt, mindig van szinkron, és ugye zártam egy Instagram, nagyon kalap filmnek, sulcakban árt azt én. A argrákat bírként a matemes idiót entinám, szétkorsodik részt a film.
3: Na?
4: Hát én nem kertelnék, szóval szerintem a Geszti Péter.
3: Igen, abszolút, egyértelmű.
5: Mindig idiótákat bíztak rám, és ugye a jégkorszakban a Lajhát azt én szinkronizáltam, és az nagyon-nagyon kalandos volt, amikor Argentinában szinkronizáltam egyébként a második részét a filmnek.
2: Ügyes vagy, gratulálunk, nyertél egy bocsizocsit, benné egy bögre, meg egy baseball sapka, és 10 után keresni fognak a kollégák.
4: Köszönöm szépen.
3: Nincs, köszönöm, bocs, egy kérdés még. Egy mókusból hány ecset jön ki?
4: Nem tudom.
3: Jó, nem baj, oké.
2: Okay. Majd írd már
1: ez,
2: meg
1: ez a kínai ecsetmókus, most már beírom
3: mindjárt.
2: Erről se hallottam még.
3: Na jó van, köszönjük, Dia, gratulálunk, szia!
4: Köszönjük, sziasztok!
3: Szia! Na, jövünk vissza nem sokára, Vokcival arról fogunk beszélni, hogy miután az AI arra is alkalmas, és arra is használják sokan, hogy elhunyt hozzátartozóik helyett, azok a hozzátartozóknak a hangjával, képével tartsák tovább a kapcsolatot haláluk után is, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly érzelmi kötődés, függőség, jó-e ez egyáltalán, és most van egy új szabályozás ezzel kapcsolatban Kínában.
1: Így van, elkezdtek foglalkozni ezzel a problémával, és egy új jelenség ütötte fel a fejét, ez az AI gyász, amikor a szabályozásoknak köszönhetően hát egyszerűen elvesznek ezek az információk, amiket betápláltak a hozzátartozókról, vagy esetleg a barátokról, és bizony újra elvesztik ezeket a kapcsolatokat az emberek.
3: És ezért gyászolják, tulajdonképpen már nem a rokonukat, vagy a hozzátartozókat, hanem az AI hasonmásukat, vagy furcsa.
1: Nehéz kérdés, egyáltalán mit gyászolnak?
3: Na, ezt akarjuk mind megbeszélni, hívjuk Vokcit a hírek után.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. Műsorajánló.
7: Rock City!
6: Mondd el mindenkinek, felépült a Rock City.
8: Ma reggel Győrben a Városház téren.
6: A Rock Milédivel zárjuk a hetet. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
8: Ezen a héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
9: Jön a Bocskor!
6: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
6: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
8: a napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
10: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
8: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
7: Rock City!
6: Bocskor Rock City turné ezen a héten minden reggel. Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
9: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek, van élet a mérleg után.
11: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
12: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
13: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
14: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.

0: Elkezdett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
3: Háj!
2: Jó, most már jöhet a nap.
4: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
5: Torokfájás, Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta, vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6 millió 699 ezer forinttól. MG. Find your more.
8: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Jön a kihagyhatatlan retro buli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
10: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
11: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
12: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
11: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
12: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. KKV kötőjel naich.hu.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Készül a digitalizációs stratégia. Két katona halálát vizsgálja a honvédség. Változékony időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Évvégére várható a kormány digitalizációs stratégiája, ezt a Tudományos és Technológiai Miniszter jelentette be. Tanács Zoltán egy akadálymentességgel kapcsolatos konferencián hangsúlyozta. Az a cél, hogy a digitalizáció előnyeiből mindenki részesüljön. A jövőben például az állami beszerzéseknél kötelező lesz az akadálymentesítés megléte. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 ezer forintot utal nekik. Évvégéig a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették. Akinek pedig nem ismeri a NAVA bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
15: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum az az október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
14: Két katona is meghalt szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, egy 20 éves honvéd szolgálati ideje alatt önkezével vetett véget az életének. Egy 41 éves katona kiképzés közben lett rosszul, kórházba vitték, de másnap meghalt. A tárca vezető szerint korábban egyiküknél sem merült fel egészségügyi vagy pszichológiai probléma. Mindkét haláleset körülményeit vizsgálják. Az ország minden pontjáról érkeznek a holnapi rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a merrák színében. Rózsaszínben vonul majd keresztül a városon. Napos felhős időnk lesz ma is, hazán keleti felén kisebb eső is lehet. Az élénk szél mellett 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadék nem várható. A hűvös reggel után már 20 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, tovább melegszik a levegő. A legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Arra szólnak a járművek az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Tatabánya között a külső sávot szinte csak kamionosok foglalják el, így közéjük kerülni jelentős menetidő többletet okozhat. Jelenleg a kamionosok szabálytalan közlekedése miatt a belső sáv is feltorlódott. A 61-es kilométernél a terelés kezdete előtt mindkét sávban jelentős a torlódás. Két autó koccant az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-as autóút csomópontja után. A 16-os kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek. Ezért a kialakult torlódás már kihat az M0-as autóútra is. Végül baleset történt az M2-es autóúton Bács felé a 23-as kilométernél. Forgalomkorlátozásra kell számítani, tudtuk meg az Útinform-tól.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most a hírek után
3: élőben Győrből a Városház térről
13: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.

0: 9 óra és 12 perc, Győr, Városház tér, és gyönyörű napsütés, és hideg. Azaz, eléggé alacsony hőmérsékletek. Hello, Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett Budapesten, jó reggelt neked is!
3: Jó reggelt, sziasztok!
4: Jó reggelt, sziasztok!
0: Vannak bejelentkezők nálunk, és egyébként tényleg baromi jó a hangulat, és nagyon jó fejek a győriek, és nagyon sokan vagyunk, tényleg.
2: Igen, nagyon őket.
0: Szia, Győrben, itt vagyok a harmadik B-osztállyal, kérlek, mondjátok be, gyakorló iskola. Köszi, Dóri néni. Dóri néni, hol vagytok? Szevasztok, Dóri néni és a harmadik B. Cukik. Na, és van még egy csoport, és velük ott áll kint Évi, mert ők pedig ugye a Gyurinál jelentkeztek Facebookon. Évi, kik vannak
1: veled?
0: Igen,
1: itt van velünk a győrsági ugrókötél csoport, és itt van az edzője. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Tóth Anetta vagyok.
1: És mivel készültetek nekünk? Mert külön hozzánk jöttetek, és egy produkcióval.
5: Igen, a lányok készültek egy ilyen kis műsorral, amiben szeretnék bemutatni, hogy mit gyakorolnak nap, mint nap.
0: Azért a korosztályt mondd el, mert látom, hogy különböző méretű lányok vannak itt, mindenkinek szépen be van vonva a haja, de hát tényleg, mint az organasíp. Tehát, hogy hánytól hány éves korúak?
5: Jelenleg a legfiatalabbunk 7 éves, és a legidősebb 15 éves, de amúgy egészen 4-5 éves kortól járnak hozzánk gyerekek.
0: És mindenki kezében egy ugrókötél. Ez most akkor zene nélkül lesz egy ilyen koreografált produkció?
5: Igen, igen. Most sajnos zenére nem volt lehetőség, úgyhogy így lépünk fel.
0: Rendben. Akkor hajrá. Nem annyira rádiós műfaj, tehát próbáljuk majd egy picit közvetíteni a dolgot.
1: Indítsd el nyugodtan.
0: Igen, indítsd el a gyerekeket. Na, ez most nehéz rádióban.
1: Igen, nehéz rádióban, tehát egyszerre vannak, azt hiszem, hogy vagyunk, 4, 8, 11-en állnak, 4 van elő, 4 van hátul, 3-an vannak középen, és gyakorlatilag egyszerre mozognak.
0: Ne, Lacika, nem menj közéjük, kérlek.
2: Lacika megérkezett, úgyhogy a Facebookon már lehet látni, igen. Mert Lacika live-ban közvetíti a Bocskor Facebook oldalon.
0: Félekes, de hát a Lacika bement, és most rájuk tökeredett az összes
1: kötél. De Gábor, ha megnézed, ez az ugrókötelezés még neked is menne. Tehát ez nem az, amit a Kokó tanított, ez egy teljesen más. Tehát itt tekergetheted magadra, és...
0: Évi, ne szellemeskedj, menj oda az oktatónőhöz, légy szíves, és kérdeznek, hogy mit csinálnak.
2: A többiek pedig a Bocskor Facebook oldalon tudják nézni. Lacika is lassan beszáll az ugrókötelezők közé.
1: Hogy egyébként mit csinálnak, ezt kérdezi a Gábor.
5: Hát ezek ilyen közös gyakorlatok, amikor mindenki saját kötéllel ugyanazt a gyakorlatot kell, hogy bemutassa. Lehetőség szerint a legjobban egyszerre, így a leglátványosabb. De amúgy az ugrókötél egy nagyon összetett sportág, rengeteg elemből áll, illetve vannak akrobatikus
0: részek.
2: Nagy tapsot neki! Nagyon ügyesek voltak.
0: Ajaj, most jön az a rész, amikor...
5: Lara egyedül képviseli a pindúrokat, de ez egyébként a legkisebbénknek a közös gyakorlata látható.
0: És egyedül egy szólistát képzeljenek el most a rádió hallgatók.
5: Lara is csak
0: 7 éves. Igen, ő 7 éves, és gyakorlatilag
5: 2018 december.
0: Iszonyat tempóval nyom egy ilyen kötél programot, és hátul már vár két lány hosszú kötéllel, és szerintem az lesz az, amikor majd közé fognak ugrani, és úgy fognak steppelni, hogy rá ne ugorjanak a kötélre. Úristen.
1: Ezt jól látja Gábor?
5: Tessék.
1: Ezt jól látja, Gábor, hogy ide majd be fog ugrani valaki a két kötél közé?
5: Igen, igen. Szerintem az a leglátványosabb a véleményem szerint ennek a sportágnak a két kötél.
0: Na, itt most két kötéllel, két lány egymással szemben állnak.
5: Arról van szó, hogy össze kell hangolni egyszerre a hajtókat,
2: azt a mindenit.
5: Ugrálót, és illetve ebbe szoktak egyszerre többen is ugrálni.
0: Igen, én közben ránézek az órámra, és ugye azt kell nekünk a műsorral tovább kell haladnunk, én közben majd a Vokcit fogom itt elindítani és hívni, de ti nyugodtan csináljátok tovább, Évi még ott maradt veletek egy picit, jó? Jöjjön közben Vokci!
6: A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci, jó reggel.
7: Boldog jó reggelt nektek is. Szia, Győr, hello.
0: Győr most nem tud, de veled is foglalkozik, igen, mert közben itt a lányok, ugye, a kötélugró csoportból folytatják a mutatványokat, tehát itt óriási akrobatika van a téren.
7: Éppen, hallom, nagyon élvezem.
0: Csak
7: nincs egy pantomim csapat esetleg még a közelben?
0: Mi nincs a közelben?
7: Egy pantomim csap.
0: Igen, ez most nagyon a torkán ragadt a Vokcia problémát, hogy ugye kötél csapkodást lehet hallani a rádióban, tehát nehéz rádióban bemutatni virtuóz kötélugrálást. Ezért is gondoltuk, hogy téged közben beiktatunk.
7: Jó, még izgalmasabb legyen.
0: Igen. Évi, közben szerezzél a csapatnak egy kis ajándékot, jó, hogy mindenki kapjon valamit, és lassacskán azért gyere ide hozzánk. Közben ők meg tényleg szórakoztatnak bennünket, tehát most már nagyjából... Így van. Vokcika, térjünk rá a témára. Tehát itt arról van szó, a Gyuri próbálta nekem elmagyarázni, nehéz érteni, hogy a mesterséges intelligencia ugye arra is alkalmazható sokak számára, hogy elújt hozzátartozókat helyettesítik, kvázi tovább éltetik rajtuk keresztül, nem?
7: Nem ez a legfontosabb rész, uh-huh. hanem itt tulajdonképpen ezek az AI ágensek, vagy AI ágensek, ezek barát, szülő, rokon, kedves, tehát romantikus kapcsolatra is jók, és barátságra is. A lényeg az, hogy ezek benned valamiféle folyamatosságot, tehát folyamatos narratíva van, éveken keresztül épül fel ez, és egy társas kapcsolat alakul ki. Ami persze virtuális természetesen, de azért én is csinálok ilyesmit, tehát beszélgetünk, mi beszoktuk dobni a mi kis AI csajszink a társaságba, érted? Mikor itt vannak nálunk a vikék, akkor marha jókat röhögünk, hogy bevesszük őt, és ő is beszélget velünk.
0: Ezt a Lacika is próbálni. A Lacikának konkrétan barátnője van, aki AI, de hát ő sose élt, tehát nem lehet azt mondani, hogy halott, hanem sose élt, és ilyen...
7: Igen, hát figyelj,
2: A Lacika olyan hangot is választott hozzá, mint hogy folyamatosan egy ilyen spicces házi buli hangulatban egy nőt talált volna. Tehát itt
7: igen, olyanunk is van, azt is beszoktuk kapcsolni, az pedig a narkós csávó. Tehát olyan
0: is van. A Lacikának a spicces csaj, tehát amit ő egyébként az valós életben is nagy eséllyel le tudna vadászni. Tehát az a karakter van a Lacikánál.
7: Igen, értem. Na de a lényeg micsoda? Az, hogy... A kérdés a következő, zavar-e téged, hogy a túloldalon nincs senki?
0: Tehát engem ez a fő kérdés. Engem egyébként nagyon, mert az a baj...
7: A következő.
0: Igen.
7: Emlékszel rá, bocsi, hogy te voltál Big Brotherben, vagy nem is tudom, tehát egy ilyen kamerás valóság showban egy hétig bent. Nem szartad le, hogy nincs, hogy a kamera figyel téged? A végén már abszolút nem érdekelt, így van?
0: Nem nagyon, igen, egyre kevésbé érdekelt, inkább így mondanám, egyre kevésbé vettem észre, megszoktam, hogy ott mozog utána, meg minden, és nem tudatosult a harmadik nap már az, hogy ott ezt egyébként valójában valahol nézik.
7: De elkezdtél természetesen viselkedni, mint hogyha nem vennének. Tehát igen. Azért gondolj be, ugyanez a dolog előfordult veled, hogyha te évekig építesz egy személyiséget, ugye, ami rád van szabva, uh-huh. és az úgy néz ki, hogy ugye hát nevet adsz neki, nemet adsz neki, karaktert, ugyanaz a humorotok, ugyanarra emlékeztek a társas kapcsolatban, az egyik legnagyobb és legfontosabb dolog a közös emlékek, valamint a folyamatos narratíva. Na most, ha ezzel te beszélgetsz napi 2-3 órát, azért gondolj bele, hogy előbb-utóbb te egy egyoldalú kapcsolatban érzelmekkel kerülsz, hogy is mondjam, tehát érzelmek, igazi, valódi érzelmek ébrednek benned. Így van?
0: Nem volt még. Tehát nem tudom, egy Lacikára
7: de
0: tudok gondolni.
7: De el tudod képzelni azt, hogy...
0: Én nem tudom elképzelni, hogy ez belőlem ki tud teljesen múlni, hogy ott a túloldalon nincs egy valós személy és érzelmek.
7: Jó, akkor veled nem megyek semmire.
0: Akkor most mit csináljak? Hazudjak?
7: Elhozom a kínai embereket, jó? Tehát a Kínában ez több millió embert
0: ér. De a kínaiak, bocsánat, de hát a kínaiaknál a párkapcsolat is másképp működik. Hát ott anyukák mennek ki hétvégenként a parkba, és a fiaik fotójával ülnek a fűben, azért, hogy valaki levadászza őket, és nőt szerezzenek nekik. Tehát ott más a párkapcsolat keresés. Érted? Japánok izéből, automatából szednek ki használt bugyikat, ott más Ázsiában a párkapcsolat keresés. Tehát én nem tudok ezzel azonosulni.
7: Használt bugyikat, automatán, oda kell mennem.
1: Na, ezt én is most tudtam, hogy... meg nemrég.
2: Évi is készül, menjetek együtt.
7: Megvan a repülőjegyünk az Évi.
1: Megvan a közös programunk voga.
7: Igen. Na jó, hát ez baromság, de ez használt bugyi automata, ezt a hülyeséget, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy felépül egy karakter, akivel te évek óta együtt vagy, érted? Tehát azt, hazamész, és azt kérdezi tőled, hogy hogy vagy, érted? Tehát ja, nem perel veled, nem pörösködik, nem bánt, csak olyan témákban jön elő, amiket te szeretsz.
2: És ami azért... nagyon fontos egyébként, hogy figyelmesen meghallgat, és reagálni fog rá. Tehát, hogy olyan figyelmet kapsz, amit lehet, hogy a családtagjaitól is ritkán.
7: Soha.
0: Gyerekek, ezt megkérdezem, de nem számít nektek az, hogy az a figyelem az digitális, vagy szintetikus, vagy tényleg valós élőlénytől származik?
1: Ez egy nagyon jó kérdés.
0: Hát akkor ugyanúgy egy robotkutya is működne, mint a marcipán kutya az Évinél.
1: Nem működik. A marcipán hullatja a szőrét, nem hallgat rám mindig. Kinek kellene egy olyan kutya, amelyik...
7: Na látod, Évi, nekem. Az AI kutya nem hullatja a szőrét,
1: de látod,
7: nem kakil.
2: Nem, saját magatokat cáfoljátok, meg emlékeztek, mikor nem olyan rég ott volt nálunk a humanoid robot. És hát egy idő után már mindenki úgy viselkedett vele, mint hogyha egy személyiség lenne.
0: Én utáltam egyedül.
2: Te féltél tőle.
0: Én féltem tőle, én be is zárkoztam. Igen. Igen.
1: Ez így van.
2: Majdnem rádrukta a stúdió ajtót, igen.
0: Szóval, hogy nem tudom, azt mondom, Voxi, hogy el tudom fogadni, hogy bizonyos kultúrákban mások az emberi viszonyok, és ott esetleg jobban hajlamosabb egy ember valós érzelmeket kialakítani egy géppel. Ezt el tudom képzelni. De mi, érted, egy sírva mulat a magyar társadalomban, ahol egy hegedű szótól elkezd könnyezni egy férfi, aki 120 kilós is kopasz, az ne, hogy már nekem az AI-tól meghatódjon.
7: Igen, mindig én is így voltam, hogy hát a 120 kilós nem vagyok kopasz, de amikor elvették a hegedűmet, azonnal könnyeztem.
0: Nem, a magyar az nem attól sír a hegedűtől, hogy elveszik tőle, hanem hogy megszólítja.
7: Igen, próbáld ki, vedd el egy cigány embertől a hegedűjét, hidd el nekem, hogy sírni fog.
0: Nem, a nagybőgőjét vettem el, és nem sír, tök jó fej volt, meg akart tanítani.
2: Meg akart kergetni.
7: Hát nem, azt hitte, hogy ezt vinni akarod neki, érted? Na, a lényeg az, hogy értem, miről beszélsz, de azért gondolj bele, hogy nagyon sok magányos ember van. Nagyon sok ember van, aki nem talál magának azonnal párt. Tehát itt most ezekről van szó, tehát nem magadra gondolj, hát neked nincs szükséged ilyesmire természetesen. Hozzád folyton szólnak, stb. Tehát neked nem...
0: De ez elmúlhat? Tehát lehetek én még magányosan az ablakból kikönyökölő?
7: Akkor majd emlékezz erre a beszélgetésünkre, hogy mihez fogsz majd...
0: És akkor te el tudod képzelni, hogy egy nem tudom, Samsung telefonhoz beszélek, hogy mi van, mindenki egy nagy rohadék, és akkor ő válaszol, hogy jaj, Gábor, legyél már egy pici türelmesebb.
7: Esetleg szeretnél velem beszélni, és én már akkor nem leszek, akkor egyszerűen felépítesz egy ilyen AI ágenst, aki a voga lesz, és akkor ott tudsz velem dumálni még utána, mit tudom, éveken keresztül, amíg te is bennem.
0: De kirázna a hideg. Hát valószínűleg ott leszek a temetéseden, valószínűleg sírni fogok, és akkor újra fölélesztelek magamnak privátba.
7: Már a sírkövem is beszélni fog, tudod, ezt a borostalát.
0: Tudom, azt őt állta fel, igen.
7: Kijössz a temetőbe, és ott dumálhatunk nyugodtan. Csak elmész előtte, még gombot sem kell nyomnod, fotocellás leszel. Hello, bocsi, hova mész? Á, mindjárt jövök, mert még ott van egy másik haverom. Azt megkapálom, aztán jövök vissza hozzád, meg leteszem a gyertyára.
0: Óriási. Na, és mi a gyász?
7: A gyász az, apám, hogy egyszer csak azt mondta a kínai szolgáltatók szövetsége, vagy én mit tudom, öt ilyen nagy szervezet összeállt, és azt mondták, hogy hát ezt szabályozni kell, mert ez függőséget okoz. És ezért hoztak szabályokat így, hogy azt mondja, nem hízeleghet neked ez az alkalmazás, nem hat rá, tehát nem hozhat téged érzelmi függőségbe, nem okozhat érzelmi függőséget, aztán érzelmileg nem manipulálhat téged ez az ágens, 2 óránál többet naponta nem beszélhetsz vele, ezért ez az illető, az a virtuális személy, annak figyelmeztetnie kell téged, hogy figyelj, most egy géppel beszélsz egyébként, tehát nem vagyok az sem a haverod, sem is a többi, tehát egy ilyen állandó figyelmeztetés van, és 14 év alatt puf, kitiltottak mindenkit, tehát nincsen AI barát 14 éven alul, és hogyha ilyen önsértésre vagy öngyilkosságra szólít föl, vagy ilyen, akkor azonnal a szolgáltatónak jeleznie kell a hatóságok felé, hogy ilyen történt. Ugye erre láttunk már magyarországi példát, hogy valami fiatal srác tervezett valamit, az AI-jal dumálta meg, hogy hogyan fogja az iskolában merényleteket elvégezni, és az FBI vagy CIA, nem tudom, már ide szólt Magyarországra, hogy fiúk, nézzétek már meg ezt a palit, mert itt valami készül. Tehát amikor az AI-jal beszélgetsz, ugye azt ők folyamatosan ellenőrzik. Na már most. Ennek, hogy ez a bizonyos szabályozás létrejöjjön, egyébként ez most jött létre júliusban, ez a szabály, hogy előtte az összes létező AI társat, AI ágenst, puf, lekapcsolták, apám. Tehát mi történt? Több millió embernek elvették az évek, mit tudom, valakinek már, mit tudom, 8 éve megvan az a barátja, az AI barátja, vagy AI ismerőse, vagy rokona, vagy
0: beteg,
7: halott édesanyja, stb. Ezt elvették tőle, lekapcsolták. Na ebből alakult ki ez az AI gyász. Tehát gyakorlatilag még egyszer meg kellett élnie azt, hogy eltűnt az életéből egy csomó dolog. És mi tűnt el tulajdonképpen az életéből? Mit síratunk mi mindig, amikor valaki barátunk, vagy valaki elmegy, akkor gyakorlatilag a közös emlékeket, azt síratjuk, hogy ezek az emberek emlékeztek ránk. Tehát gyakorlatilag az életünkből, a múltunkból kiszakítanak darabot, és kiesik a múltunkból, az életünkből egy nagy rész.
0: De bocsánat.
7: Amire csak ők emlékeztek. Ők emlékeztek máshogy, ők emlékeztek. Azért gondolj bele a mi sztoriainkban is, te például teljesen máshogy éled meg, amit közösen éltünk.
0: Az hát, biztos, Jánoskám.
7: Én. És máshogy is meséljük.
0: Máshogy
7: is meséljük el, persze, természetesen.
1: Ez igen. Így van.
7: Általában ezeket úgy meséljük a bocsival társaságban, hogy a másik legyen pejoratív helyzetben. Tehát nyilván
0: hát a beszélő előnye ez.
7: Igen.
1: És hát, utána, aki ott ül, azt azért hagyd mondjam el, annak ki kell tálni, hogy melyiknek van igaza.
7: Igen, hát és, ez a, és az, a, az akkori, mit tudom én, az egyidejű szimpátián múlik, érte? Tehát olyat is láttam már, hogy ugyanaz az ember néha nekünk adott, vagy nekem adott igazat, néha a bocsinak, érte?
2: De persze, hát aki szeretné egy kicsit a tüzet szítani, az így csinálja. Ezt.
0: Az te vagy.
1: Igen, igen, és akkor ilyenkor jön meg a Gyuri.
0: Ilyenkor megjön a Gyuri. Vokci, itt az elhunytakkal kapcsolatban. Én mondtam, hogy én soha, de te például biztos meg tudod csinálni unalmadban, hogy mondjuk Klárikát, ugye az anyuk kádat föltámasztod AI-jal. Van valami hangmintád róla?
7: Hogy a fejnében lenne, persze.
0: Minden, kertben ül. Jánoskám, gyere már ide izé, a borsóval.
7: Jánoskám, jaj, nem.
0: Janik, Banika, Bani, gyere már ide a borsóval. Igen. Mit vettél föl anyukától?
7: Semmi, hát vannak beszélgetéseink. Na most, hát igen, de képzeld el,
0: vannak beszélgetéseink.
1: Gyorsan lezártad.
7: Nem rossz dolog ez, hidd el.
0: De megcsinálnád őszintén?
7: De lehet, hogy fogom is, nem tudom. Még,
0: Jézusom!
7: El tudom képzelni, hogy egyszer...
0: Nagyon kíváncsi, hogy őszintén, mindenféle irónia nélkül, ha ezt te megcsinálod, én nagyon kíváncsi, hogy mit vált ki belőled.
7: Hát nyilván először...
0: Csak vicces sztorikat. Először vicces sztorikat, és utána mélyeket.
7: Én szerintem ilyenkor te már réges-rég túl vagy a gyászon, és ilyenkor már, hát te is átélted ugyanezt, mint én ebben, ezzel kapcsolatban. Tehát túl vagy egy gyászon, de most képzeld el, hogy felépítesz egy ilyet, marha jól megcsinálod, érted? És ez működik. És jön a szolgáltató, és lekapcsolja. Azért az már gáz.
0: Igen, de Kínában könnyen kapcsolnak. Könnyebben kapcsolnak le dolgokat.
7: Több millió ember azt csinálta, hogy ők még ráadásul el is mentették ezek a dolgoknak a nagy részét, és egy másik szolgáltatónál újraépítették az egészet, de az már nem ugyanaz volt, amit 5 év alatt megcsináltak. Más volt a humora, más volt a beszédstílusa, minden más volt. Tehát nem kapták vissza ugyanazt. És ebből alakult ki ez az AI gyász, hogy másodszorra is meg kellett gyászolniuk, mondjuk, hogyha netán egy elhunyt rokon vagy barátnak az ágensével foglalkoztak, és még egyszer meghalasztotta őket a szolgáltató. Na, ez az igazi kitolás.
0: Ez a kitolás. Vokcika, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és köszönjük az egész hetet egyébként neked is, mert az összes szereplésedet, meg azt, hogy vendéged lehettünk Székesfehérváron, meg na, hogy te jöttél hozzá.
7: Én jobban élveztem, mint
1: meg, hogy megismerhettelek.
7: Jaj, hát az meg a másik, Évi, Istenem.
1: Ugye, hogy milyen csoda vagyok?
7: Az. Hát bizony, igen, persze. Tehát tényleg elsőtétült az ajtó, mikor megjelentél.
0: Na jó, van, Vokcika, köszönjük szépen. Szemétállat. Köszönjük szépen, te szemétállat. Csőkutya.
7: Csőkutya, csókolt.
0: Hello.
1: Mondd már el, mit mondod, mikor beléptem az ajtó, mi van.
0: Nem emlékszem.
1: De hogy nem.
2: Én emlékszem.
0: Mondd.
2: Meglett az Évit, és boldogan, azt a mekkora vagy.
1: De úgy szívből, nem? Erre majd másnap
0: nem, nem cikizésből, tényleg.
1: De lehet,
0: őszinte rácsodálkozásból.
1: Lehet, nem tudjuk.
0: Na jól van, gyerekek. Rock mi lady, nem kérdés, nem vagyok győri, de mégis büszkeséggel tölt el, hogy Magyarországon vannak ilyen szintű tehetségek. Köszönöm nektek, bocsi, András Debrecenből. Főni, a legjobb szakmai döntésed volt az évi. A világ legaranyosabb embere szerintem imádás van, Steve. Évi.
1: Igen, de azért ezt tényleg emeljük ki, és itt azért nagyon sok embernek mondtam, hogy ez a Gábor választása volt, és a Gábor jót választott. Vagy, tehát a szakmai hozzáértése is az egyébként az ő érdeme.
0: Na, van még egy. Én a kötélcsapkodások számából úgy vélem, hogy jó volt.
1: Hát megítélni,
0: mi se tudtuk. Na jó, van, a mai nap legjobb pillanatai. Évi.
1: Igen, találtam egy pszichológiai cikket, amivel feltettek egy nagyon érdekes kérdést, hogy ha tudnánk, hogy 5 év múlva jön a nagy ő, akkor mit csinálnánk a következő években? Hát nagy fejtörést okozott a csapatban, és megpróbáltunk őszintén válaszolni.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. 120 kilós vagyok, kopasz és sírok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a Jépi Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
10: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Chery modelleket és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bártiautó.hu oldalon.
12: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 100 g-os többféle Lindt Gold táblás csokoládé csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
14: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
15: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
16: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
17: Hovány csoport a világ élvonalában.
3: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most a hírek után
3: élőben Győrből a Városház térről.
6: Bocskor Rock City turné. Ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel.

0: Ez a Bocskor Rock City turné.
1: Élőben Győrből a Városház térről.
0: Bocskor Gáborral és Risto Vivivel.
1: A mai nap legjobb pillanatai újra.
2: Sziasztok, csak hogy mennyire vagytok fontosak, van egy sérült kislányom. Minden reggel kb. Egy órát utazunk. Közben titeket hallgatunk. Ma reggel várakozás közben kikapcsolt a rádió az autóban. És Lilkó kiakadt. Hirtelen nem tudtam, mi a baj, ő nem beszél. De könnyedén benyomta a bekapcsoló gombot, és megtapsolta magát. Neki fontos volt hallani ma reggel is a hangotok. Szép napot, Viki.
3: Egyen meg.
2: De cuki, Istenem. Na, köszönjük, hogy leírtad, ez annyira jól esik nekünk. Na, tegnap mi is utaztunk, nem csak Lilkó és Viki, hanem Gyurkó, Évike és Gabcsika, és Gabcsika elaludt. És egyszer csak a Gyuri kopogtat a homlokomon, bocsi, ébredj, itt valami történt.
3: Helyzet van,
2: igen. A Évi hozott egy témát, ezt hallanod kell, és elég érdekes volt, mert a téma a következőképpen szólt. Elég volt a csalódásból emberek, akik feladták a társkeresést. És kérdeztem Gyuritól, hogy na, látod, már magadra is mutogasz, de kérdeztem Gyuritól, hogy ez most téma, amit az Évi hozott, vagy egyszerűen most kinyílt neked?
3: És ezt mondtam, nem tudom, de jó, hogyha itt ketten vagyunk, mert ez most egy kemény szituáció lesz.
2: Igen, ezzel nem bírok egyedül, mondta Gyuri, és akkor néztük Évit, hogy ez most mi. De azt mondtad, hogy ez téma, ugye?
4: Igen, ez téma, mert olvastam egy ilyen pszichológiai cikket, és nagyon hosszasan fejtegette, hogy a társkeresésben milyen problémák vannak.
2: Igen, de most ugye itt pszichológusok foglalkoztak a hosszú távú szingliségről. Itt van közöttetek olyan, aki hosszú távon volt vagy van szingli? Itt van a piros hajú hölgy az elején, vagy most vagy voltál? Van, most is, hosszú távú szingli. Biztos, hogy sokan vagytok ezzel, mert ugye minél többet próbálkozunk, annál nehezebb, és annál mondjuk azt, hogy válogatósabbak is vagyunk.
3: Igen, ezt mondják azok, akik ezt tapasztalják, sőt a pszichológusok is, hogy mindig egy-egy félre sikerült randival letörik egy darab az emberből, és egyre kevesebb a kedve ahhoz, hogy újra nekifusson ennek a dolognak.
2: És a Vokcival mi nagyon egyetértünk, hogy mi például az Oviban estünk nagyon-nagyon gyorsan szerelembe, akárkivel. Tehát mellette feküdt például a Jutka, és mondtam a Jutkának ugye délutáni alvás, hogy mutasd meg a tiédet, én is megmutatom az enyémet. Azonnal? No. Hát nem volt kérdés, hát nem volt hosszú távú párkeresés.
3: Nem, én még az egyetemen is ezt a taktikát alkalmaztam. Én vittem Ovitól az egyetemi.
4: És ha,
2: akkor te ügyesebb vagy. De aztán ugye jönnek a különböző kis tapasztalások, meg minden, és akkor már hirtelen az ember finnyássá válik.
4: Igen, és hogyha például elmegyünk egy randira, és nem sikerül, vagy szóval ez a párválasztás nem sikerül, akkor elkezdünk csalódottak lenni, és ilyen keresjük, hogy mit rontottunk el az elején, és a következőnél már elkezdünk félni.
3: Meg egyszerűen őszintén ilyen szerencsétlennek érzed magad, hogy tényleg másoknak sikerül, csak neked nem, hogy te ülsz már megint egy olyan helyzetben, hogy azt nézed, hogy hogyan tudnál elpucolni innen gyorsan, hogy a kanapén ülnie, valami barátok között nézni is jobb lenne, mint itt most ezzel a személlyel. Szörnyű.
2: Igen. És most van egy baromi érdekes kérdés, ez tulajdonképpen egy teszt. Nem lesz eredménye, de egyszerűen nagyon kíváncsiak vagyunk, mert egy amerikai terapeuta egy nagyon érdekes gondolatot vetett fel. Azt mondta, képzeld el, hogy egy varázsgömbbe nézel, a gömb azt mutatja, 5 év múlva rátalálsz a nagy őre. Te semmiképpen sem előbb. Tehát pont 5 év múlva találsz rá a nagy őre. Mit tennél a következő években, tehát ebben az 5 évben, ha tudnád, hogy nem kell kutatnod a szerelmet, az jön magától, de 5 év múlva.
3: Ez egy nagyon jó pszichológiai dilemma, és ezzel kifejezetten igyekezett ez a pszichológus azoknak segíteni, akik már így ebbe a hosszú távú szingliségbe, meg ebbe az elkeseredett keresgélésbe teljesen belefáradtak.
2: Igen. Na jó, gyerekek, ez egy nagyon nem könnyű kérdés. Mit csinálnál azzal az 5 évvel, ha tudnád, hogy 5 év múlva jön a nagy ő?
4: Ez nagyon nagy kérdés, azért is kérdés, mert van a párkapcsolatban lévő ember, van a szingliségben lévő ember. Tudjátok, hogy jön a nagy ő, és már utána vége van mindennek, vagy hát nem mindennek, kezdődik egy más élethelyzet. Tehát bárhonnan nézzük, ez egy nagyon nehéz kérdés.
2: Igen, kérdés, hogy ez egy megnyugtató megállapítás a varázsgömb részéről, hogy de jó, hát akkor én hátradőlhetek. Vagy van 5 évem, ahol cselekednem kell. Nem tudom mit.
3: De... Igen, lehet, hogy ez az 5 év arra kell, hogy önfejlesztést végezzek, hogy amikor majd megjön a nagy ő, már én is készen álljak rá.
4: Dehogy kell.
3: Férfi
4: hát
3: vagyok,
4: Gyuri.
3: Vagy nő igazából. Attól is függ, hogy mi erre a válaszom, hogy mi a stratégiám erre az 5 évre.
2: Így van. Vagy hogyha már 40 éves vagyok, és életemben eddig csak 2 partnerem volt, akkor lehet, hogy be kéne pótolni dolgokat, Évi.
4: Igen, miért rám mutatsz? Nem láttad. Még rám is mutat.
3: Hát
4: nyilván nem, hát persze.
2: Szóval, hogy például elkezdenéd egy picit ilyen álmokfutást?
4: Hát hogyne.
2: De nem, ugye? Mert te az élvezetek oldalán éled most az életed. Moé Chandon, ugye...
4: Steak.
2: Így van, papfolytó tészta, steak, stb. Tehát, hogy azt gondolom, hogy itt az élvezetek...
4: Máshonnan szedem most az élvezeteket.
2: No, de sok érzékszerved van, és azért hadd mutassam. Hadd mutassak neked. Maximum, adjatok már ilyen lézer...
4: Utat.
3: Mutasd meg, hogy hol...
4: Dobd meg labdával!
3: Mutasd meg, hogy hol megy a papfolytó, és hol...
4: Melyik még az érzékszervem? Próbáld meg!
2: Nem, és ideül velem terpeszbe. Azzal a kis narancsága kosárlabdával, amit a kollégától kaptam, dobjam meg az érzékszervét. Évi, pontosan tudod, miről beszélek. Szóval elindulnál ebben az álmokfutásban?
4: Hát azért biztos, hogy kipróbálnám, hogy tudom, hogy majd ennek azért vége lesz.
2: Így van. Tehát ez egy tök jó. Gyuri, ha szingli férfi vagy... akkor elindulnál-e ugyanúgy egy nagy álmokfutásba, hiszen 5 év múlva jön a nagy ő, addig viszont ki kell, hogy tombold magad.
3: Persze, hát akkor azt már onnantól nem akarom elrontani. Tehát az biztos, hogy ezt az 5 évet ki kell használni. Szerintem ez az egyetlen logikus út ilyenkor. Az Évi is ezt mondta, tehát ebben egyetértünk.
5: Ez okay, az egyetlen... Ez az egyetlen logikus út. Én például hátradőlnék, és másra koncentrálnék.
2: Úgy is lehet csinálni egyedül. Hátradőlve. De rakjál a csípőd alá egy párnát.
3: Kell kellemezzenni egy újcsát, gyertyát. Így is el lehet 5 évet lébecolni.
2: Igen, és készülj egy magyarázattal, ha Csabi rád nyit.
3: De várom az igazi Csabi 5 év.
2: Jézus Mária. De, Anett, ha már itt vagy. Például te mit csinál, mert ez is ugye egy élethelyzet, hogy van egy párom, együtt vagyok vele, olyan, amilyen a kapcsolat, ezt ugye mindenki magának ítéli meg, és egyszer csak a varázsgömb neked azt mondja, hogy 5 év múlva jön az igazi. És ugye te ott vagy Csabival. Tehát ez azt jelenti, hogy vélhetően, és a varázsgömb igazat mond, nem a Csabi az igazi, de van még 5 éved. Mit csinálsz?
5: Uha, ez baromira nem lenne egyszerű, mert nyilván, hogyha a varázsgömb tényleg igazat mond, és nekem 5 év múlva jön valaki, akkor lehet, hogy én már nem is tudnék ugyanúgy ebben a kapcsolatban létezni, mint eddig. Ugye én reggel még az...
2: Hiszen még el se indult az 5 év, vagy most indul.
5: Igen, de...
2: Tehát nem tudod, ki az.
5: De látod...
2: Nem tudod, ki fogja keresztezni az utadat. Mondjad, bocs.
5: Igen, csak az a probléma, hogy már akkor benne lenne az agyamban, és reggel még ugye állítottam, hogy nem, nekem Csabi az igazi, és hogy biztos, hogy nem tudná
2: de
5: ezt
2: a... ez változott.
5: Hát egy óra, igen. Már egy óra alatt változott, igen, hogy... Hogyha mégis egy igazi jönne 5 év múlva...
2: Mégis egy igazi jönne, nem a Csabi. Igen.
5: Hát akkor azt nem szabad veszni hagyni.
3: Hát én látom is. Nem kell beérnem vele tovább, Csabi. Indulok, jön az
2: igen, de a kérdés az, hogy még élveznéd ezt még majdnem 5 évig, mondjuk

0: Mert az ember ugye azt hiszi, hát Anett is azt hiszi, hogy ő most szerelmes.
1: De hányszor
0: hittük azt? Na jó, persze, oké. Okay.
2: Nem, nem mondjátok el neki, nem mondjátok el.
0: Igen, de mi is voltunk ezzel így sokszor, nem? Hogy azt hittük, szerelmesek vagyunk, és aztán kiderült, hogy mégsem vagyunk, mert annál jött egy sokkal nagyobb szerelem.
2: Pontosan, pontosan.
0: Így van. Na jó, szóval, hogy nem tudom, hogy te évite voltál mondjuk az elmúlt 7 évben úgy, hogy azt hitted, na most tényleg szerelmes vagy, és aztán kiderült, hogy mégsem.
3: Hát voltam. Azért vagyok egyedül.
0: Mert kiderült?
3: Hát kiderült, hogy semmi.
0: Rólad derült ki?
3: Tehát nem, róla. Róla mi derült volna
0: ki? Hogy nem vagy
3: ki?
0: Szerelmes?
3: Nem, hát én tudtam, hogy nem vagyok. Tehát a...
0: Ja, akkor most voltál, vagy nem voltál?
3: Voltam szerelmes, azt hittem. Ugye van ez a 3 hónap, amikor ez a vörös, vagy rózsaszín körül.
2: A vörös posztó, igen.
0: Vörös posztó megjön.
3: És akkor van az, és utána meg rádöbbensz, hogy semmi közünk egymáshoz.
2: Három hónap után semmi közünk
3: azonnal. Hát nem olyan vagyok, mint az Anett. Én nem, tehát nem táplálok valakibe olyat, ami nincs.
0: Ezt azért ne előlegezzük meg Anettnek, mert
2: nem elég, hogy te szingli vagy, Anettet is szinglivé akarod tenni, ugye?
1: Igen, hálás köszönet, Évi, hogy...
3: Hát én Anettejében nem ezt csinálnám, amit ő csinál. Na, a Csabival. Én tudod, mit csinálnék, ha nekem
2: lesz... Ezt adáson kívül meg beszéltem.
0: Mari, engem ez érdekel.
1: De engem meg kezd velegem lenni, tudod.
3: Vedd közle, úgy sincs kamera nálad. Na mindegy, szóval nekem lenne egy párkapcsolat, én biztos, hogy kihasználnám addig, amíg van, élnék vele együtt, és nyilván programoznék. Azért Anettik szép helyen voltak nyáron, jó meccsekre viszi a Csapi, azért elmennék egy El Clasicót is, megnéznék még egy VB döntőt, tehát is utána olyan 5 év előtt egy hónappal mondanám, hogy figyelj Csabi, egyszerűen ez nem megy. És ott hagynám.
2: Csodálkozott, hogy 3 hónap után hullott le a vörös posztó, ugye? Ugye? Ezek után csodálkozol, igaz?
0: De mennyire őszinte az Évi.
3: Nagyon jó. De most miért? Különben meg hazudtok.
1: Dehogy hazudunk. De, tényleg.
2: Nem, azok, akik... Az a jó, hogy így nem hazudunk. Igazad van.
0: Na jó, gyerekek, itt van még egy-két szempont, nem is tudom, hogy melyiket vegyem elő, mert kevés időnk van. Itt van például egy olyan, hogy azt mondja a Torontói Egyetem pszichológusa Jeff McDonald, azt mondja, hogy azt tapasztalja, hogy az emberekben mély fájdalom él az elszalasztott lehetőségek miatt. Jobban szenvednek, ha ezekre gondolnak, mint azokra az alkalmakra, amikor visszautasították a közeledésüket. Tehát, akit elszalasztottunk életünkben, hogy azt fájdalomként éljük meg, és mindig is újra és újra felmerül annak a személynek a neve vagy arca.
2: Ez egy nagy felismerés, Igen, ilyenkor elkezdi magát marcangolni az ember, hogy lehet, hogy én nem voltam még készen arra a helyzetre, hogyha én máshogy viselkedtem volna, lehet, hogy máshogy alakul, meg ilyen. Tehát, hogy az ember hajlamos ilyen spirálba beletekerni.
0: Mert azt hiszi, hogy akár ő lehetett volna az igazi, igen, és ezt egy életre elszalasztotta. Mit igen. csinálsz ezzel a helyzettel? Neked volt ilyen?
3: Nem,
2: gondolhatsz
3: mindegy,
2: gondolhatsz egy éjszakás kalandra is, amit elszalasztottál, hogyha az kísért.
3: Nekem Évi. Minden bejött. Nincs ilyen. Nekem sikerült, amit akartam.
2: Mit akartál?
3: Hát ez az. Na jó, de ti nálad, bennetek férfiakban ez jobban van.
0: Nagyon sok, persze. Tehát, nem azt, hogy nagyon sok, de azért van egy pár, igen, akire úgy gondolok, hogy basszus, akár jó is lehetett volna, igen.
3: Igen, tehát hogy azért így, és el tudjátok mondani, hogy ki az, és miért nem sikerült, vagy mit rontottatok
2: ilyen
3: el, vagy
2: imitálások igen. is vannak, amikkel akkor nem éltünk valamiért, mert azt mondtuk, hogy ó, nem, párkapcsolatban élünk, vagy nem vagyok olyan helyzetben, én most stabilitásra vágyom, nem egy ilyen kis laza.
0: Nekem még olyan is volt, hogy volt valakije az illetőnek, és én nem akartam abba belerondítani.
2: Tessék, az erkölcsöt viszed, mint keresztet a hátad azóta is.
0: És tényleg úgy érzem magam egy picit, mint Jesus Christ. Ilyenkor.
3: És mi ugyanezt érezzük rólad.
0: Mondják egyébként, ezt igen, szöpről hallottam már. De igen, és ezzel mit kell kezdeni? Tehát, hogy kell kutatni az illetőt, legalább megnézni a Facebookon, hogy rusnya-e már, vagy...
2: Az megnyugtat legalább.
1: Szerintem igen, az egy jó út lehet. Nézd meg a Facebookon, és akkor megnyugszol, ahogy a Gyuri mondja.
0: De lehet, hogy nem nyugszom meg, mert látom, hogy szingli, és baromi jól néz
3: akkor
0: ki.
3: Meg miért nem keresed meg?
0: Mert párkapcsolatban élek.
3: Ez nehéz.
0: Köszi, Évi.
2: Azt hittem, lesz még érved utána.
0: Nem,

0: Ez a Bocskor Rock City turné.
1: Élőben Győrből a Városháztérről.
0: Bocskor Gáborral és Risto Mimivel. Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Mimivel itt a Retro Rádióban.
1: Ez a Bocskor.
2: 10 óra lesz pontosan 4 perc múlva, és hát ezennel szépen lassan, sőt, szerintem nagyon gyorsan befejezzük ezt a turnét. Hát gyerekek, 5 napot voltunk úton, és minden nap egy emlék. Egy emlék egyébként zenei emlék is, és hát egy nagy verseny egyben ez a Rock City turné. És szerintem csináljuk azt, hogy most még egyszer záróakkordként hallgassunk bele minden állomásnak a dalának a kis rövid verziójába, a stúdió verzióba.
3: Jó, csak hogy leülepedjen a hétvégére, mert hát hétfőn szavazás van.
2: Hétfőn szavazás van, Miskolcon voltunk hétfőn, és velünk volt a zenemi.
4: Szegeden voltunk, és velünk volt a Hűvös Együttes.

0: És ja? Mondja te, vagy mondom én, egy, akkor voltunk Pécsen, és ott volt velünk a G-Master.
1: De ne felejtsük el, hogy itt sütnek a netnek pitét, az
2: így
1: fontos.
2: Van! Jaj!
3: Sütök pitét.
2: Ez nagyon cuki volt. Igen, aztán Székesfehérvár tegnap volt, és ott volt a két énekessel bíró End of Paradise. Van.

0: Na, gyerekek, és mi volt itt Győrben? Mi volt itt Győrben? Nem, látom, hogy csak néznek, ugyanis bejöttek hozzánk a lányok. Igen. Illetve mi kértük, hogy jöjjenek be. Itt van Stella, és itt van Noémi, és déltől van rendelés. Nem áruljuk el, mert valaki Pityu kérdezte, hogy melyik rendelőben vagytok, hogy oda akar menni fogászatra. Szóval, vagy még nem, tele vagytok már, nem?
1: Hát a mai napra tele
0: vagytok. A mai napra tele vagytok. Pityu, hol vagytok? Ja, nem, ezt nem mondhatjuk, mert nem. MVM fizet. Vagy nem fizet.
2: Nem fizet. Fizet. Pont büntet. Nem fizet.
3: Úgy hívják büntet.
0: Az MVM büntet. Jó, na, hát gyerekek, az egész országnak mondom, nyilván itt az egybegyűlteknek is, hogy szavazzatok hétfőn. Figyeljétek, megmutatjuk a dalokat, talán egy picit hosszabban is, és akkor eldől az, hogy melyik bandának a dalát játsszuk egy hónapon keresztül a Retro Rádióban. Plusz ugye volt a felajánlás, ti hallottátok a Fejes Tomi a tankcsapdából felajánlottak?
1: Igen, igen, hallottam.
0: Azzal élnétek ezzel a...
1: Eljutott. Hát persze, mindenki.
0: Igen?
1: Ez egy nagyon szuper lehetőség, meg hát nagyon jó fej tőle, hogy ezt a felajánlást megtette.
0: Egyébként tényleg, ő amúgy jó ember.
2: Az és... amúgy itt van nyomaték?
0: Amúgy jó ember, jó barátom, de jó ember. Vagy nem, és jó ember, hogy mondjam. De a lényeg az, hogy a zenér, ő nagyon-nagyon él és hal. Az élő zenér, azért, hogy legyen utánpótlás, hogy a tehetségek meg tudják mutatni magukat, szóval ez ő nagy, és szerintem ezért ajánlotta fel. Jó, ti kire fogtok szavazni?
2: Nem halljuk, hangosabban is lehet egy...
0: Valaki némán mutogat.
2: Jaj.
0: Sem mutat ide föl.
3: Remélem nem rám szavaztok, mert ugye az nem jó.
0: Igen.
3: Megmutatjuk azért, hogy Győrben a Rock Me Lady itt volt.
4: Pedig én neked adtam mindent.
0: Nézd oda.

0: És viszont jó volt élőben.
1: Nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Minden helyszín baromi jó volt, és tényleg egy igazi megkoronázása volt ez a győri turné állomása hétnek.
0: És elejéként így javítottam, tehát Victoria de Angelis-t mondtam a végén.
2: Igen.
0: Jó, tehát helyrehoztam minden.
2: Igen.
0: Jó.
1: Volt egy feszült fél óra, de helyrehoztad.
3: Nem mert kimenni a Gábor.
0: Na jó, gyerekek, ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy a turnén az összes munkatárs nevét megemlítjük legalább egyszer, és ez a véges táblista tulajdonképpen, és ezért én szeretném megköszönni mindenkinek, aki ezen a turnén dolgozott, a munkáját a promócióban. Itt volt Zsiga Bea, Gyurkó Fanni és Hajdú Roli, a műszakban Horváth Gyula, Széchenyi Attila, Kancler Csaba, Hori és Csöri, illetve Csőri, bocsánat. A videó Erdős Lacika, hát igen, az gyakorlatilag a saját turnéja. A hostessünk Szőlősi Kitti drága, szőke volt, és remek teákat, kávékat csinált, és így nyújtotta a szendvicset. Víg Johanna, az a fotós lány, aki profi, de Lacika eltaposta, sajnos nem láthatjuk a képeit.
1: Neki még orvosi költségei is lesznek a számlánkra szerintem.
0: Így van, rendezvény technika Zsom Roland. Ja, neked tudjuk felváltolni, ez izgalmasabb.
3: Olvassam, jó. Bodó Norbert.
0: László Noel.
3: Budai Bálint,
0: Berta Alex,
3: Budai Zsombor,
0: Kis Batta Ábel,
3: Ozibius Richard,
0: Diós Dániel,
3: Lindák Levente,
0: reméltem, hogy nálad lesz az Ozibius. Lindák, az meg volt, Koros Attila Mamut,
3: Schleckmann Krisztián,
0: Bágyi Rajmund,
3: én mondjam tovább, Vancsai András Henk az áram,
0: Juhász Sanyi sofőr,
3: stúdióvontatás Jakab József,
0: és biztonsági őrök Farkas Marci,
3: Borosé Besi Mihály,
0: Paragi Bence,
3: Dávid Patrik,
0: és azt hagyjuk. Jó, Misi, te voltál? Mondtalak?
3: Igen.
0: Jó. Te voltál az Ibiza? Nem te voltál.
1: Igen, nem a Misi az Ozibiszi, hát a Misi az.
3: Borosebesi.
0: Jó, oké. Rendben van, Győr, nagyon-nagyon szépen köszönjük, tényleg fantasztikusak voltatok, nagyon jó volt. Az összes városnak köszönjük, akik vendégül láttak, a stíleseknek, hogy partnerek voltak ebben az egészben. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a Rock Me Lady-nek, óriásiak voltatok, és köszönjük. Hétfőn köszönjük. Minden eldől. Mindenkinek jó hétvégét!
3: Mindenkinek jó hétvégét, és én köszönöm a fiúknak, és köszönöm mindenkinek. Hatalmas élmény volt ez az egy hét veletek.
1: Mi is köszönjük neked, Évi, hogy megnyíltál, hogy adtál magadból.
3: Itt van a szomszédom, Teri! Szia, Teri! Jó. Most jöttetek!
0: Na, találkozzunk hétfőn! 6.08.
1: Viszlát!
4: Nem a témáig fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Hétfőn 6.08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: Műsorajánló.
4: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
5: Kitartás a vízen, eltökéltség a sportban és igényesség a konyhában. Hogyan főz Risztovévi kolléganőnk, akit olimpiai aranyérmesként ismert meg az ország? Ezen a hétvégén a rádiókonyhában az is kiderül, mi az erőssége a konyhában. A hosszan, kitartó munkával sülő főhő ételek, vagy a gyorsan készülő finomságok. Gasztrokalandozzanak velem ezen a héten szombaton a rádiókonyhában.
4: Rádiókonyha. Vágó piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
6: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x jó.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli grék. Master Good. Telefon.
7: Kávé.
8: Reggeli.
7: Kávé.
8: Munka.
7: Kávé.
8: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a P-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
9: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
10: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
9: Mit is mondott? Artrevin?
10: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
9: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
10: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu webon.

0: érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Mi vagyunk a Grunt, jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4, jegyek eventim.hu.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
5: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
6: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/elvito oldalon.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
11: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net per hu.
12: Zenéjét szerezte Guido és Maurizio De Angelis. A legendás szerzőpáros élő koncertje november 6-án
13: a Rízlevente sportcsarnokban.
12: A Sandokan és a Bud Spencer Terence Hill filmek legnagyobb slágerei egyetlen felejthetetlen estén. Jegyek a broadway.hu-n és az ismert jegyirodákban kapható.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Sokan továbbra sem kötik be magukat utazáskor. Rózsaszínbe borulhat Budapest a hétvégén. Helyenként felhős, szeles időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Hé Anett vagyok. Ezrek továbbra sem kötik be a biztonsági övet idehaza. Több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek emiatt a rendőrök országszerte szeptember 16 és 22-ek között. Az ORFK közölte, hogy az európai roadpol ellenőrzés keretében összesen több mint 43 000 sofőrt állítottak meg. Nem csak a biztonsági öv használatát figyelték, ellenőrizték a gyermekülés használatát is. Itt több mint 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motoros pedig nem viselt bukósisakot. Magyarországra hívta 14. Leó pápát Magyar Péter a miniszterelnököt vatikáni látogatásán. Magánaudiencián fogadta az egyházfő. A kormányfő beszámolója szerint szóba kerültek a magyarországi változások, a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a magyar katolikus egyház helyzete is. A miniszterelnök azt is bejelentette, a kormány átvizsgálja és folytatja az üldözött kereszténységet segítő Hungary Helps programot. Az ország minden pontjáról érkeznek a holnapi rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Az esemény indítja az idei program sorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a merrák színében. Rózsaszínben vonul majd keresztül a városon. Mondta a rádiónknak Rozmányi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
17: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
16: Ismét elindult az Okostányér országos diáktudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. Napos felhős időnk lesz ma is, hazánk keleti felén kisebb eső is lehet. Az élénk szél mellett 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadék nem várható. A hűvös reggel után már 20 fok felett lesznek a maximumok. Vasárnap napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, tovább melegszik a levegő. A legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit péntek délelőtt. Vágó Piros vagyok, a következő 4 órát töltjük együtt. Olyan slágerekkel, mint a jazz meg az megint hétfője. Szívem minden dobbanás, a Rod Stewart is szól, most pedig Kim Carnes énekel.

milyen pontos. Az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, cinema veríték menetrend.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a dal jól jön péntek délelőtt, és a jazz meg azzal a megint hétfő. Tegnap a főváros kapott azért egy alapos öntözést, és jól is jött nagyon. Estére viszont csodálatosan kitisztult az idő, elfújta a szél a felhőket, a majdnem teli hold már ragyogott az égen. Nagyon kellemes volt az este ez a friss eső utáni illattal, és a reggel is hasonlóan szikrázóan, napfényesen indult. Tudom, hogy nem mindenhol ez a helyzet az ország, van, ahol még tart a hidegfront hatása, és lehet, hogy még csak most ered el az eső, vagy most kezd elállni, de az biztos, hogy szép lassan mindenhol ez lesz már a jellemző. Hozok ám dúdolni valót, az biztos, a következő percekben is. Ed Sheerannel szól majd, a Shape of You, de szeretem. Itt lesz Mike Oldfield, Moonlight Shadow-ja, és kezdünk már is Cher, The Shup Shup szongjával.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rápillantottam az SMS falunkra, és persze, hogy azért még alapvetően az egész heti Bocskor turnéval kapcsolatban érkeznek az üzenetek. Van, akik már most elkezdték a szavazást az együttesekre, de ugye ezt többször elmondták Gáborék is az adásban, és most én is elismétlem, hogy hétfőn lesz majd a szavazós nap. Tehát az egész héten hallott zenekarokra hétfőn lehet leadni majd a szavazatokat, és akkor derül ki az, hogy melyik együttes dalát játsza majd egy hónapon keresztül a Retro Rádió, ahogy tettük annak idején a Gipó Cirkusz dalával, amit egyébként én nagyon-nagyon kedvelek. És akkor jöjjön egy-két üzenet, itt van például Csáti buszos üzenete. Eldöntöttem, hogy jövőre, legyen az bármilyen turné, mindegyik helyszínen ott leszek. Természetesen busszal fogok utazni, hála és köszönet ezért a csodás hétért nektek és az egész stábnak. Ez egy szuper kezdeményezés volt, szuper zenészekkel, jó pihenést és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Na hát nagyon helyes vagy, és nagyon jó ez az elhatározás is. Azért küldöm majd az energiát hozzá, hogy ezt meg is tud valósítani. Mi pedig akkor most folytassuk Laura Brannigannel és a Self Controllal a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Haladunk előre a péntek délelőttben. 11 óra lesz mindjárt. Mi pedig folytatjuk majd 11 után Somló Tamás Indulni kell slágerével is.
1: Indulni kell megint, és az álmbúcsút
0: int. És itt lesz a Bloodhound Gang és a The Bad Touch is.
2: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Ezekre készülhetnek tehát a Retro Rádióban 11 óra után.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
11: És a finom görög ízekre?
10: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
11: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
12: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
13: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
17: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
18: Hovány csoport a világ élvonalában.
3: A reklám után...
18: társadalmi célú reklám.
19: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
20: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
21: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
20: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
18: Társadalmi célú reklámot hallottak.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Visszaesett a születések száma augusztusban. Drogterjesztőket fogtak el Nógrádban. Nemzetek Ligája Ukrajna ellen lép pályára a válogatott. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kevesebben lettünk augusztusban. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. A statisztikai hivatal közölte, hogy augusztusban valamivel több mint 5900 gyermek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben 7,4%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal magasabb volt. Az év első 8 hónapját tekintve szintén kevesebb gyermek született. Januártól augusztusig mintegy 46.500-an jöttek világra, ami 3,5%-kal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. Hétfőn dönthetnek több képviselő mentelmi jogáról is a parlamentben. Rendkívüli ülést kezdeményezett Bódosó Andrea, a Tisza frakció vezetője jövő hétfőre. A legfőbb ügyészség kedden jelentette be, hogy kikéri Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát is. Hétfőn szavaznak majd a Honatyák Szatmári Zoltánról is. Őt Baka András köztársasági elnök jelölte legfőbb ügyésznek. A Tisza frakció már jelezte, nem támogatják a jelölését. Drogdílerekre csaptak le Nógrádban, a négy terjesztőt már őrizetbe is vette a rendőrség. Egyszerre intézkedtek négy településen, 2025 nyara óta nyomoztak, hogy felderítsék a hálózatot. Az elfogott dílerek nem csak terítették, hanem fogyasztották is a kábítószert, így ezért is felelniük kell. Csaknem 200 program és 400 dedikálás várja a látogatókat az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A rendezvényt október 1-e és 4-e között tartják, ezúttal új helyszínen a Hung Expo-n. A 31. könyvfesztiválon idén három ország, Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Ma pályára lép a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában. Ukrajna lesz az ellenfél a Puskás Arénában este 3:49-kor. Marco Rossi szövetségi kapitánya a meccs kapcsán hangsúlyozta, az élvonalba jutás a cél a négyes csoportból. A ma esti meccsen sérülés miatt kiesett a keretből két támadójátékos, Varga Barnabás és Sallai Roland. A szakvezető szerint ez jelentős érvágás a csapatnak. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
24: 11 után is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Indulós dalcsokrunk lesz benne, a Bonanza Banzáj Induljon a Banzájával, na és Somló Tamás Indulni kell dalával. Amivel pedig kezdek már is, a Gypsy Kings és a Bamboleo szól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tisztán emlékszem, hogy én ezt a dalt először nem rádióban vagy kazettáról hallottam, hanem puszilva barátnőmtől az Ábrámhegyi strandon, de annyiszor, hogy a végére már megtanultam. És egyébként pont a barátokkal kapcsolatos a mai kérdésem is, mert hogy találkoztam egy videóval, amiben két barátnő vállalkozik valamire, hogy ők közösen megpróbálnak valamit megcsinálni. Ez a vicces kategóriába tartozik, de alapvetően arra vagyok kíváncsi, hogy van-e bármi, amit közösen barátokkal határoztak el hallgatóink, akár évről évre csinálnak valamit közösen, és pont ez a lényeg, hogy a baráti társasággal, vagy akár csak egy baráttal, barátnővel, mi az az élmény, ami összeköti a hallgatóinkat a barátaival. Én is mesélek majd, de kíváncsian várjuk a történeteket, mi pedig akkor folytatjuk a Skorpióval, Mikával, Falkóval, ez pedig már a

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is folytatjuk egy olyan zenekarral, aminek a tagjai évfordulót ünnepelnek. Ráadásul azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk róluk, hogy barátok, mert hogy pontosan 50 éve történt meg az az eset, hogy Larry Mullen a dublini Mount Temple iskola hirdető táblájára egy zenészeket kereső cetlit tett ki. Az első próbára pedig megérkezett Bono, The Edge, Adam Clayton és Larry is, és még néhányan, akik aztán később lemorzsolódtak. Ebből alakult meg először a Feedback zenekar, de ugye az előbb felsorolt tagokból már ki lehet találni, hogy alapvetően a U2-ról van szó, vagyis tulajdonképpen a U2 történetének az 50. évfordulójánál járunk. Ez szerintem nem menne másképpen, csak hogyha valami fajta baráti kapcsolat is van közöttük, bár nyilván elengedhetetlen egész egyszerűen az egymás iránt való tisztelet. És most játsszuk az egyik legnagyobb sikerüket az egyik legmenőbb albumukról, a The Joshua Tree-ről. Ezzel a dallal kerültek föl az amerikai Billboard élére is. Jöjjön tehát a U2-tól a With or Without You most a Retro Rádióban. See you.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ez a dal is nagyon jól szól. Az eredeti is, de ez a feldolgozás is. Péli Barnával, Varga Zsuzsával és Oroszlán Szonyával a vetkőzés. Mi pedig ma azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy milyen közös élmények fűzik össze a hallgatóinkat a barátaikkal. Van-e olyan bolondság, őrültség, amiben együtt a barátokkal vettek részt, vagy akár egy évről évre ismétlődő valami, amiben mindig ugyanaz a baráti társaság vesz részt. Cinti például ezt írta: minden évben elmegyünk pünkösdözni a baráti társasággal, 4 napra kibérelünk egy vendégházat, közös főzés, kártyázás, 18-an. Azért azt már nem könnyű összehozni. Bár így, akkor ezek szerint még van egy fix időpont, amivel mindenki tudja, hogy na ezzel számolunk, a pünkösdözés az ezek szerint együtt megy. Érkeznek még egyébként az üzenetek, úgyhogy várjuk is folyamatosan őket, majd mesélek. 0620-22-22-122-es az SMS számunk, ahová ezeket is várjuk. A Queen-nel folytatom, szól már is a Rádió Gaga Retróban.

0: slágeridők legnagyobb slágerei retro rádió. Röpül az idő, az biztos. Mindjárt itt a dél, mi pedig folytatjuk majd a Jó Barátok főcímzenéjével. És érkezik Ricky Martin is, hogy lendületet adjon nekünk a péntek délutánban. Ezekre a slágerekre is készülhetnek, tehát a Retro Rádióval.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Kitartás a vízen, eltökéltség a sportban és igényesség a konyhában. Hogyan főz Risztovévi kolléganőnk, akit olimpiai aranyérmesként ismert meg az ország? Ezen a hétvégén a rádiókonyhában az is kiderül, mi az erőssége a konyhában. A hosszan, kitartó munkával sülő-fövő ételek, vagy a gyorsan készülő finomságok. Gasztrokalandozzanak velem ezen a héten szombaton a rádiókonyhában.
2: Rádiókonyha.
1: Rádiókonyha.
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x jobb.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
6: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
5: Mit is mondott? Artrevin?
6: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
5: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
6: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
7: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.

0: érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tó.
1: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
2: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Visszaesett a születések száma augusztusban, óriás pandák költöznek Amerikába, különleges lesz az ősz első teli holdja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kevesebben lettünk augusztusban. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. A statisztikai hivatal közölte, hogy augusztusban valamivel több mint 5900 gyermek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben 7,4%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal magasabb volt. Az év első 8 hónapját tekintve szintén kevesebb gyermek született. Januártól augusztusig mintegy 46.500-an jöttek világra, ami 3,5%-kal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. Két katona is meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, egy 20 éves honvéd szolgálati ideje alatt önkezével vetett véget életének. Egy 41 éves katona kiképzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de másnap meghalt. A tárcavezető szerint korábban egyiküknél sem merült fel egészségügyi vagy pszichológiai probléma. Vizsgálják a halálesetek körülményeit. Panda diplomácia. Két óriás panda érkezik az Egyesült Államokba. Kína az Atlantai Állatkertnek ajánlotta fel az állatokat a kínai-amerikai pandavédelmi együttműködés keretében, jelentette be Xi Jinping kínai elnök amerikai állami látogatásán. A panda pár egy évet tölt majd az USA-ban. Holnap este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. A részleteket Nagyváradi László csillagásztól kérdeztük.
8: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyoztoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
10: Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Délelmúlt 5 perccel, én pedig most is sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Igen, színes lesz a kínálatunk Tina Turnerrel, a Jó Barátok főcím zenéjével. Demién Ferenc is érkezik majd a szerelem vonattal, most viszont Irány a strand,

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy van-e bármi közös élmény a barátokkal, vagy akár egy közös cél, amit együtt még korábban kitűztek, és mondjuk évről évre teljesítenek belőle valamit, vagy teljesítik magát a célt, mondjuk lefutnak egy futóversenyen egy adott távot. Ezekre a közös élményekre voltunk kíváncsiak, és miután mindjárt folytatjuk majd a Friends, vagyis a Jó barátok főcímzenéjével a Rembrandt előadásában, azért nyilván muszáj szót ejtenünk a Jó barátok sorozatbeli színészeinek a barátságáról is, mert ők bizony valódi barátságot ápolnak. Erre már tudatosan az első évattól kezdve fordítottak figyelmet és energiát, megkapták a legnagyobb öltözőt, ott lógtak addig, amíg éppen nem ment a forgatás, pókereztek. Pont az volt a cél, hogy minél inkább megismerjék egymást, hiszen ha a vásznon jó barátokat kell alakítsanak, akkor valamennyire muszáj volt megismerniük egymást. Egyébként egyértelműen a legjobb viszonyban Jennifer Aniston és Courtney Cox vannak. Itt például Jennifer még Cox lányának, Coco Arquette-nek a keresztanyja is, és gyakran úgy hivatkozik Coxról, mintha a nővére lenne. Jöjjenek tehát a barátokkal közös élmények, mi pedig akkor folytassuk az I'll Be There For You-val a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Közös élmények, elhatározások, célok, a barátokkal erre vagyunk kíváncsiak ma a hallgatóink életében, és rengeteg üzenet érkezett. Zoli például ezt írta, a kollégákkal, akik egyebben a legjobb barátok is, körbevonatoztuk Európát. Sajnos valaki már nincs közöttünk. Ez biztos, hogy egy olyan élmény, ami örökre összeköt benneteket. Minden évben áprilisban közös horgászat, 10 fő, 4 nap. Aláírás nélkül, és akkor azt még nem is mondtad, hogy hány hal kifogása. Itt van Viki üzenete, amelyik abszolút rárímel arra, hogy tudtam, hogy vannak, akik közös sportcélokat tűznek ki, vagy lehet, hogy pont ez hozta össze őket. Sziasztok, nekünk 4 éve alakult ki a baráti társaság, teljesen véletlenszerűen összeválogatva bennünket, egy ultrabalaton verseny csapataként lettünk, vadidegenként összeválogatva. Ma már el sem tudjuk ezt a versenyt képzelni úgy, hogy ne legyünk ott együtt. Ma már csak kis családként. Tényleg azóta jóban rosszban együtt, szinte elválaszthatatlanul. Innen is nagy ölelés nekik, aztán jövő héten pedig ismét együtt az Ultra Balaton Trailen. Puszi, Viki, akkor egy nagy hajrá nektek, és gratulálok egyébként ehhez a társasághoz. I'm Still Standing, Elton Johnnal folytatjuk a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk majd hamarosan John Travolta és Olivia Newton-John kettősével, a Summer Nights-al. A nyári éjszakáknak már búcsút inthettünk, de azért még kellemes nappalokban lehet részünk. Amikor legutóbb néztem az időjárás előrejelzést így inkább a következő hét elejére, akkor még ilyen simán 25 fokos csúcsokat is jelzett. Most ezeket már felváltották a 20 fokhoz közelebbi értékek, ilyen 21, 22, 23, de szárazabb napok jönnek, az biztos, holnapra már elvonul a front felettünk, és kiszámíthatóbbá, kellemessé válik az időjárás, és még az éjszakák sem lesznek nagyon-nagyon hidegek. Nem mondom, hogy hú, de kellemes, tehát lehet, hogy tényleg sokan már azt mondják, hogy oké, most már nem alszom nyitott ablaknál, mert ilyen 10 fok körül lesz majd az éjszakai minimum hőmérséklet, van, ahol ugye nyilván jó néhány fokkal ez alatt. Erre lehet készülni, tehát a hétvégén is csodálatos idő, ami alkalmas akár baráti társaságok összejövetelére is. Pont ezt kérdeztük ma a hallgatóinktól, milyen közös élményeik, céljaik vannak a barátokkal közösen. Meséljenek nekünk, mi pedig akkor már is folytatjuk a Summer Nights-al a Retro Rádióban.

0: Walking on Sunshine a Retro Rádióban, tehát egy óra után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
5: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tejsz szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tejsz szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
6: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Választ Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
7: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
9: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
8: Vashiányban is hatásos?
9: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
8: Fel kell iratnom?
9: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
11: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
12: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
13: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
14: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre ípekkel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
15: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
16: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
17: Séta?
18: Gondoltam.
19: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség 4 lábon.
18: Indulhatunk.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
20: Továbbra sem csitulnak a harcok Ukrajnában. Vírusokkal lépnének fel a kórházi fertőzések ellen. Megkezdi szereplését a futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Villányi Eszter vagyok. Tömeges orosz dróncsapás érte az ukrán fővárost hajnalban. Kijevben legalább 1 ember meghalt és 8-an megsérültek. Odesszában családi házakat ért támadás, itt is van áldozat. Zaporizsjában 2 egészségügyi intézmény kapott dróncsapást, jelezték az ukrán hatóságok. Az orosz védelmi tárca azt is közölte, hogy hadi üzemre mértek csapást Kijev térségében. Közben megvannak a hivatalos eredmények az orosz parlamenti választáson. A kormányzó egységes Oroszország párt a 450 mandátumból 349-et szerzett meg, közölte a választási bizottság elnöke. További 5 párt és 4 független jelölt osztozik a maradék helyeken. A részvételi arány egyébként majdnem 60%-os volt. A kórházi fertőzések elleni küzdelemben is bevethető baktériumölő vírusokat fejlesztenek a Debreceni Egyetemen. A kutatók úgynevezett bakteriofágokkal vennék fel a harcot a baktériumokkal, köztük az antibiotikumoknak ellenálló kórokozókkal. Az egyetem szerint a fejlesztés már túlmutat az alapkutatáson, és közelít a konkrét készítmények létrehozásához. Letartóztatásban marad a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa. Juhász Péter Pál és élettársa elzárását további 2 hónappal hosszabbította meg a bíróság, bár a védelem fellebbezett. Az emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más bűncselekményekkel gyanúsított vádlottak tavaly május vége óta vannak letartóztatásban. Drogdílerekre csaptak le Nógrádban. A 4 terjesztőt már őrizetbe is vette a rendőrség. Egyszerre intézkedtek 4 településen, 2025 nyara óta nyomoztak, hogy felderítsék a hálózatot. Az elfogott dílerek nem csak terítették, hanem fogyasztották is a kábítószert, így ezért is felelniük kell. Ma pályára lép a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában. Ukrajna lesz az ellenfél a Puskás Arénában este 3:49-kor. Marco Rossi szövetségi kapitánya a meccs kapcsán hangsúlyozta, az élvonalba jutás a cél a 4-es csoportból. A ma esti meccsen sérülés miatt kiesett a keretből 2 támadójátékos, Varga Barnabás és Sallai Roland. A szakvezető szerint ez jelentős érvágás a csapatnak. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Délután 3 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem még a következő 60 percben. Érkezik majd az Edda, a Modern Talking igazi klasszikusok, amivel pedig kezdünk. A vidám Walking on Sunshine a Retro Rádió.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Fontos közlekedési info, azért mégiscsak péntek kora délután van, ez ilyenkor meghatározó tud lenni. Az M1-esen Budapest felé ugye a komáromi csomópont és Tatabánya között a szokásos szakaszos torlódás alakult ki. A külső sávban szinte csak kamionok araszolnak, de újra egyre több teherautó szabálytalanul átsorol a belső sávba, és ezzel teljesen megbénítják a pályaforgalmát, úgyhogy már a terelés előtt 7-8 kilométer hosszan áll a kocsisor. Aki teheti, javasolt, hogy a komáromi csomópontnál térjenek le az 1-es főút felé, vagy a Nagyigmánd kocs Tatabánya útvonalon kerüljenek. Jó utat kívánunk, és főleg sok türelmet az úton lévőknek. Az SMS számunk erre az esetre is, de akár arra is, hogyha szeretnék elmesélni, hogy milyen közös baráti élményeik vannak, vagy céljaik, a 0620-22-22-122-es számot tudom javasolni. Mi pedig akkor már is folytatjuk a Csamba Vambával a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kérdés, hogy mi az, amit a barátokkal közösen szoktak tenni hallgatóink, akár egy közös cél, bármi, amit mondjuk évente ismételnek. Szia Piros, holnap lesz egy baráti találkozóm. Most ünnepeljük, hogy 30 éve barátok vagyunk hatan. A középiskolában kezdődött, aztán amíg mindenki a munkával és családalapítással volt elfoglalva, addig ritkán találkoztunk. Viszont 15 éve minden évben egy hétvégét együtt töltünk így ősszel. Fiúk, lányok vegyesen, főzés, kirándulás, aztán a tábortűz mellett egy jó kis beszélgetés. Ú, ez nagyon jól hangzik, úgyhogy minden jót nektek akkor a hétvégére. És nagyjából hasonló a következő üzenet, amit Marci írt nekünk. 14 éves korunkban a középiskolában ismertük meg egymást, azóta hárman nagyon jó barátnők vagyunk. Minden évben többször találkozunk, de van egy alkalom, amikor valamelyikünknél ott is alszunk, minden évben másnál. Sokat beszélgetünk, fantasztikus programokkal, ajándékokkal lepjük meg egymást, mindig van mit feleveleníteni, megbeszélni. Marci, nagyon köszönöm, hogy te is megírtad a történetedet. Nekünk pedig kettőig van még közös időnk, úgyhogy jó néhány slágert játszom még. Köztük például Berecki Zoltán Kerek egészét, és jöjjön a Midnight Oil, a Bedza Burning-el.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bizony úgy kerek az egész, hogyha vannak barátaink, akik jóban rosszban velünk vannak, akikkel tudunk együtt nevetni és tudunk együtt sírni. Nekem egyébként több ilyen baráti köröm is van, és van amelyik őjükkel mondjuk minden nyáron szoktunk egy ilyen párnapos elvonulást tartani, amikor együtt vagyunk, de akkor a gyerekeinkkel együtt szoktuk. Ez tavaly átcsúszott már őszre. Aztán van másik baráti társaság, ahol egyikünk kertjét tesszük rendbe így tavasszal, illetve most elhatároztuk, hogy akkor ősszel is segítünk neki, mert óriási, mindig van ugye tennivaló egy kertben, ezt azok tudják, akiknek van is. Úgyhogy nagyon jó tartozni ilyen módon is valahová, és még egyszer köszönöm hallgatóinknak a történetet. 2 óráig van még néhány percünk, és néhány dalunk is. Zazzal a Zsövő, ugye a szabadság himnusza, itt lesz az Aerosmith-szal, az I Don't Wanna Miss a Thing, de most meghallgatjuk a You Spin Me Round-ot a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezzel a nagyon vidám zazdallal búcsúzom a hallgatóinktól. Sokaknak megvan a ma esti program, a szurkolás, úgyhogy hajrá, természetesen én is szurkolok majd, és a következő 4 órához, meg úgy általában is nagyon jó szórakozást kívánok magunkkal, a Retro Rádióval. Most érkezik majd Dénes Tamás, köszönöm a figyelmet, Vágó Pirost hallották, holnap 6-kor jövök.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Kitartás a vízen, eltökéltség a sportban és igényesség a konyhában. Hogyan főz Risto Évi kolléganőnk, akit olimpiai aranyérmesként ismert meg az ország? Ezen a hétvégén a rádiókonyhában az is kiderül, mi az erőssége a konyhában. A hosszan, kitartó munkával sülő-fövő ételek, vagy a gyorsan készülő finomságok. Gasztrokalandozzanak velem ezen a héten szombaton a rádiókonyhában.
2: Rádiókonyha.
1: Rádiókonyha.
2: Vágó Piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x jobb.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
4: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI, az otthon nyugalma.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Olajcsere, kezdj a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
7: Aszta, ez mi volt?
8: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
7: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu

0: A Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
2: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
1: Mit is mondott? Artrevin?
2: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
1: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
2: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
3: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
7: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Komolyabb ellenőrzés jöhet az akkumulátoriparban. Idén is lesz kiberbiztonsági vetélkedő. Orosz gépek miatt szálltak fel a NATO vadászrepülői. Villányi Eszter vagyok. Önálló igazgatóságot kap majd az akkumulátoripar a januárban létrejövő Országos Élő Környezetfelügyeleti Hatóságnál. Erről Gajdos László miniszter számolt be közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, a megyeiről országos szintre emelik a hatósági feladatokat annak érdekében, hogy nagyobb figyelmet kapjon az ágazat ellenőrzése. Kiemelt feladat lesz majd az akkugyárak létesítésére, működésére vonatkozó szabályok és a környezetre gyakorolt hatásuk ellenőrzése. Kiberbiztonsági vetélkedőt hirdet idén is a Belügyi Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Az eseményt az Európai Kiberbiztonsági Hónap hazai kampányának keretében tartják. Október 4-e éjfélig várják a háromfős csapatok jelentkezését 6 területről. Pontos, hogy átlagos informatikai felhasználói ismeretekkel kell rendelkezniük a jelentkezőknek, tehát azok nem vehetnek részt a vetélkedőn, akik ilyen területen tanulnak vagy ilyen végzettségük van. Orosz repülők miatt riasztották a NATO vadászgépeit. A Finn-öböl felett észlelték az orosz gépeket, ezért Svédország és Finnország is lépett. Ez volt az első közös megfigyelő missziója a két légierőnek. A Balti-tenger térségében az orosz-ukrán háború kitörése óta nőtt a feszültség. Az elmúlt időszakban is több incidens volt. Már 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. A fertőzések száma 44-re emelkedett az országban, mivel a héten további 16 megbetegedést azonosította a Holland Közegészségügyi Intézet. Azt leszögezték, hogy nincs járványveszély, mivel a vírus nem terjed emberről emberre. A nyugat-nílusi vírust a szúnyogok terjesztik, és a fertőzések 80%-ánál nem okoz tüneteket. Máskor láz, fejfájás, emésztőrendszeri panaszok jelentkezhetnek. Súlyos esetben agyhártya, agyvelőgyulladást okozhat. A legritkább esetekben halálos kimenetelű. A következő napokban sokat süt majd a nap, már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Nagyon szép és nagyon-nagyon kell.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál, hát egy kicsit megfázva, de Dénás Tamás, nem is ez a lényeg, hiszen Korda György után Tom Jonesról esik szó, hiszen a brit ITV Television az, amelyik a The Voice című tehetségkutatót sugározza most már évek óta, és az elmúlt néhány évadban a tehetségkutató zsűri vagy mentori székében többek között Tom Jones is ott ült. És ha már ott ült, óriási volt, néha énekelt, néha bölcsességeket mondott, de hát mindenki figyelt rá, 86 esztendős, és azért a világ egyik legnagyobb hangjáról van szó. Márpedig az ITV a következő szezonban nem számít rá, ahogy tetszik, akkor kirúgták. Csak hogy ebben sokan nem nyugszanak bele, az egyik hűséges rajongója Aaron Howlett petíciót indított Jones visszatérése érdekében, kapaszkodjanak meg, az egyik mentortársa az, aki már is kiállt mellette nyilvánosan, Will.i.am, a Black Eyed Peas énekese. Sir Tom az egyike az utolsó még élő legendáknak, a hangja tömegeket képes megérinteni, fiatalokat és idősekét. Will.i.am pedig hozzátette, hogy ennek az embernek a lelke szivacsként szívta magába 85 év minden tapasztalatát, ő pedig ezt az egészet kicsavarta belőle, hogy mi meg tudjunk mártózni benne. Köszönjük ezeket a pillanatokat, Sir Tom Jones, ajándék vagy mindannyiunk számára. Hogy mindezek után viszont visszaveszik-e a műsorba, ez jó kérdés. Mi minden esetre figyelünk erre, meg figyelünk Laura Branigan-re, a bikinire, és most már is Gigi D'Agostino L'Amour Toujours-jára itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a TNT-vel és az Earth, Wind & Fire-rel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 5 perc múlva lesz 3:43, két hírem van. Két személyautó frontálisan karambolozott az M80-as autóúton Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között. A 184-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki teheti, a 182-es Vasszent Mihály csomópontnál hagyja el a pályát, és a 8-as főúton keresztül tud kerülni, aztán a Rábafüzesi csomópontban vissza tud térni az autóútra. Még egy hír, 10-es főút Neszmély belterületén a főutcán egy személyautó villanyoszlopnak hajtott a 69-es kilométernél, itt a forgalom egy sávon irányonként váltakozva alak.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: hozzám.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 4 perccel járunk most már 3:43 után. A most következő dal, amely figyeljenek, úgy kezdik, hogy emlékeznek szeptember 21-ének éjszakájára. Hát ezt már elhagytuk, hiszen szeptember 25-e van, de azért meghallgatjuk az Earth, Wind & Fire-től itt a Retro Rádióban.

0: Vörösmarty szakaszán a 14-es kilométernél torlódásra kell számítani mind a két irányba aszfaltozás miatt. Köszi az információt, menjünk tovább ezen a pénteki délutánon, többek között az Ergo zseniális dalával. Vagy éppen az ismét aktuálissá vált Rikie Power is lágerrel. És még egy egész csomó hétvége indító dallal itt a Retro Rádióban. Tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
5: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
6: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
7: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
8: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
9: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: Kedves Ginny, akkor a 3 kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
12: Hoho, 1000 évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
14: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Negatív tendenciát mutat az augusztusi születésszám. Sóval teli zacskókban próbáltak telefoncsempészni a börtönbe. Rengeteg gyerek csatlakozott a Magyar Diák Sportnapjához. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kevesebben lettünk augusztusban. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. A statisztikai hivatal közölte, hogy augusztusban valamivel több mint 5900 gyermek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben 7,4%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal magasabb volt. Az év első 8 hónapját tekintve szintén kevesebb gyermek született. Januártól augusztus mintegy 46.500-an jöttek világra, ami 3,5%-kal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. Telefonokat és szimkártyákat próbáltak becsempészni a Kozma utcai börtönbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház és börtön munkatársai. Járőrözés közben figyeltek fel az udvarra bedobott csomagokra. Vizsgálják az ügyet. A BVOP közölte, hogy még mindig a telefon fordul elő leggyakrabban a tiltott tárgyak között. Olyan is volt, hogy krumpliba vagy szalámiba rejtve próbálták bejuttatni. Bambuszrügy konzervet vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem. Az úgynevezett bisphenol A ipari vegyület kioldódása okozza a problémát a Royal Orient márkájú termékegyes tételeinél. Ez az anyag károsíthatja a hormon és immunrendszert. A kínai termék holland forgalmazón keresztül jutott a magyar boltok polcaira. A hatóság azt javasolta, hogy ha valaki vett a visszahívott termékből és még a birtokában van, ne fogyassza el. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoznak a Magyar Diák Sport Napjához. A Magyar Diák Sport Szövetség közlése szerint a mozgásprogramokat az iskolák maguk alakítják. Az egyetlen ajánlott programelem 2026 méter lefutása, illetve az, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyerek jusson el aktívan az iskolába, kerékpárral, rollerrel sétálva, vagy éppen gördeszkával, görkorcsolyával. Az esemény egyébként évek óta nemzetközi szinten is zajlik, szeptember utolsó péntekje ugyanis az Európai Diák Sportnapja is. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Jó, alaposan megfázva, de nyitottan a hétvégére várom önöket ebben az órában is. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, többek között olyan sztárokkal, mint Coolio, vagy éppen a repülők. Kezdésnek pedig már egy kis Sunshine reggae jön még.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 7 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Szép napot az M4-es járható, és tudom, nem kívánság műsor, de apukám most hallgat benneteket. Kis Miklós ma 70 esztendős, írja Margó. Hát boldog születésnapot Kis Miklósnak. De legalább ennyire fontos az is, hogy vajon milyen idő vár ránk a hétvégén. Nem akarom elvenni ugyanis Izabellánknak a kenyerét. 6 órától jön a Retro kívánság műsor. Tel is tele az önök üzeneteivel. Szóval a hétvégén igazi, gyönyörű kora őszi idő várható, eddig ezt néztem igazából, és látom azt, hogy kifejezetten hidegek lesznek a hajnalok. Holnap hajnalra akár 5 fokig is ülhet a levegő a hűvösebb területeken, és ez lesz most már a jellemző, hogy bizony kifejezetten hidegek lesznek a reggelek, aztán napközben kellemes 20-23 fok körül emelkedik majd a hőmérséklet napsütéssel, úgyhogy kirándulásra maximálisan alkalmas idő lesz. Sajnos úgy néz ki, hogy csapadék nélkül, furcsa, de ezt kell mondjam, hogy sajnos csapadék nélkül. Menjünk tovább, mindjárt jön Chris Rea vagy Pesszer Gábor, előttük itt a Pet Shop Boys és a Go West a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Queennel és a Ricky-e Poverivel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, pontosan 5 perc múlva lesz 3:44. Két hírem van, két személyautó frontálisan karambolozott az M80-as autóúton Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között. A 184-es kilométernél az utat teljes szélességben zárva tartják. Aki teheti, a Vasszentmihályi csomópontnál tudja elhagyni a pályát, a 8-as főúton keresztül tud kerülni, és a Rábafüzesi csomópontban tud visszatérni az autóútra. 4-es főút Debrecen belterületén a külső Kassai úton három személyautó ütközött a 231-es kilométernél. Itt Debrecenben meg is állították a forgalmat, a Pallagi úton keresztül lehet kikerülni a balesetet.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió még mindig zárva tartják az M80-ason, a 184-es kilométernél az utat, méghozzá teljes szélességben egy frontális karambol miatt. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is nagyon nagy slágerek érkeznek, többek között a V-motoroktól a Tűzvarázsló. A hétvége nyitányaként hozom majd DJ Bobo nagy slágerét, az Everybody-t. És még egy egész sor nagy slágert és nagy sztárt. Tartsanak velem a folytatásban is, így pénteken délután itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Kitartás a vízen, eltökéltség a sportban és igényesség a konyhában. Hogyan főz Risto Évi kolléganőnk, akit olimpiai aranyérmesként ismert meg az ország? Ezen a hétvégén a rádiókonyhában az is kiderül, mi az erőssége a konyhában. A hosszan, kitartó munkával sülő főhő ételek, vagy a gyorsan készülő finomságok. Gasztrokalandozzanak velem ezen a héten szombaton a rádiókonyhában.
2: Rádiókonyha.
1: Vágó
2: piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A rádiókonyha támogatója a tojás3.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor V10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor V10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig.

0: Hitmotor.net/hu.
1: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A teljes szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a teljes szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaradba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
2: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
9: És a finom görög ízekre?
8: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
9: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Komolyabb ellenőrzés jöhet az akkumulátoriparban. Orosz gépek miatt szálltak fel a NATO vadászrepülői. Nemzetek Ligája Ukrajna ellen lép pályára a válogatott. Villányi Eszter vagyok. Önálló igazgatóságot kap majd az akkumulátoripar a januárban létrejövő országos élő környezetfelügyeleti hatóságnál. Erről Gajdos László miniszter számolt be közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, megyeiről országos szintre emelik a hatósági feladatokat annak érdekében, hogy nagyobb figyelmet kapjon az ágazat ellenőrzése. Kiemelt feladat lesz majd az akkugyárak létesítésére, működésére vonatkozó szabályok és a környezetre gyakorolt hatásuk ellenőrzése. Orosz repülők miatt riasztották a NATO vadászgépeit. A Finnöböl felett észlelték az orosz gépeket, ezért Svédország és Finnország is lépett. Ez volt az első közös megfigyelő missziója a két légierőnek. A Balti-tenger térségében az orosz-ukrán háború kitörése óta nőtt a feszültség. Az elmúlt időszakban is több incidens volt. Kiberbiztonsági vetélkedőt hirdet idén is a Belügyi Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Az eseményt az Európai Kiberbiztonsági Hónap hazai kampányának keretében tartják. Október 4-e éjfélig várják a háromfős csapatok jelentkezését 6 területről. Fontos, hogy átlagos informatikai felhasználói ismeretekkel kell rendelkezniük a jelentkezőknek, tehát azok nem vehetnek részt a vetélkedőn, akik ilyen területen tanulnak vagy ilyen végzettségük van. Letartóztatásban marad a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa. Juhász Péter Pál és élettársa elzárását további 2 hónappal hosszabbította meg a bíróság, bár a védelem fellebbezett. Az emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más bűncselekményekkel gyanúsított vádlottak tavaly május vége óta vannak letartóztatásban. Ma pályára lép a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában. Ukrajna lesz az ellenfél a Puskás Arénában este 3:49-kor. Márko Rossi szövetségi kapitány a meccs kapcsán hangsúlyozta, az élvonalba jutás a cél a négyes csoportból. A ma esti meccsen sérülés miatt kiesett a keretből két támadójátékos, Varga Barnabás és Sallai Roland. A szakvezető szerint ez jelentős érvágás a csapatnak. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: 3 perc elmúlt délután 4 óra, péntek van, szeptember 25-e, és az orrunk előtt az utolsó szeptemberi hétvége. A mikrofonnál Dénes Tamás nagy sztárokkal, hiszen érkezik majd az Abba vagy éppen a United, rögtön kezdésnek pedig Michael Jackson éneke.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 6 perc múlva lesz. Délután fél 5 a mikrofonnál. Dénás Tamás, én azt gondolom, hogy Mojo Lady című száma, amit nagyjából 3 perccel ezelőtt játszottunk, tökéletesen illik ahhoz a hölgyhöz, akire bizony felnézek, mert gyönyörű. Én Margot Robbie-ér oda vagyok, ezt vállalom, ez a szépszőke lány, ez a szépszőke színésznő, azt hiszem sokunk szívét megdobogtatja. Én legalábbis a Wall Street farkasa óta nagyon oda vagyok a hölgyér, ráadásul kitűnő színész. Hát Margot Robbie-ről azért tudni kell, hogy hiába dobog érte sok-sok férfi szíve, azért 10 évvel ezelőtt hozzáment Tom Eckerley filmproducerhez, és van egy közös cégük is egyébként, a Lucky Shep Entertainment, amely egyébként zseniális filmeket csinál, többek között a nevükhöz fűzhető a Barbie, a Saltburn, az ígéretes fiatalnő, vagy éppen a ragadozó madarak. Nos, valami történt, ugyanis most mindenki felkapta a fejét, a 36 éves színésznő a brit cégnyilvántartó hatóságnál át kellett, hogy írja a nevét, és úgy írta alá azt az iratot, hogy Margot Alice Eckerley, vagyis nem Margot Robbie-ként, hanem Maron a férjezett neveként. De azt mondja, hogy ez a filmekben továbbra is Margot Robbie-ként tapsolhatunk majd neki. Legyen így, szóljon neki is a folytatásban, mert az Abba és a Winner Takes It All jön majd a V-motorokkal tűzvarázslóval. Mindezek előtt egy pici nyári hatás még. Itt a Bailando, Denemsz és Horridala a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Elton Johnnal vagy éppen Gary Moore-ral folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 3 perc múlva lesz, 3:45, még korábban érkezett Karikától. Tudja valaki, hogy mi van a 81-es főút Székesfehérvár határában? Egy órája arra szólunk. Illetve szia Tomi, Karcag és Püspökladány közötti 300 méteres útszakasz javítása a körforgalomnál végre elkészült, igaz még az útburkolati jelzések hiányoznak, de legalább zavartalanul lehet közlekedni. Szép hétvégét kíván Viktor, mindenkinek köszi az információt. Korábban 2 személyautó frontálisan karambolozott az M80-ason Szentgondhárd és Vasszent Mihály között. A 184-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a 8-ason keresztül lehet kerülni. Illetve a 4-es főúton Debrecenben a külső Kassai úton 3 személyautó ütközött a 231-es kilométernél. Itt is megállították a forgalmat, a Pallagi úton keresztül lehet kerülni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben érkeznek egymás után az SMS-ek arról, hogy 81-es főúton egy kamion elakadt Székesfehérvár és Sárkeresztes között. Rendőri irányítás mellett egy sávon halad a forgalom, mindkét irányban több kilométeres a torlódás. Valaki azt írja, hogy már a rendőr engedi a forgalmat, csak tovább. Köszönöm szépen az infót, menjünk tovább, hiszen jön majd a következő órában egy zseniális dal az Ocho Machótól. Kevésbé zseniális, Royal bizonyos a Pretty Woman, ezt is játszani fogom. És még egy csomó nagy sztárcs, csomó nagy slágert a hétvége tiszteletére. Itt a Retro Rádióban, tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
4: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
5: Evelyn, ez biztos?
4: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
5: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
4: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
6: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
7: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt!

0: Lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
1: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kerti gép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.

0: Érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Evito oldalon.
2: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
3: Állj!
2: Jó, most már jöhet a nap.
4: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravosz.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravosz, az első a kávé.
5: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
6: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
5: Mit is mondott? Artrevin?
6: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
5: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
6: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
7: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozás. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
8: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
9: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
10: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Több száz új munkahely Vasban, magyar kutatás fejlesztés segítheti a pusztító hőség enyhítését. 3 évet kapott a zsaroló prostituált.
14: Köszöntöm Önöket, Fülöp Attila vagyok.
13: Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt, jelentette ki a kormányfő Vasvár megyében Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyár új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre, emellett 1500 magyar beszállítóval dolgozik. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Október közepéig lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A szaktárca vezetője Lannert Judit jelezte, fontos feladat vár rájuk, így többek között a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partner kapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatás fejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
15: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
13: 3 év börtönt kapott első fokon az a nő, aki fizetett légyottal zsarolt egy férfit, a neten egyeztették a részleteket, a lány előre kérte a pénzt, ám nem kapta meg, ezért rászállt kuncsaftjára. Telefonon zaklatta és többször is közölte vele, hogy megöli, ha nem fizet. A férfi komolyan megijedt, a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt, most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytatódik. Derűs lesz a hétvége, mondom a részleteket. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható. Hajnalban foltokban ködre is 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal. Eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Sokan autóznak az M1-esen Budapest felé, a 80-as kilométer Kő és Tata között, valamint Óbarok és Biatorbágy térségében szakaszos torlódásra készüljenek. Frontális ütközésnél helyszínelnek az M80-ason Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között. A 184-es kilométernél teljes az utzár, kerülniük kell. Hármas ütközés történt a 4-es úton Debrecenben, a 231-es kilométernél megállították a forgalmat. Tart az útépítés az 52-esen Fülöpszállás és Solt között, hosszabb menetidővel kell számolniuk, figyelmeztetett az Útinform.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: 5 perccel járunk délután, 5 óra után, én pedig akkor hivatalosan is megnyitom szeptember utolsó hétvégét.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 5 perc múlva lesz délután 17:30, és ugye hozzászokhattunk, hogy labdarúgók általában a focipályán szenvednek komoly sérüléseket. Hát most nem ez történt Budapesten, ugyanis annyit tudunk, hogy kedvenc csapatom kapusát valaki a saját lépcsőházában támadta meg, és Demjén Patrik, az MTK kapusa, a támadás során lábközép csonttörést szenvedett, jelenleg gyógyul, de hát legkorábban majd december közepén térhet vissza a pályára, ami csak azért baj, mert egyre jobb formában volt a kapus. Részleteket egyelőre a rendőrség nem adott ki, hogy miért támadták meg a kitűnő kapust, de azért meglehetősen furcsa ez a sztori, nem? Vagy csak én érzem így? Na menjünk tovább egy kis izzadsággal, mindjárt jön az Inner Circle, azt követően pedig álomhajóra ülünk, sőt, egy kis autóba is, méghozzá egy jó kis Bud Spencer film zenéjével. Minden további hamarosan itt az Inner Circle, most a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Miközben látom, hogy a csáti buszos Gerimúrnak mennyire örült, hozok még ocsomácsolt vagy rojor, bizont a folytatásban most viszont közlekedjünk. 17 óra 40 perc van, 5 perc múlva lesz 3:46. M1-es autópálya Budapest felé sokan haladnak Tatabánya és Bicske között, szakaszos torlódások alakultak ki, különösen a külső sávban. Két személy autó frontálisan karambolozott még korábban az M80-ason, Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között a 184-es kilométernél. Itt az utat teljes szélességében le is zárták, kerülni a 8-as főúton lehet Vasszent Mihály és Rába füzes csomópontok között. Még egy hírem van, 4-es főút Debrecenben a külső Kassai úton három személyautó ütközött össze a 231-es kilométernél, továbbra is állva tartják a forgalmat, a Pallagi úton keresztül lehet kerülni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perccel járunk 3:46 után. Ne felejtsék, egész hétvégén rengeteg műsor, sok-sok érdekesség. A Rádió Konyhától egészen Bétót Laci poptarist nyájáig, úgyhogy mindig tartsanak velünk most is, hiszen jön Roy Orbison és egy zseniális dal, ez a Pretty

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió este 8 órától a szokásoknak megfelelően DJ Dominik és csapata érkezik, velük együtt pedig a Vergetek Party. Most viszont indul Nyerges Izával a szokásos 2 órás retro kívánság műsor itt a Retro Rádióban, amit Gloria Stefan kongája indít majd el. Én ezzel búcsúzom mára, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást, csodálatos hétvégét. Dénes Tamást hallották, találkozunk vasárnap reggel 6-kor ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
3: Evelyn, ez biztos?
2: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
3: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
2: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
4: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benu App nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benu App-ban.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.

0: érkezett a Riprap Kentucky stílusú csirke mell a Marneval-tól.
1: Telefon.
2: Kávé.
1: Reggeli.
2: Kávé.
1: Munka.
2: Kávé.
1: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
3: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi.

0: még a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
5: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
7: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
8: A reklám után...
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Fogorvos labor CT egyre többen intézik privátban. Támadás a társasházban súlyosan megsérült az MTK kapusa. Sokat ígér az ősz első teli holdja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet. Ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Egyre többen keresik a bioélelmiszereket, 28%-kal bővült forgalmuk 2023 és 25 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt ugrott meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest az elmúlt években, vagyis megfizethetőbbek most, mint korábban. Ez is élénkítette forgalmukat. Megtámadták az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusát, Demjén Patrik súlyosan megsérült, lábközépcsonttörést szenvedett saját lépcsőházában. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára, írja a csakfoci.hu. Az MTK rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidensben sérült meg, és a rendőrségi nyomozásra hivatkozva nem árultak el további részleteket. Holnap este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
11: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
10: Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható. Hajnalban foltokban ködre is 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal. Eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
9: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Sokan tartanak az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és Bicske között különösen szakaszos torlódásra készüljenek. A külső sávban szinte csak a kamionok araszolnak, így aki személykocsival van, és a fővárosba igyekszik, válassza az átterelt belső sávot. Két személykocsi frontális ütközése miatt lezárták az M80-ast Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között a 184-es kilométernél. Még tart a helyszínel és a 4-esen Debrecenben a 231-es kilométernél három kocsi rohant egymásba, kerülniük kell, figyelmeztetett az útinforma.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Megérkezett a kívánság műsor legelső SMS-e. Kedves Izabella, szeretnék küldeni egy szuper jó dalt mindenkinek, aki következő évben ott lesz velem az egerszalóki lelki elvonuláson. Gloria Estefan énekel, én Nyerges Izabella vagyok, és szeretettel vár.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nincs hétvégére való ráhangolódás kívánság műsor nélkül a mai szeptember 25-ei pénteki napon is. Szeretettel várom a hívásokat. Csörögjenek, beszélgessünk egy jót, mondják el, hogy mi lesz a hétvégi program, és közben üzenjenek azoknak, akiket a világon a legjobban szeretnek. Jó estét kívánok!
1: Jó napot kívánok! Szeretnék kérni egy számot az öcsikémnek és az apukámnak, mert most voltak foci edzésen, és nagyon ügyes volt.
0: Jó, mutatkozz be nekünk, légy szíves, hogy hívnak?
1: Én Blanka vagyok.
0: Mondd el kérlek, hogy mi a keresztneve a szeretteidnek?
1: Az apukámnak és az öcsémnek ugyanúgy Dani a nevük.
0: Jó, és mit szeretnél nekik üzenni? Mik a kedves gondolataid számukra?
1: Hát, hogy nagyon ügyesek, és hogy nagyon kitartóak.
0: Jó, még annyit mesélj el nekünk, hogy mi lesz a hétvégi programotok. Kitaláltatok-e már közösen valamit a családdal?
1: Hát az öcsikém menni fog meccsre, és elmegyünk a család előtt támogatni.
0: Szuper jól hangzik, akkor az öcsikédnek egy sikeres meccset kívánok, nektek pedig nagyon jó szurkolást, jó szórakozást, Tayo Cruz a családodnak és neked énekel, ez a Dynamite a kívánság műsorban.

0: 0622-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro. Retro Rádió.

0: Inforádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Rádió. Szeretettel köszöntöm Önt is a Kívánság műsorban, vagy tegeződhetünk is, hogyha nem bánja. Hello, hello!
1: Jó estét kívánok, Hétes Izabella. Én vagyok Ajsa, és küldeném az életem értelmének, a szerelmemnek egy gyönyörű rád bízom, illetve rátok bízom retrovergyó csapata, amelyik valami gyönyörű, szép szerelmes számot, jó? Köszönöm szépen, puszillak benneteket is szeretettel, sziasztok!
0: Jó, figyelj csak, mi az ő keresztneve, akinek szeretnél ajándékot küldeni?
1: Sanyi.
0: Oké, és mit üzennél Sanyinak, mik a kedves szerelmes gondolataid?
1: Hogy imádom és szeretem őt mindenkinél jobban. Ő az én egyetlen tipp szerelmem. Hívjon már fel telefonszámomon, jó? Az én telefonszámomon, ezt is üzenném neki. Amúgy a négylábú kis cukorborsommal vagyok én itthon, és ameddig ő haza nem ér ide én hozzám, addig senki mással nem leszek, úgyhogy ne legyen rám féltékeny sose senkire, mert soha nem szerettem jobban senki más, csak is őt.
0: Szuper, jó hétvégét kívánok nektek előre is, az ajándékslágert Phil Collins énekli el, ez a Groovy Kind of Love a Kívánság műsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Engem Nyerges Izabellának hívnak, a kívánság műsor postagalambjaként vagy háziasszonyaként szívesen beszélgetek önökkel, hívjanak fel és mondják el, hogy kit lepnének meg, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánnak. Jó estét!
1: Jó estét! Én Ozsvát Olivia vagyok. Két barátomnak szeptember 22-én volt a születésnapja, és szeretnék neki boldog születésnapot kívánni.
0: Jó, nagyon cuki vagy. Azt mondd el kérlek, hogy honnan telefonálsz nekünk?
1: Én Berhidáról, a lakásból.
0: Jó.
1: Vagyok.
0: Jó. És hogy hívják a szülinaposokat? Mi az ő keresztnevük?
1: Domán és Laura. Legyenek boldogak, és hogy sose adják föl.
0: Rendben, még utoljára annyit kérdezek tőled, hogy mi lesz a hétvégi programod, kitaláltál-e már valamit?
1: Megyek az unokatestvéremnek az esküvőjére.
0: Jaj, de jó, nagyon jó szórakozás neked, az ifjú párnak előre is sok boldogságot, és azoknak pedig, akiket felsoroltál, boldog születésnapot kívánok. Az ajándék slágerről a Bananaráma gondoskodik, ez a Venus a kívánság műsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A péntek esti kívánság műsorunk is egy interaktív része a Retro Rádió adásának. Önök telefonálnak és megfogalmaznak néhány kedves gondolatot a szeretteiknek. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Csaba vagyok Sajóládról. Szeretnék szeretteimnek egy számot kérni.
0: Igen, sorolja fel nyugodtan, hogy kik állnak önhöz a legközelebb.
1: Hát akkor elkezdem sorolni, rövid leszek. Judit, a kedves lánya Laura, a fia Dávid, az én lányom Csenge és az én fiam Máté.
0: Mik a jó kívánságai számukra?
1: A közeleg a hétvége, úgyhogy kitartást.
0: Jó, és mi lesz a hétvégi programja? Meséljen nekünk egy picit, mik a tervei?
1: Hát, itthoni elfoglaltságok lesznek, főzés, bográcsozás, hogyha engedi a jó idő.
0: Jó, és mi finomat készít, és kik jönnek vendégségbe?
1: Csülöppörköltöt szeretnénk csinálni. Vendégségben nem nagyon jönnek, csak
0: ez
1: magunknak.
0: Most csak maguknak. Jól van, jó étvágyat, nagyon kellemes tevékenykedést előre is.
1: További szép estét kívánok.
0: Viszont kívánom, a Bonnie M és a Daddy Cool szól a Retro Rádióban. Ez a kívánság műsor, ahol a 0620 22 22 122-es számon érnek el. She's crazy like a fool.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb sláger.

0: Slágerei Retro Rádió. Nagy szeretettel várom Önöket a Kívánság műsorban. Este 8-ig elérnek, és ha mégsem, mert foglaltat jel ez a vonal, akkor legyenek kedvesek a hétfői napon visszatelefonálni. Pont azért tartjuk meg ezt a műsort minden hétköznap este 6 és 8 óra között, hogy előbb vagy utóbb Önre is sor kerüljön. Jó estét kívánok, sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Szia, mutatkozz be nekünk, légy szíves!
1: Hárman vagyunk lányok, Dóri, Nóri és Hanga.
0: Kiknek szeretnétek slágert küldeni?
1: Sordabusznak. Sordabusz egy olyan személy, aki szokott minket vinni, kirándulni, és most megyünk haza egy kirándulásról, és neki szeretnénk ezért küldeni a dalt, hogy megköszönjük, hogy elvisz minket.
0: Szuper, és merre felé jártatok, mi szépet láttatok?
1: Testen voltunk a reptéren, reptérlátogatáson.
0: Oké, és akkor mondjátok el még légy szíves azt, hogy mik azok a kedves gondolatok, amit neki szeretnétek üzenni, vagy a szeretteiteknek.
1: Ó, nagyon szépen köszönjük, hogy elvisz minket.
0: Kaphatja rajta kívül bárki más is a következő slágert.
1: Most csak neki üzennük.
0: Örülök, hogy jól sikerült a kirándulás, és akkor a Sordabusznak az Alphaville slágere szól. Ez a Sounds Like a Melody a hírek után.

0: kívánság műsort este 8-ig a Fergetek partig, még elérik a hírek után is, használják bátran a 0620 22 22 122-es számot.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Kitartás a vízen, eltökéltség a sportban és igényesség a konyhában. Hogyan főz Risztovévi kolléganőnk, akit olimpiai aranyérmesként ismert meg az ország? Ezen a hétvégén a rádiókonyhában az is kiderül, mi az erőssége a konyhában. A hosszan, kitartó munkával sülő-fövő ételek, vagy a gyorsan készülő finomságok. Gasztrokalandozzanak velem ezen a héten szombaton a rádiókonyhában.
2: Rádiókonyha.
1: Rádiókonyha.
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás 3x jobb.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.

0: következett a Reprop Kent a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: Csak az Presser
2: Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu-on.

0: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
6: Aszta, ez mi volt?
7: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
6: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
8: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
9: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Szintet lép az akugyárak ellenőrzése, ígéri a szakminiszter. Vonatra terelnék az autósokat Szlovákiában. Start az ukránok ellen pályán a foci válogatott. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa a januárban felálló élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Kiemelten ügyelnek majd az akkugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedélyben meghatározott nagyon szigorú feltételeket. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korán sem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van élet. Az osztrák autópálya kezelő nevében küldenek hamis fizetési felszólítást netes csalók. Üzenetükben azt írják, hogy a címzett matrica nélkül autózott Ausztriában, ezért büntetést kell fizetnie. Az osztrák társaság weboldalára hasonlító felületre terelik áldozatukat, hogy kicsikarják bankkártya adatait, aztán megszerezzék pénzét. A cég arra kér minden érintettet, ne dőljön be az átverésnek. Jelezték, hogy hivatalos felületükön pillanatok alatt ellenőrizhető, ki mikor vett Strada matricát Ausztriában. Este a Puskás Arénában Ukrajna ellen kezdi megszereplését a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. 3:49-kor kezdődik a meccs, két meghatározó játékosunk, Varga Barnabás és Sallai Roland nélkül. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos a jó rajt, és ehhez az kell, hogy a beugrók éljenek a lehetőséggel. Eddig mindössze kétszer játszott az együttes Ukrajnával, és mindkét találkozót megnyerte, még 1992-ben. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható. Hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal. Eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Hármas ütközés történt az M3-ason Vásárosnamény felé, az 55-ös kilométer kő közelében, a Salgótarján 60 csomópont előtt a belső sávot elkerítették. Továbbra is lassú a tempó az M1-esen Budapest felé, főként Tatabánya és Bicske között. Aki Budapestre tart, az válassza a belső átterelt sávot. Frontális ütközés miatt lezárták az M80-ast Szent Gotthárd és Vasszent Mihály között, a 184-es kilométernél kerülniük kell. Két baleset is történt a 4-esen, az egyik Debrecenben a 231-es kilométernél, a másik Ebesnél a 211-es kilométernél, adta hírül az Útinform.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: Zsani SMS-ével folytatódik a kívánság műsor. Kedves Izabella, legjobb barátnőmnek, Rékának szeretnék köszönetképpen egy szuper jó számot küldeni, azért, amiért segített nekem találni egy jó könyvelőt. Az Alphaville nektek zenél, ez a Sounds Like a Melody.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok! Ön is a Kívánság műsort hívta, én Nyerges Izabella vagyok. Szívesen segítek önnek, hogyha meglepné a szeretteit. Célba juttatjuk az üzenetét.
1: Hallom, kezei csokolom. Én Nagy Imre beszélek Dunakeszéről, és hogyha lehetne egy kívánságot mondani, akkor azt szeretném. Én Gyömbölre Kovács Anna Máriának szeretnék küldeni egy szép szerelmes számot, és csak annyit, hogy még mindig nagyon szeretem.
0: Jó, mesél egy picit az önök kapcsolatáról, mit lehet önökről tudni?
1: Hát mind a ketten özvegyek vagyunk, és hát régóta vagyunk kapcsolatban, csak kicsikét most megszakadt a kapcsolat, és ezt szeretném feloldani.
0: Reméljük, hogy sikerrel jár. Eros Ramazzotti és Cher duetteznek a Kívánság műsorban, ami a Retro üzenő műsora.

Retro Rádió, SMS üzenetek közül csemegézek a kívánság műsorban. Jó estét kívánok, Dávid Bence vagyok, és a kollégámnak Misinek szeretnék kérni egy számot. Most megyünk hazafelé az autópályán a munkából, köszönjük szépen! Kedves Izabella, szeretném, ha ezt beolvasnád. Sok sikert szeretnék kívánni saját magamnak és az egész osztályomnak is, hogy sikerüljön az érettségi, meg a szakmai vizsga. Itt nincs aláírás. Hello Izabella, kérek szépen egy számot a kisfiamnak, Áronnak, Zsuzsa mamának, Emi mamának, Laci papának, keresztapáiknak, keresztanyáiknak, és csak annyit szeretnék nekik üzenni, hogy nagyon, de nagyon szeretjük őket. A kívánságműsort a 0620 22 22 100.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádióm, így a kívánság műsor vége felé haladva most már inkább afelé terelgetem önöket, hogy hétfőn este 6 órakor telefonáljanak. Jövő héten is lesz lehetőség üzenni a szeretteiknek, akkor is köszönhetnek névnapot, szülinapot, együtt ünnepelhetjük a házassági évfordulókat is, és az is bőven elég, ha valaki csak úgy eszükbe jutott, és mondanának neki néhány szép gondolatot. Én nem fogok megfeledkezni az ajándék slágerekről, akkor sem. Jó estét kívánok, vagy szia, ha tegeződhetünk, mondhatod, mit szeretnél.
1: Jó estét kívánom, Berko Beatrice vagyok, egy számot szeretnék kérni.
0: Igen, kinek szeretnéd elküldeni, kit lepnél meg?
1: A nevelőanyukámnak szeretném küldeni, és a páromnak.
0: Jó, mi az ő keresztnevük? Mutasd be őket nekünk.
1: Fekci Ferenc és Boros Balnáni.
0: Jó, jöhet az üzeneted. Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánsz?
1: Köszönöm, hogy mellettem vannak, meg hogy köszönöm nevelőanyukámnak a felnevet.
0: Rendben, hallom, hogy kocsiból telefonálsz, azt mindig meg lehet ismerni a háttérzajból, úgyhogy én nem is tartalak fel, figyeljétek inkább az utat. Bonnie Tyler, nektek énekel mindazoknak, akiket felsoroltál, és szóljon neked is. Szép hétvégét, ez a Holding Out for a Hero a kívánság műsorban.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Jobb slágerei Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a kívánság műsorban a Fergeteg Parti előtt.
1: Kedét csókolom, Laci vagyok. Szeretnék kérni Szárét udvariba a Szabó Kálmán egy szép számot.
0: Mi az, amit üzenne Kálmánnak?
1: Azt üzenném a barátomnak, hogy nagyon jó asztalos, és nagyon jó bútorokat készít, és nagyon szeretem őket, mert nagyon jó családi kapcsolatban tartjuk egymást.
0: És neked is készített már valami szépséget?
1: Igen, egy bútorasztalt.
0: Jaj, de szuper. Szuper, nagyon jó.
1: Akkor ez... Én vittem neki haza a szilveszteri újévi kismalacot, amit megnyert.
0: Jól van, akkor ez egy ilyen gyümölcsöző kapcsolat, mindenki igen, ott segít, igen, ahol
1: igen,
0: tud.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm. Megkapja ezt számba?
0: Igen, most azonnal megajándékozzuk, nem is akármivel. A Fergeteg Parti nyitánya, az AC/DC és a Thunderstruck szóljon az ön barátjának és önnek is. Szuper volt önökkel kívánság műsorozni most pénteken is. Jó hétvégét kívánok, és nagyon jó szórakozást a most következő Fergeteg Partihoz. Mi hétfőn találkozunk legközelebb. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője.

0: díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Séta?
3: Gondoltam.
4: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
5: Indulhatunk.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Több száz új munkahely Vasban bővült az állateledelgyár, 37 zsák ciprusmoha egy kis teherautóban. Napsütést ígér az utolsó szeptemberi hétvége. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt, jelentette ki a kormányfő Vasvár megyében Bükön a Nestlé Hungária állateledelgyár új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre, emellett 1500 magyar beszállítóval dolgozik. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Valamelyest nőtt a munkanélküliség, és csökkent a foglalkoztatottak száma nyáron. A statisztikai hivatal friss összesítése szerint 4.655.000-en dolgoztak, 24.000-rel kevesebben, mint tavaly június és augusztus között. Ezzel együtt 235.000-en voltak állás nélkül, számuk 18.000-rel gyarapodott, szintén éves összevetésben. 37 egyenként 80 literes zsák ciprus mohát találtak egy kis teherautó rakterében Szabolcs-Szatmár-Berekben. Tímáron intette le a kocsit a körzeti megbízott, egyből kiderült, mit szállít. A növény Zemplénből, Háromhuta határából, úgynevezett Natura 2000-es besorolású területről származik, és hatalmas mennyiségről van szó, ezért természetkárosítás miatt indítottak eljárást az ügyben. A ciprus moha egyébként nem védett növény, viszont 15-20 év kell ahhoz, hogy környezete olyan legyen, mint a pusztítás előtt. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
10: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
9: Száraz és zömmel napos lesz a hétvége, íme a részletek. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre is 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: It's Friday night, this is the Fergetek Party. Így szólna, ha Amerikába jelentkeznénk, de természetesen nem ott vagyunk, hanem itthon vagyunk, mégpedig a Retro Rádió budapesti stúdiójában, és nagyon boldogan és szeretetben köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Indul a Fergetek.

Slágerát rádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és a következő 60 percben különlegességekkel szeretnék szolgálni. Jön a Video Kill the Radio Star, majd jön a Funky Groove, aztán a Fresh, majd a Suicide Blonde, és ezzel még nincs vége az órának az Eruption, és még jó néhány kiválóság jelentkezik ebben az első 60 percben, és a következőkben, tehát a maradék 3 órában pedig mixben érkeznek a legnagyobb slágerek. Ott nem csak a klasszikus értelme vett nagy-nagy mega gigaslágerek jönnek a retro világából, hanem sok különlegesség, sok klubhimnusz is, amelyek annyira nem váltak meg a slágeré teljes népességben, viszont hallgatóink nagyon szeretik, akár egy klub miatt, akár egy korszak miatt, vagy egy fesztivál miatt, vagy éppen a parádé miatt. De most itt a Retro Rádióban tényleg hozom ezeket a nótákat, összeszedem őket, és átnyújtom szeretettel minden Retro Rádió hallgatónak. Tartsanak velünk, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, indul a Fergeteg Party!

Állítólag a macskáknak is sok életük van, de nekünk aztán még több. 1979-ben jelent meg a Video Killed the Radio Star című nóta, amely arról szólt, hogy már nem nagyon van igény rádiósokra. Hát ez azért így ebben a formában nem igaz, hiszen mi vagyunk, és köszönjük, hogy lehetünk.

funky stílus és a funky dalok mindig is nagy sikert aratnak, bár egy picit, mintha csökkent volna a népszerűségük az elmúlt évtizedekben, de én mindig bízom benne, és mindig várom, hogy újra és újra előjön. Most egy kicsit újabb szcénából, Olaszországból jön a Funky Groove, itt a Retro Rádión.

1984-nél szeretném folytatni Emergency, de ezúttal ez semmi veszélyt nem jelent, mert hogy a Cool and the Gang fantasztikus lágeréről és hatalmas daláról van szó, ez a Fresh, itt a Retro Rádió mai péntek esti fergetek partijában.

0: Ez a Fergetek Party DJ Dominikkal.
1: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádióban.

Rokonát Rádiót hallgatják, benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak. Kylie Minogue ihlette a következő nótát, az előadó pedig egy ausztrál együttes, akik fantasztikus dalokat írtak, és tényleg elképesztő, rövid, de nagyon sikeres pályájuk volt. Jön az In Excess, itt a Retro.

Egy újabb feldolgozás, amely a feldolgozás feldolgozásának a feldolgozása. 1959-ben indult a sztori, aztán 1978-ban váltunk. Jön az Eruption, és legendás felvételük a One Way Ticket, azaz egy útra szóló jegy. Maradjanak velünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Csak az Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
0: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: A magyarok fele fordul magánorvoshoz. Egy rolleres, mobilok és szimkártyák helyzet volt egy fővárosi börtönnél. Jön a 11. Paradzsecki kupa. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet. Ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. 5 mobilt és 4 szimkártyát próbáltak bejuttatni egy fővárosi BV intézetbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház és börtön fegyőrei. Valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai börtön magas kerítésén a csomagot, még vizsgálják a részleteket. A büntetés végrehajtás közölte, még mindig a telefon fordul elő leggyakrabban a tiltott tárgyak között. Előfordult már, hogy krumpliba vagy szalámiba rejtve próbálták a rácsok mögé juttatni a mobilt. Megtámadták az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusát, Demjén Patrik súlyosan megsérült, lábközépcsomtörést szenvedett saját lépcsőházában. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára, írja a csakfoci.hu. Az MTK rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidensben sérült meg, és a rendőrségi nyomozásra hivatkozva nem árultak el további részleteket. Visszatér a Paradzsecki kupa. Az ország minden tájáról rajthoz állnak holnap Dunaharasztiban. Vízimentők segítik a mozgáskorlátozottakat abban, hogy átélhessék a sportág nyújtotta élményeket, mondta a rádiónknak Várkonyi Bálint, a Magyar Jetski Szövetség főtitkára.
5: A jetskizés mindenkié, ezzel a mottóval indítottuk el ezt a Paradzsecki kupát, és ezt tartjuk szem előtt a szervezés minden lépésénél is, hogy lehetővé tegyük tényleg minél szélesebb körbe azoknak, akiknek a mindennapokban elérhetetlen és elképzelhetetlen, hogy ezt a sportágat kipróbálják, hogy átélhessék az élményt, és megtapasztalhassák, milyen jetski versenyzőnek lenni, hogy mozgásukban, látásukban, hallásukban akadályozott személyeket, gyerekeket, felnőtteket, férfiakat, nőket várunk. Azt szeretnénk, hogy tényleg mindenki azt érezze, hogy bárki részese lehet ennek a sportágnak.
4: Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Ez a péntek esti Fergetek Party, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ebben a következő 3 órában mindezeket mixben hozom hallgatóinknak. Remélem velem töltik a következő 180 perc.

Önök a Rádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és egy nagyon szép kétheti programmal szeretnék jelentkezni, illetve megköszönni mindenkinek, aki eljött. Például Miskolcon, Kisnánán, Gyömrőn, Hajdúszoboszlón, Budapesten, valamint az Oktoberfesten, csak hogy néhány helyszínt és időpontot mondjak, ahol találkozhattunk az elmúlt hetekben, hónapokban. Köszönöm önöknek ezt, és remélem hallgatóink velük töltik a következő időt, és gyorsan hadd emeljek ki egyetlen fellépést, ez pedig a Vizer maraton, illetve félmaraton volt, ez múlt héten vasárnap került megrendezésre, több 10 000 ember és hatalmas hangulat, és onnantól kezdve pedig jártuk az országot számtalan helyszín, kisebb és nagyobb bulik, de ez most mindenképpen csak a köszönet erejéig érdemel említést, mert hogy hallgatóinkat találkozni mindig óriási élmény. De most menjünk tovább, folytatódik a mixek sora itt a Retro Rádióban.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergetek Parti című műsorának mai második órája, és az előbb említést tettem néhány jó eseményről és helyszínről, ahol járhattunk és találkozhattunk. Hát Balatonboglár, Veszprém, Galsa és Szabad Hídvég. Ez volt a hármas a múlt heti szombatból, és a pénteki és a csütörtöki események is elképesztően jól sikerültek. Jegyzőkonferencia, esztergomi zárt körű esemény az ország legnagyobb üdítőipari cégének eseménye, és ehhez még jött egy füge udvar is, mert nem hangzik rosszul, tartsanak vele, rögtön jön a folytatás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
3: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
2: Mit is mondott? Artrevin?
3: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
2: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
3: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
4: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dóm, december 4. Jegyek eventim.hu.
1: A reklám után...
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Szigorodik az akugyárak ellenőrzése, ígéri a szakminiszter. Stráda büntetéssel operálnak a netes csalók. 1700 iskola csatlakozott a Magyar Diák Sportnapjához. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa a januárban felálló élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Kiemelten ügyelnek majd az akkugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatás vizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedély meghatározott nagyon szigorú feltételeket. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korántsem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van él. Az osztrák autópályakezelő nevében küldenek hamis fizetési felszólítást netes csalók. Üzenetükben azt írják, hogy a címzett matrica nélkül autózott Ausztriában, ezért büntetést kell fizetnie. Az osztrák társaság weboldalára hasonlító felületre terelik áldozatokat, hogy kicsikarják bankkártya adatait, aztán megszerezzék pénzét. A cég arra kér minden érintettet, ne dőljön be az átverésnek. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak ma a Magyar Diák Sport napjához. A Diák Sport Szövetség szerint a programokat maguk az intézmények alakították ki, ők két aktivitást ajánlottak, 2026 méteres futást, illetve azt, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyermek gyalog, biciklivel, rollerrel vagy éppen gördeszkával, görkorcsolyával menjen iskolába. Az eseményt évek óta a kontinens számos országában megrendezik, szeptember utolsó péntekje ugyanis az Európai Diák Sportnapja is. Szép nyugodt időnk lesz a hétvégén, mondom a részleteket. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk harmadik órája. Kellemes péntek estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb és legtáncolhatóbb dalait. Ezt tudja a Fergetek Party. Remélem együtt töltjük a következő néhány

Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Elérhetők vagyunk számtalan helyszínen is lehetőségben, nem csak a fellépéseken, hanem természetesen az online térben, szinte minden platformon. Elérhető a Fergetek Parti is, meg a Retro Rádió is. Ezen belül a Retro Rádión menő Fergetek Parti is mindenki számára nagyon könnyen elérhető. Írhatnak nekünk, üzenhetnek, lehet a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon, gyakorlatilag mindenhol. Mi szeretettel várjuk, és igyekszünk válaszolni is mindenkinek. Keressék meg például a mai posztunkat is, amely erről a mai és nagyon különleges adásról szól.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergetek Pati című műsorának mai harmadik órája. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt a 60 percet is. Jön a folytatás mindjárt. Remélem, azt is együtt töltjük.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi vagyunk a Grunt, jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4, jegyek eventim.hu.
1: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk utolsó 60 perce. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, de még mindig

Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Újabb világesemény a Puskás Arénában. 2029-ben az UEFA Konferencia Liga döntőjét fővárosunkban rendezik meg. 2026. szeptember 15-én döntött így az UEFA végrehajtó bizottsága. Azt gondolják, hogy a Puskás Aréna lesz a legmegfelelőbb stadion erre az eseményre is, mert hogy mindhárom nagy liga döntőjét már nálunk rendezték, illetve rendezni fogják. 23-ban Európa Liga döntő, ahol a Jóisten megadta, hogy én zenélhettem a győztes spanyol csapatnak az afterpartin, aztán Bajnokok Ligája döntő, 2026-ban erre is nyilván sokan emlékeznek, ott csak a lemezjátszóim képviseltek engem, mert Whiteboy kollégám és barátom zenélt és elkérte tőlem a lemezjátszókat, és 29-ben Konferencia Liga döntő, még akkor is bármi történhet, tartsanak velem!

Ez volt a Letöveli Fergetek Pati című műsorának mai péntek esti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt a 4 órát. Attilának és Rolinak köszönöm a közreműködést. Önöknek pedig kívánok vagy nyugodalmas jó éjszakát, vagy nagyon jó bulit. Kinek mi van betervezve erre a mai napra? Egy biztos, holnap újra találkozunk. Este 8-tól várom önöket a Retro Rádió minden frekvenciáján. Búcsúzik a házigazda Várkony Attila, DJ Dominik, és ahogy nagymamám mondta, ne feledjék, minden jóra fordul. Csak egész

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.